0: Lehetővé tenni a digitális eszközöket a kormány a felsőoktatásban. Nagyon sok víz hiányzik a Balatonból, de a Velencei tóból még több. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: A kormánynak lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérése továbbra is biztosított legyen. Erről a tudományos és technológiai miniszter írt a Facebookon. Tanács Zoltán beszámolt arról, hogy idén februárban lejárt az a szerződéses konstrukció, amely hosszú évek óta biztosított kedvezményes hozzáférést a magyar felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára, korszerű csoportmunka és kollaborációs alkalmazásokhoz. Hozzátette, a bukott kormány nem gondoskodott a szerződés meghosszabbításáról. A miniszter közölte, felkérte a tárca munkatársait, hogy haladéktalanul kezdjenek tárgyalásokat a megoldás szállítójával, hosszabbítsák meg a türelmi időt, biztosítsák a szolgáltatás folytonosságát, és dolgozzanak ki egy hosszú távú keretmegállapodást. A Balatonból átlagosan továbbra is 20-30 cm-nyi víz hiányzik, míg a Velencei tóból ennél is több. A tó optimális vízállása 130 cm lenne, ehhez képest csütörtökön Agárdnál ennek kevesebb, mint a felét, 62 cm-t mértek az országos vízjelző szolgálat munkatársai. Hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022-ben alakult ki, a mélypont 2022. szeptember 23-án következett be, amikor Agárdnál mindössze 53 cm volt a tó vízszintje. Ugyanakkor nem példanélküli a mostanihoz hasonló vízállás, a Velencei tó ugyanis átlagosan 100 évente kiszárad. Országosan ellenőrzi a motorosokat a rendőrség június elején. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését vizsgálják. Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat. Az idén 16. alkalommal megrendezett vízivás népszerűsítő Happy Héthez több mint 1500 közintézmény csatlakozott, így 211 ezer gyerekhez ért el a kampány üzenete, írta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A kapcsolódó intézményekben játékos tanórák, projektek, sportesemények keretében tanultak a fiatalok a víz szerepéről, a folyadékpótlás jelentőségéről, a cukros üdítők, energiaitalok túlzott fogyasztásának káros következményeiről. Habár a szemdörzsölés ártalmatlannak tűnhet, komoly kockázatot vállal az, aki ezt a megoldást választja a szemviszketés enyhítésére. A szemdörzsöléssel kapcsolatos legsúlyosabb kockázat a szaruhártya elvékonyodása és a szaruhártya kopás. A szemdörzsölése kötőhártya alatti vérzést is okozhat, végül pedig, ha nem elég tiszta a kezünk, könnyen kialakulhat kötőhártya gyulladás is, amit másoknak is átadhatunk. Éppen ezért tanácsos elkerülni a szemdörzsölést, ha pedig gyakori ingert érzünk, alaposabban is utána kell járni, mi az oka. Kedden eleinte a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és helyenként futózápor zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, és elszórtan futózápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk a szél, reggel 8-16, napközben 23-29 fok várható.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, Fénix század legnagyobb slágereivel.
3: Ami annyira, annyira esztelen, hogy csak is, messze nem jó.
1: Itt a 93.4-en.
2: Rádiódavas, az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. 5 este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
5: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
4: Minden, ami vas.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: rendet külön követtem Instán, mert a szememnek feltűnőbb, de így nincs már. Mert aki van velem, az nincs.
1: Percek itt újra tötődik a tár.
0: Ha vad is nem merem, egy nap a szerelem.
1: De holnaptól hozzá már kötődni kár.
0: Hurikán, unikum, buti, tájnk, bulizunk.
1: Kapír, pohár, hely.
0: Betonkész állapotban voltunk, leszünk is.
1: Hogy a

0: éjjel 3 óra van.
1: Sikerül hazahozni a Magyarországnak járó eurómilliárdokat. Szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba. Változékonyabb, borongósabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News.
0: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás. Magyar Péter elmondta, hogy a magyar éves költségvetés 13%-át kitevő 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd a kohéziós forrás, amit a magyar kormány közlekedés fejlesztése, egészségügyi beruházásra, szociális beruházásokra, környezetvédelmi beruházásokra, a kis és középvállalatok támogatására tud költeni. Mintegy 2,2 milliárd euró jut az oktatásra, fejlesztésre és kutatásra, másfél milliárd euró lesz fordítható az elektromos hálózat fejlesztésére, továbbá a kormány 2 milliárd eurót tud fordítani új vasúti szerelvények, új hévszerelvények a helyi érdekű vasút szerelvényeinek beszerzésére. Szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter arról is beszélt, hogy augusztus 31-ig a nem egyetemekkel foglalkozó kekvák megszűnnek. Itt a fideszes Matthias Corvinus kollégiumot külön kiemelte, mint ami erre a sorsra jut majd. Hűtlen kezelés és pénzmosás ügyében két szálon folyik vizsgálat a Magyar Nemzeti Bank ügyében, jelentette be Jenei Áron, a Készenléti Rendőrség nemzeti nyomozóiroda igazgatója. Mint mondta, már 2025 áprilisában elindult a pénzmosás ügyében a vizsgálat, és eddig 91,8 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. Az elmúlt két napban több helyszínen 17 jogi személy ellen összehangolt eljárási cselekményeket folytattak társszervezetekkel és jelentős mennyiségű iratot, valamint elektronikus adathordozót foglaltak le. A kormány mérsékelje a szolidaritási adót és tárgyaljon az önkormányzatokkal hatásköri reformokról, ahogy ígérte. Erre kérte közös nyilatkozatában 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt. A nyilatkozatot Szeged, Érd, Szolnok, Nagykanizsa, Hódmezővásárhely, Szombathely, Pécs, Győr, Dunaújváros és Tatabánya polgármestere írta alá. Mint írják, nem többletjuttatást és nem városvezetői kiváltságokat kérnek, hanem azt, hogy a kormány vizsgálja felül és mérsékelje a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez. Tejallergén jelölés hiánya miatt visszahívják a magyarországi forgalomból a Dél-Koreából származó HBAF márkájú Wasabi Mayo Popcorn, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A termék fogyasztása az arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet. Az érintett vállalkozások azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. Kedden csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, délután már inkább csak keleten fordulnak elő záporok. A szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható. Szerdán nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet és több helyen valószínű záborzivatar. A szél észak-nyugatira fordul és megerősödik, 26-27 fok körül alakul majd a maximum.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Csak te vagy az a lány,

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Az élet döntések sorozata.
5: Most a 93.4-et hallgatod.
4: Ez jó döntés volt.
5: Rádió Dabas, az otthon hangja.
6: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: van.
1: Hajnali 4 óra van.
2: Változtatnak a kormányzati kommunikáción a gyermekeket érintő témák esetében. Felülvizsgálják a nyugállományú katonák juttatásait. Változékonyabb időnk lesz, az eső is eleredhet. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A kormány szeretne változást elérni abban, hogyan kommunikáljanak a sajtóképviselői és a tartalomgyártók az érzékeny gyermekeket érintő témákról, közölte a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán, ahol 5 lépésben foglalta össze a traumaérzékeny tartalomgyártás főpontjait. Kátai Néme Filmos szerint a sajtóképviselőinek és a tartalomgyártóknak az érintett témák tálalása során tisztázniuk kell magukban, hogy miért foglalkoznak az üggyel, ugyanis a traumaszenzitivitás alapja, hogy nem használják ki és fel a másik, és a cél nem lehet önös érdek. Hozzátette, egyszerre kell figyelni az érintett sérülékenységére és próbálni megmutatni az erőforrásait. A traumaérzékeny látásmód abban is megjelenik, ha a rendszer szintű problémákra is felhívják a figyelmet, tanácsolta a tartalom előállítóknak a miniszter. A honvédelmi miniszter szerint a nyugállományú katonák számíthatnak a honvédség támogatására, ezért felülvizsgálják az őket megillető juttatásokat és egészségügyi ellátást. Ruszin Szendi Romulus a Facebookon közölte, a Balatonakaratjai nyugdíjas katonai szervezet gyűlésén a honvédelmi változásokról is egyeztetett az érintettekkel. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, míg a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés a szállás.hu felmérése alapján. Eszerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók, a nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben. A tavaszi időszakban Budapestet, Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. Tavasszal a foglalások harmada hotelbe szólt, az apartmanok részesedése 27, a vendégházaké 22, a panzióké pedig 13% volt. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján. Mint írják, minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. Az intézmény szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Egyre komolyabb gondot okoz az űrszemét, olyannyira, hogy szakértők szerint a probléma még akkor is tovább súlyosbodna, ha ebben a pillanatban leállítanák az összes rakétaindítást. Az adatok szerint jelenleg több mint 33 ezer nyomon követett objektum kering a Föld körül, közel 28 ezer km/órás sebességgel. A jelentés szerint egyértelműen Kína, az Egyesült Államok és a Fákországok, vagyis a volt szovjet tagállamok a legnagyobb szemetelők az űrben. Kedden eleinte a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, és elszórtan futózápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk a szél, reggel 8-16, napközben 23-29 fok várható.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel. Fél évszázad legnagyobb slágerei.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

megvan ütve a horog is jó, a bíró pedig közbeli.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab.dabas@gmail.com.
4: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
5: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk Önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
3: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
6: Volkswagen.
7: Hello, hello, hello. Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
8: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: You ready, B? Let's go again.

0: 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Változtatnak a kormányzati kommunikáción a gyermekeket érintő témák esetében. Felülvizsgálják a nyugállományú katonák juttatásait. Változékonyabb időnk lesz, az eső is eleredhet. Köszöntöm a hallgatókat, Gármán Márton vagyok.
3: Nachrichten,
1: Novel,
3: Noticias,
1: Novinky,
3: News.
1: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A kormány szeretne változást elérni abban, hogyan kommunikáljanak a sajtóképviselői és a tartalomgyártók az érzékeny gyermekeket érintő témákról, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán, ahol 5 lépésben foglalta össze a traumaérzékeny tartalomgyártás főpontjait. Kátai Néme Filmos szerint a sajtóképviselőinek és a tartalomgyártóknak az érintett témák tálalása során tisztázniuk kell magukban, hogy miért foglalkoznak az üggyel, ugyanis a traumaszenzitivitás alapja, hogy nem használják ki és fel a másik, és a cél nem lehet önös érdek. Hozzátette, egyszerre kell figyelni az érintett sérülékenységére és próbálni megmutatni az erőforrásait. A traumaérzékeny látásmód abban is megjelenik, a rendszer szintű problémákra is felhívják a figyelmet, tanácsolta a tartalom előállítóknak a miniszter. A honvédelmi miniszter szerint a nyugállományú katonák számíthatnak a honvédség támogatására, ezért felülvizsgálják az őket megillető juttatásokat és egészségügyi ellátást. Ruszin Szendi Romulus a Facebookon közölte, a Balatonakaratjai Nyugdíjas Katonai Szervezet gyűlésén a honvédelmi változásokról is egyeztetett az érintettekkel. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, míg a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés a szállás.hu felmérése alapján. Eszerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók, a nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi destinációkat részesítik előnyben. A tavaszi időszakban Budapestet, Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. Tavasszal a foglalások harmada hotelbe szólt, az apartmanok részesedése 27, a vendégházaké 22, a panzióké pedig 13% volt. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján. Mint írják, minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. Az intézmény szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Egyre komolyabb gondot okoz az űrszemét, olyannyira, hogy szakértők szerint a probléma még akkor is tovább súlyosbodna, ha ebben a pillanatban leállítanák az összes rakétaindítást. Az adatok szerint jelenleg több mint 33 ezer nyomon követett objektum kering a Föld körül, közel 28 ezer km/órás sebességgel. A jelentés szerint egyértelműen Kína, az Egyesült Államok és a FAK országok, vagyis a volt szovjet tagállamok a legnagyobb szemetelők az űrben. Kedden eleinte a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, és elszórtan futózápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk a szél, reggel 8-16, napközben 23-29 fok várható.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Ez a Sporthétfő itt a 93.4-en, és amivel kezdjük a mai műsort, az labdarúgás lesz. A vonalban köszöntöm már Hallgas Istvánt, a Monori labdarúgó csapat vezetőedzőjét. Szia, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
1: És hát vége van már ugye a bajnokságnak. Ugye az utolsó mérkőzést is lejátszotta a csapat, ott ugye pontszerzés nem történt, de már a végeredményt, ezt már korábban át is beszéltük, hogy a bajnokságot megnyerte a Monori gárda, úgyhogy már nem is erről fogunk beszélgetni a folytatásban, hanem azért még ugye a pihenés várat magára nálatok, hiszen elkezdődtek az osztályozó találkozók. Ugye azt, amit lehetett tudni már a múlt héten, hogy a Gyirmot FC Győr, a Monor az FC Nagykanizsa és a Bacsó Beton Cigánd csapata lesz majd az, akik ugye az osztályozót játszani fogják. Még mielőtt a mérkőzésekről beszélgetnénk, illetve a párosításokról, mikor megláttátok az ellenfeleket, akkor mire számítottatok, esetleg volt-e olyan csapat, akire mondjuk úgy jobban számítottatok volna a párosítás során?
2: Hát igazából azt gondolom, aki bajnok, vagy ugye a Cigánd ugye a második hely elérésével vívta ki az osztályzót, azt gondolom, hogy egyik se könnyű csapat, különböző játékstílusú csapatok. Cigánd is a Nagykanizsa hasonló, azt gondolom, stílust képvisel a Gyirmót, azt gondolom azért kimagaslik mindenki közül, más lehetőségekkel bírnak szerintem, mint a többi csapatok, azért NB1-NB2-es minőségű játékosaik vannak, vagy legalábbis megjárták ezeket az osztályokat, úgyhogy talán mindenki a Gyirmótot akarta elkerülni. Ettől függetlenül igazából szerintem minden meccsnek megvan a maga nehézsége, úgyhogy szerintem így felesleges találgatni, vagy hogy kit kapjunk, vagy ki lenne jó, két kemény meccs lett volna így is, úgy is bárkivel kerülünk össze.
1: Ugye a párosítás alapján úgy alakult, hogy az FC Nagykanizsa az említett Cigánd csapatával került párba, ti pedig a Gyirmót FC Győr csapatával. És hát érdekesen alakultak a hétvégi osztályozók, hiszen ugye mind a két találkozón 2-2-es döntetlen született. Az egyik kérdésem az, hogy ennek van-e akár mondjuk az, hogy taktikai eredménye, ha lehet egyáltalán ilyenről beszélni. A másik pedig nyilván az, hogy te hogyan láttad ezt a találkozót, hiszen ugye a visszavágóra majd ezen a hétvégén kerül sor. Talán annyi szerencse van benne, hogy hazai pályán játszatok majd.
2: Hát igen, két meccsről szól ez az osztályzó, úgyhogy azért azt gondolom, hogy mind a négy csapatnak taktikusan kell gondolkodni, illetve nem ugye egy meccsbe kell gondolkodni. Megvolt a maga meccstervünk, illetve kielemeztük a Gyirmótot. Tényleg azt gondolom, hogy azért más lehetőségekkel bírnak, főleg mint mi, de igazából az egész NB3-as mezőnyhöz képest ugye nagyon simán megnyerték azt a csoportot, ami azt gondolom, hogy nem egy könnyű csoport. Igazából, hogy kielemeztük, láttuk, hogy hol tudunk nekik nehézséget okozni, azt is figyelembe kell venni, hogy ők, nekik mik az erényeik, mik az erősségeik, tehát erre is felkészültünk. Egy nagyon kemény meccs volt, bátran próbáltunk mi focizni, akár a labdakihozataloktól kezdve. Próbáltuk megbecsülni a labdát, amikor nálunk volt, de azért nagy nyomás ellen dolgoztunk. A csapat végig bátor volt, az első percről a 90-ig igazából azt csinálták, amit mi szeretünk, illetve amit megbeszéltünk. Voltak nehéz pillanatok, ugye kétszer vezetéshez is tudott jutni a Gyirmót, mind a kétszer visszajöttünk a meccsbe. Volt lehetőségük, még gólvonalról is kellett tisztáznunk. De igazából nálunk is voltak olyan lehetőségeink, amikben egy picit pontosabbak vagyunk, akkor még mi is rúghattunk volna gólt. Én azt gondolom, hogy Gyirmóton egy 2-2-es eredmény az egy jó eredmény, bizakodásra ad nekünk okot, ettől függetlenül persze pozitív, hogy hazai pályán fogjuk őket most fogadni, de egy nagyon-nagyon kemény mérkőzés lesz. Minimum annyi erőfeszítés bele kell raknunk a mérkőzésbe, mint a mostaniba beleraktunk. Én nagyon szeretném, hogy minél több néző látogasson ki a mérkőzésre. Most én biztos, hogy megígérhetem, hogy a játékosok az utolsó percig küzdeni fognak, és otthon is bátor focival próbálunk előrukkolni.
1: Egyébként hogy érzed, mennyire van még tartalék a csapatban? Azért itt túl vagyunk 30 fordulón, és hát számtalan győzelmet ért el a csapat. Ugye rengeteg energiát kellett nektek is belefektetni ahhoz, hogy ezt a tabella, illetve a dobogót, illetve majd a később a tabellai első helyet ugye fent tudjátok tartani. Hogy érzed, mennyire van meg még az utolsó löket a csapatban?
2: Igazából ez a két meccs ugye motiváló a csapat szempontjából, klub szempontjából, hogy ezt elértük. Egy év nagyon kemény munka volt, hogy ennek a két meccsnek a pillanatait megélhessük, illetve most egy meccsnek a pillanatait meg is éltük. Természetesen mindenki fáradt itt azért az utolsó előtti forduló, akár a második fél idejében, vagy az utolsó fordulóban is azért próbáltunk a több játékperccel rendelkező játékosoknak kicsivel több pihenőt adni, mivel mi nagyon nem vagyunk profi csapat, ezért tényleg minden játékoson azért látszik már a fáradtság, mind a fizikai, mind a mentális fáradtság, de nagyon ki kell tartsunk még ebbe az egy hétbe. Azt gondolom, mindenki várja a pihenőt, de ez a meccs, mondom, hogy a klub szempontjából tényleg egy motiváló dolog, tényleg ez az év egy nagyon kemény volt, de igazából az utolsó három évről, ha beszélek, az nagyon pozitív, hogy folyamatosan tudott a klubunk, a csapatunk fejlődni. Ez a három éves projektnek a megkoronázása volt tényleg, hogy bajnokságot tudtunk nyerni. Tényleg tiszta elképzelésünk volt, hogy akarunk lépésről lépésre haladni, és nagyon büszkék vagyunk tényleg, hogy most az osztályzón egy ilyen jó csapat ellen még a második meccsen is partiba tudunk lenni, és tényleg a játékosok kultúráltan fociznak bátran, úgyhogy ez abszolút pozitív.
1: Na hát akkor bízunk benne, hogy a hétvégén minél többen kilátogatnak majd a Balassi Bálint utcai stadionba, és támogatják majd a szurkolók a Monor csapatát, és erre a hétre még jó felkészülést, illetve az utolsó lépéshez is jó játékot kívánunk majd nektek. Aztán bízunk benne, hogy egy pozitív találkozóról tudunk beszélgetni majd a következő alkalommal. István, köszönjük szépen!
2: Nagyon szépen köszönöm!

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Ez a Sporthétfő itt a 93.4-en, és egy futóversenyről fogunk beszélgetni, pontosabban egy futásról a folytatásban, méghozzá Üllőre kapcsolunk, mert ugye a Futaz Üllő csapata ismételten akcióba lépett. A vonalban köszöntöm már Tóth Gábor. Szia, jó reggelt kívánok!
2: Szerbusz, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ismét egy futóversenyre készültök, méghozzá a megnevezése az eseménynek, ami majd június 20-án lesz, 10 órakor kezdődik, váltsd pénzre a kilométereket, 24 órás közösségi jótékonysági futás, ezt az alcímet kapta az esemény. Hát ebben nagyon sok minden van, nagyon sok kérdés is van, de talán tudsz benne nekünk segíteni, hogy pontosan miről is szól ez az esemény.
2: Hát szervusztok! Igazából nem verseny, tehát kezdjük ott, hogy ez nem verseny lesz, hanem egy jótékonysági közösségi sportesemény, aminek az a apropója, hogy és nem megkeresett, hanem szembe jött velünk sírt kisgyermeknek a sorsa. Hannácska, 6,5 éves Hannácskának a sorsa, aki agytörzsi rosszindulatú daganatban szenved, illetve Levike, aki ritka genetikai betegséggel, illetve epilepsziával küzd, Levik egy ilyen speciális kezelésre vár, és az ő sorsuk szembe jött velem, velünk, a futazüllő közösséggel, sportközösséggel, és én ezt összekötöttem egy régi, úgymond dédelgetett vágyammal, hogy egyszer kéne csinálni egy ilyen rövid közösségi futást, egy ilyen 24 órás kis kocogást, ami abból állna, hogy igazából lehet rá nevezni, ugyan nevezési felület van, lehet nevezni rá, regisztrálni, nevezési díj nincsen, nem versenyről van szó, hanem a lényeg a rendezvénynek, hogy 24 órán keresztül folyamatosan a megszokott 7 kilométeres futazüllő körön körözni fogunk. És minél több kört teszünk meg, illetve minél többen körözünk rajta, annál több kilométer jön össze, és ezt pedig ennek a két kis harcosnak pénzre fogjuk váltani. Ezeket a kilométereket. Tehát nem a futóktól várjuk, nem a sportolóktól várjuk a adakozást, őtőlük a sportteljesítményt várjuk. Befektetőktől, illetve a két gyerek támogatóitól, meg a rendezvény támogatóitól várjuk a segítséget.
1: Ugye június 20-án lesz majd ez a futóverseny, 10 órakor az Üllői piac környéke ad ugye ennek helyszínt, ugye a piacnál van ez a futókör. Technikailag hogyan néz ki egyrészt a regisztráció, hol lehet regisztrálni, illetve nyilván itt akkor ugye időbeosztás lesz, hogyan zajlik majd itt a futás?
2: Először is ugye fut az Üllő csoportban, minden le van írva pontosan, tehát én most ezt elmondom, de ha bárkit ez tényleg érdekel, akkor ezt újra vissza tudja olvasni. Lényeg az, hogy a 24 órát mi 36 részre felbontottuk, az 36x40 percre. Ez azt jelenti, hogy van a fut az Üllő csoport felületén egy nevezési oldal, ahol be van írva minden 36 időpont, és bárki azt ki tudja x-en, melyik időpontba szeretne elindulni egy 7 kilométerre, be lehet jelölni egyet, be lehet jelölni 10 alkalmat is, ha valaki jó bírja szuflában, illetve arra is van lehetőség, hogy egyszerre bejön egy időpontot, és azt mondja, hogy akkor nem áll meg 7 kilométernél, csak 21 kilométernél, tehát 3 kört fog futni, illetve egy időpontban többen is tudnak indulni, akár csapatban lehet indulni, hogyha kevesebb kilométert tudnak teljesíteni, de azt mondják, hogy 2-3-ban a 7 kilométert lefutják, tehát mindenre van lehetőség. Az Üllői piac területen lesz egy frissítőpont felállítva, ami napról napra úgy tűnik, hogy színesebbé válik, ugye nem csak a futók, a sportolók, hanem a támogatók is látják ezt az eseményt, és egyre többen próbálnak beszállni, próbálnak segíteni ennek a két gyermeknek. Ez azt jelenti, hogy a frissítőpontnak a feltöltésében van már támogatónk, a frissítőpont kidíszítésében, hogy az úgy nézzen ki, hogy tényleg nagyon jó hangulatú kis buli részleg legyen ebben a 24 órában, arra is van a frissítőpontnak a üzemeltetésére. Nagyon sok önkéntes jelentkezett már, ugye ez a 24 órát egy helyben ülni és várni a futókat elég nehézkes, de erre már vannak csapatok, csoportok, akik próbálnak jönni, de természetesen várjuk a sportolókat is, illetve hogyha bárki befektetőt, bárki támogatót, aki úgy gondolja, hogy segítenek a két gyermeknek, akkor nagyon szívesen várom az ő megkeresésüket is.
1: És nyilván ugye említetted, hogy a futók részéről például nincsen nevezési díj, alapvetően nem feltétlenül tőlük várjátok a támogatást, de hogyha jól tudom, azért a helyszínen is van lehetőség, hogyha valaki esetleg a futást már nem szeretné bevállalni, de jótékonykodna és támogatná a két gyermeket, akkor erre is van lehetőség.
2: A helyszínen ki lesz állítva egy adománygyűjtő doboz ebbe a 24 órába, illetve most már ma reggel konkretizálódott, hogy akár még egy kicsit tovább is, mert egy helyi vállalkozó egy autós találkozót szervezett 21-ére a verseny utánra, ahol a Vályi Istvánt meghívta, ő pedig nagyon szívesen elfogadta a meghívásunkat, és a futóverseny 10 órakor lezajlott verseny után pedig egy ilyen autós találkozó lesz megvalósítva, ez pont apák napja lesz, tehát Vályi István ott lesz a célba, vár mindenkit a 24 lezárásával, illetve onnantól levezényi ezt a autós találkozót, ami megint csak arra van ráépítve, és ugyanígy ezt a gyűjtődobozt akkor is kint fogjuk hagyni, hogy segítsük ezt a két gyermeknek a sorsát.
1: Hát akkor mondhatjuk, hogy egy jótékonysági futásra hívjátok most a futni vágyókat, illetve a futás szerelmeseit. Úgyhogy reméljük, hogy minél többen hallották ezt, és minél többen részt vesznek, és reméljük, hogy a támogatók is hallották, és ők is csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez. Gábor, köszönjük szépen, és várjuk majd a beszámolót ezzel kapcsolatban. Köszönöm.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszéltetek rólunk egy kicsit ismételten, és hát nagyon remélem, hogy hallották, többen is próbálnak segíteni még ennek a szuper rendezvénynek. Jó hangulatú lesz, jó buli lesz, és jó ügy érdekében próbáljuk ezt megvalósítani.
1: Így van, és a részletek pedig megtalálhatók a Fut az Üllő Facebook oldalon, Facebook csoportban, illetve az eseménynek a leírásában is minden információ megtalálható.
2: Bocsánat még annyit, hogy ugye ezt nem csak a Fut az Üllő csapat rendezi, hanem ugye ezt az ötletet továbbítottuk a Üllőváros önkormányzatának, és teljes merszélességgel, tehát most már úgy néz ki ez a szervező csapat, hogy Fut az Üllő csapat, Üllőváros önkormányzata, egészségügyi, szociális bizottság, sport és ifjúsági bizottság, tehát mindenki megmozdult ennek az ügy érdekében. Illetve most ugye rájött ez az autós találkozó, ahol még annyit hozzáteszek, hogy nagyon úgy néz ki, hogy lesz egy ilyen kis Lego szerelési buli is, tehát akár a gyerekeknek is, vagy a felnőtt gyerekeknek is nagyon jó kis programot tudunk összehozni 21-én a befutó után. Szóval tényleg sok szeretettel várunk mindenkit erre a rendezvényre.
1: Egy kérdés még eszembe jutott, ugye említetted a regisztrációt, hogy valaki online regisztrál, akkor meddig van lehetősége, illetve esetleg, hogyha valaki lemarad a regisztrációról, de a helyszínen szeretne részt venni, csatlakozni, van-e arra mód?
2: Igazából nincs lezárva, nem lesz lezárva a regisztráció. Én azt gondolom, hogy azért a rendezvény megkezdése előtt egy nappal azért teljesen összesíteni fogjuk, hogy ki, hogy, mikor fog elindulni. Van lehetőség arra is, ha valaki lemaradt. Egy dolog lesz, hogy azért valamihez kötjük, tehát a fix időpontokban az indulást, azt mindenképpen majd megkérjük a futóktól, hát azt majd meg kell várni, oda jön valaki, és azt mondja, hogy szeretne indulni, akkor megvárja azt az időpontot, amikor legközelebb van rajt, és akkor be tud csatlakozni. Ami lényeges, és nagyon jó, hogy rákérdeztél, hogy az elrajtolás és a célba érkezés is be kell regisztrálni már majd a verseny végén. Tehát nem lehet, hogy akkor jól lefutottam, az hazamegyek, hanem be is kell érni majd a célba, és akkor beírjuk azokat a kilométereket, amiket ők teljesítettek.
1: Szerintem most már tényleg minden infót megkaptunk, úgyhogy bízunk benne, hogy minél többen részt vesznek. Gábor, köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm, szervusz.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Már is folytatódik tovább a Sporthétfő itt a 93.4-en, és most a stúdióban van vendégem Gula Ferenc. Szia, köszöntelek a műsorban.
2: Szia, Krisztián, én is köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: És hogyha itt vagy, akkor ugye kézilabda a téma, és erről is fogunk beszélgetni, de hát ugye tartozik hozzátok még egy másik sportág is, a csörgőlabdás sok csapata is, akikről fogunk elsőként beszélgetni, mert hogy ott is tudsz eredményeket hozni nekünk.
2: Így van, hát az elmúlt hétvége nem csak a május hónapot, hanem minden szempontból a kézilabda idényt és a versenyidényünket is lezárta, és hát nagy-nagy örömünkre szolgál, hogy a csörgőlabda bajnokság utolsó fordulójában mind a másodosztályban, mind az első osztályban a Drug Dabas csapatai győzedelmeskedtek. Ez idén volt egy újítás, hogy a bajnoki küzdelmeket szétszették első és másodosztályra, és nagyon örülünk neki, hogy mindkét osztályban az a munka, amit az egyesületnél folyik, én azt gondolom, hogy az országban az egyik legkomolyabb, tehát a rendszeres, céltudatos edzések, arra való felkészülés, hogy itt egyre komolyabban vegyék ezt a sportot, és utánpótlás meg fiatalok körében is megismertethessük, főleg itt a gyengén látók és a vakok esetében ezt a sportágat. Ez nagyon nagy elhivatottság. Nagyon örülök, hogy ez az egyesület ez mögé is beállt, és hogy három csapatot is versenyeztetett. A kupaküzdelmek azok már lezárultak, ott igazándiból a részvét volt a fontos, ott tényleg nagyon fiatalokkal indultunk, az első szezonjuk volt, de mind a másodosztályban, mind az első osztályban próbáltunk nagyon erős csapatokat összeállítani, és mindkét sorozatban a Drug Dabas csapat adta a gólkirályt is, az MB2-ben Parócai Gergely, az NB1-ben pedig Rúzsa Zoltán csapatunk játékosai lettek a gólkirályok, úgyhogy nagy-nagy boldogság, és ezúton is köszönjük a felkészítő edzőjüknek, Páni Robertnek az egész éves lelkismeretes munkáját, rengeteget hozzátettek ehhez a dabasi újabb sikerekhez.
1: És hogy jól rémlik nekem, ez nem az első ilyen győzelmük.
2: Igen, az első osztályban címet vettünk, tavaly is mi voltunk. A korábbi években harmadik, második és utána első helyet fokozatosan léptünk előre, és most az első osztályban címet tudtunk védeni.
1: Na hát akkor már egy elsőbségről tudunk beszélgetni. Lesz majd még egy, az már ugye nem titok, de most beszéljünk még az utánpótlásról.
2: Igen, utánpótlás csapataink is az elmúlt hétvégén fejezték be a bajnokságokat. Nagyon örülünk, hogy tényleg ekkora létszámmal, főleg itt az alacsonyabb korosztályt, amit az iskolai kézilabdában és suli kézi záró hétvége is volt most ezen a hétvégén. Tehát amit itt az edzőink a környező iskolákban, a környező települések általános iskoláin elkezdenek, hogy tényleg már alsó tagozattól kezdve megpróbálják megszerettetni, inkább főleg a mozgást, és akkor utána majd, ha kiderül, hogy milyen érzékei vannak a gyerekeknek a sportákhoz, akkor utána majd a kézilabdát a fiatal sportolóinkkal. Az is azt mutatja, hogy utána már az alacsonyabb korosztályban tényleg egyre több gyerekünk versenyez. U12-es korosztályban mindkét nemben már két-két csapatot kellett, hogy versenyeztessünk az idén is. Akkora létszámmal dolgozunk, és pont a tegnapi NB1B-s záróforduló szünetében már az U12-U14-es korosztályban ott nem számolják, tehát hogy nincsen versenyrendszer, hanem ilyen körmérkőzések, tornarendszer van, úgyhogy ott már a sportolóink a dabasi szurkolótábor előtt megkapták az emlékérmeket. U15-ben is zártunk ott a 9-12. Helyért történő keresztjátékban egy meccset nyertünk, a helyosztón kikaptunk, úgyhogy 10. helyen végzett a fiú 15-ös csapatunk, és U18-U20-ban már egy hete beszéltünk, ott lezárultak a küzdelmek, úgyhogy minden utánpótlás korosztályban véget ért a bajnokság. Én azt gondolom, hogy idén is nagyon sok helyen léptünk előre, mint egyéni fejlesztésben, mind gyermekszámban is, tehát hogy én azt gondolom, hogy próbáljuk a jövő dabasi bázisát tovább építeni és bővíteni, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ilyen szép számmal dolgoznak az utánpótlásban is.
1: És akkor beszéljünk a felnőtt csapatról, ugye a férfi NB1B-ben is hétvégén lezárult a bajnokság, nyilván azt tudtuk már, hogy a dabas megnyerte az idei bajnokságot, úgyhogy már beszéltük is arról, hogy leginkább arra van most lehetőség a hátralévő fordulókban, hogy akik kevesebb időt kaptak játékra, vagy például a fiatalok kipróbálják magukat éles helyzetbe. És hát itt volt azért olyan pillanata a megmozdulása a játéknak, a vége felé is főleg, amikor még bármi történhetett volna a meccs kimenetét tekintve, hogy volt egy 29-29-es eredménye a vége felé, de aztán tudott fordítani, illetve el tudott húzni a dabasi csapat, jó kapusjátéknak is köszönhetően.
2: Igen, ahogy mondtad, itt egy hónapja a lényegi kérdések lezárultak, volt is utána egy idegenbeli döntetlen, meg egy hazai vereség, amit én azt gondolom, hogy már csak a hiúságunk folytán is javítani kellett, úgyhogy a két hete az utolsó idegenbeli mérkőzését is már megnyerte a csapat, erről beszéltünk a múlt héten, és akkor most volt a hazai szezonzáró a Player Budapest fiataljai ellen, úgyhogy itt is én azt gondolom, hogy jól kezdtünk bele a mérkőzésbe, és amikor már nagyobb volt a különbség, az a második félidőben is elmentünk 5 góllal, akkor megint azt éreztük, hogy hát akkor itt már megvan. És amit te is mondtál, ilyen 1/4 órával a vége előtt visszaküzdötte magát döntetlen árásra a Player csapata. Természetesen, ahogy már mondtam is, hogy azért hazai pályán mindenképpen győzelemmel akartuk ünnepelni a bajnoki érmeknek az átvételét, úgyhogy ott egy kicsit időt kellett kérni, kellett egy kicsit tempót váltani, egy kicsit a hozzáállásban még összeszorítani az utolsó pár percre a fogokat, mert ahogy említetted is, a fiataloknak is adtunk lehetőséget, a kapuba beállt csapatkapitányunk Palak Péter, és egy 67%-os teljesítményt rittyentett itt az utolsó 15-20 percben, tehát 15 kapura érkező lövésből 10-et megfogott, úgyhogy ez is hozzájárult, hogy erről a döntetlen árásról a végén azért egy nagyon nagy arányú 37-30-as győzelmet arattunk, tehát 29-29 után 8-1-es rohammal állva hagytuk a Playernek a fiatalit, de tényleg ez már csak a hab volt a tortán. Nagyon-nagyon köszönjük a szurkolótáborunknak az egész éves kitartást. Az külön-külön öröm, hogy ők egy ilyen meglepetés ajándékkal is készültek a csapat számára, tehát itt a lefújás után a szurkolók is megköszönték a fiúknak az egész éves teljesítményt, és nagyon örülünk, hogy az éremátadást pedig személyesen ott volt Kőszegi Zoltán polgármester úr és Hende Máté országgyűlési képviselő úr is, valamint az MKS részéről is a versenyigazgatás és monitoring igazgató, tehát egy nagyon illusztris társaságban vehették át a fiúk az aranyérmet. Megérdemelték, nagyon megérdemelték, tehát hogy látszódik a tabellán, torony magasan lettünk elsők az idei szezonban, úgyhogy cél az, hogy a csapat stabilan egyben maradhasson, és készül a jövő évi első osztályú küzdelmekre.
1: Mondom, most a jól megérdemelt pihenés, de hát a háttérben azért már elkezdődik a munka, hiszen ugye most már kimondhatjuk, hogy egy NB1-es csapatot kell ismételten összeállítani. Nem kérdezem, hogy áll a csapat, de nyilván azért már körvonalazódnak itt a csapat 5 tagok, illetve a csapat összeállítás.
2: Igen, nagyon fontos, meg aki követi a kézilabdát, hallja bizonyos információkat egyes csapatok házatájáról, tehát hogy rengeteg azért még a bizonytalanság. Én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy az egyesület, amit felvállalt a tavalyi kiesésnél, hogy milyen koncepció mentén építi a kézilabdát itt Dabason, ebben nem történik változás, tehát továbbra is nagyon elkötelezett a munkában hívő játékosokat várunk itt Dabason, hogy ez pontosan milyen keretet fog majd kialakítani a jövő szezonra, az azt gondolom, hogy a következő 2-3 hétnek lesz majd a leginkább a fő feladata, hiszen ezen a héten már tényleg évadot zárunk egy közös vacsorával, és utána a játékosok megkezdik a pihenőidejüket, illetve azokat a záró tárgyalásokat, amik még itt rájuk várnak az elnökséggel, és hát július közepén már kezdődik a felkészülés, tehát addigra minden nyitott kérdésnek le kell zárulnia. Bízom abban, hogy egy ugyanolyan szerethető, motivált, lelkes társaságot fognak látni a dabasi szurkolók az NB1-ben is, mint amiért szurkoltak idén NB1-ben, és tényleg elmondhatatlanul nagy köszönet, hogy nem azt nézték, hogy melyik osztályban szerepel a csapat, hanem hogy milyen teljesítményt hoz a pályára, és ezt ennek megfelelően értékelték, és ott voltak velünk egész szezonban.
1: Nagy, hogyan alakul majd a folytatás, azt természetesen nyomon követjük, és beszámolunk majd egyrészt a csapat alakulásáról, illetve nyilván majd, ahogy elkezdődik a felkészülés, fogunk erről beszélgetni, de hát még azért vannak izgalmak, hiszen a kézilabda szerelmesei hétvégén is ellátogatnak az Obo arénába, mert hogy bár most ugye nem érdekelt a Final Four-ba, de azért már ugye a dabasi csapat, a felnőtt csapat egyszer-kétszer ugye megfordult, de most az utánpótlás részéről érkeznek most ide a játékosok.
2: Igen, nagy-nagy megtiszteltetés, hogy a szövetségben ránk gondoltak, mint helyszín. A fiú vonalon az utánpótlás bajnokság első osztályában U18 és U20-as korosztályban az ország legjobb 4-4 csapata fog itt versenyezni ezen a hétvégén, szombaton és vasárnap Dabason. A szövetségben ránk gondoltak, mint helyszín. A fiú vonalon az utánpótlás bajnokság első osztályában U18 és U20-as korosztályban az ország legjobb 4-4 csapata fog

0: elismerése, mindaz, amit Dabas, mint a kézilabdapályán kivívott magának, mindazt, amilyen típusú rendezvényeket, mint az Obor Arénában rendezünk és működtetünk, és tényleg minden nagyon flottul megy. Ehhez még gyorsan hozzátenném azt is, hogy fiú 15-ös korosztályban is a mi csapatunk is érdekelt volt az elmúlt hétvégén, de értelemszerűen itt is a hazai pályaelőnyét ők nem élvezhették, ők Budaörsön játszották a helyosztókat, de az 5.-8. helyért szintén mi rendeztünk helyosztó mérkőzéseket, a szövetségi képviselők nagy-nagy megelégedettség, és ez vár ránk ezen a héten is, tehát azt gondolom, hogy nagyon remek, nagyon magas színvonalú utánpótlás kézilabda tornát lehet látni, 4-4 kiemelten jó mérkőzéssel, úgyhogy aki még a nyári pihenője előtt még egy kis kézilabdára éhes, őket invitáljuk majd a hétvégén, kövessék az egyesületünknek a Facebook oldalát, és ott a pontos párosítások és a mérkőzés kezdések mind-mind majd elérhetőek lesznek.
1: Illetve majd a hétvégén mi is ezekről természetesen a sportírekbe beszámolunk. Úgyhogy akkor a csapatnak, illetve kollégáknak, edzőknek jó pihenést a következő időszakra, és akkor várjuk a felkészülés kezdetét együtt.
0: Köszönjük szépen, és várjuk mi is a jó folytatást.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Ez a Sporthétfő továbbra is, és amerikai focival fogjuk folytatni, méghozzá a Dabas Sparks csapatáról fogunk beszélgetni a folytatásban. Bíró Krisztiánt köszöntöm már a vonalban, szia!
2: Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: És hát az aktualitás, amiről most beszélgetni fogunk, az a hétvégéhez kapcsolódik majd, hiszen a Divízió 2-ben ugye a döntőre kerül sor, 15 órakor majd vasárnap, az ellenfél pedig a Pécs együttese lesz majd. Na hát eljutottunk ide is. Mit vártok, hogyan készültök a hétvégi találkozón?
2: Így van, eljutottunk végre oda, amiről hetek óta beszélgetünk itt, és úgy alakult, ahogy ezt előrizetesen is számítottunk, hogy a Pécs lesz az ellenfél. Szerencsére hazai pályán, ugye ehhez kellett a legutóbbi Pécsen aratott győzelmünk. Hasonlóan kemény mérkőzésre számítunk, mint amilyen ott volt. Reméljük, hogy azért kicsit nagyobb pontkülönbség lesz, és nyilván a végén nekünk lesz több pontunk, mint nekik.

0: Erre készülünk, és ezért dolgozunk most az elmúlt két hétben. Ugye az elődöntő az viszonylag sima volt, ahogyan azt előzetesen vártuk is, bár az eleje döcögösen indult, ugyanis a Titans csapata egy jóval erősebb gárdával érkezett hozzánk, mint amilyennel az alapszakaszban hozzánk látogatott, de sikerült túllépni rajtuk, és magabiztosan győzni 28-0-ra. Nagyon remélem, hogy azért a pécsiek ellen is meg tudjuk mutatni azt, hogy azért jobb csapat vagyunk, és ez a pontokban is ki fog jönni. Nyilván nagyon nagy izgalom van bennünk, nagyon nagy várakozás van bennünk, rengeteg előkészületet igényel, hogy egy döntőt rendezünk, ráadásul nem is a saját pályánkon lesz ugye az Obó melletti műfőves pályán, hanem a Davas Gyón FT-nek a sporttelepén, amit ezúton is köszönünk, hogy rendelkezésünkre bocsájtottak, úgyhogy nagy az izgalom, nagy a készülődés.
1: Az, hogy nem a megszokott környezetben vagytok, ez jelent esetleg hátrányt, vagy igazából ennek nincs jelentősége ilyen tekintetben?
0: Szerintem jelent hátrányt, ugye nyilván most az elmúlt hétvégi edzésünket oda vittük, pont ezért, hogy ismerkedjünk a környezettel. Igen, tehát nagyon bele akarunk menni a finomságokba, akkor tényleg, és most nem felmenteni akarom magunkat, egy esetleges rosszabb eredmény kijövetele, vagy esetén, így van, na csak kijöttem a mondatból, tehát de fontos ez a Pécs füvön edz, mi műfüvön edzünk, más a kettő, tehát aki sportolt rendszeresen mind a kettőn, azért az sokkal jobban tudja, hogy mondjuk a műfűvön sokkal gyorsabb tud lenni az ember, mint a rendes fűvön. Mi ehhez vagyunk hozzászokva, a mi támadójátékunk a gyorsaságra és az ügyességre épül, az övéké inkább a keményebb, lassabb támadójátékot használják, tehát hogy sokkal többet futnak, sokkal fizikálisabbak, tehát hogy más-más játékstílus, de én azt gondolom, hogy itt füvön is ki kell jönni annak a különbségnek, annak a minőségi különbségnek, ami a két csapat között van. Azt, ahogy mondtam annó, Pécsen nem sikerült jól játszanunk, sőt, nagyon rosszul játszottunk szinte végig, és most ezt csak is a támadó sorra értem. Én azt gondolom, hogyha most jól játszanak, akkor itt nem lesz probléma. Hát meg ugye azért az új környezet, tehát hogy mások a viszonyítási alapok, főleg egy irányítónál, aki kézilabdázott vagy kosárlabdázott, az is nagyon jól tudja, hogy van egy megszokott csarnok, azon belül van egy megszokott távolságok, tehát hogy ismerős a környezet. Itt más a háttér, mások a távolságok tényleg, tehát hogy nehezítettük a feladatunkon, de hozzátartozik, hogy nem volt nagyon más választásunk, ugyanis meg kellett pályázni a döntőt. Tehát, hogy az új szabályok szerint most már nem volt automatikus, hogy mi rendezhetjük a döntőt, mint alapszakasz első, hanem mind a két csapatnak pályázatot kellett benyújtani, és a pályázatban meg ugye lelátós pályát kellett prezentálni. Tehát nem mondtam azt, hogy mindenképpen azt kell biztosítani, de mivel a Pécs olyat biztosított, és olyan körülményeket, amik valószínűleg jobbak lettek volna, mint a mi Obó arénás műfüves pályánké, így nem kockáztathattunk, így muszáj volt elvinni lelátós pályára, de szerintem nem lesz. Nem okoz majd nagy problémát.
1: Hát akkor azt mondod, hogy van egy kis nüansznyi előnye az ellenfélnek, de hát azért már volt egy mérkőzés nagyjából egy hónapja velük. Ugye említetted te is, hogy szoros volt a találkozó végeredménye, 10-12 lett. Az elmúlt egy hónapban, vagy akár most a héten fel lehet belőlük készülni úgy, például akár a taktikákat nézve, akár a játékstílust, hogy amit mondtál te is, hogy egy nagyobb gólkülönbséggel sikerüljön nyerni akár, vagy ez majd a pályán fog eldőlni. Nyilván ugye ez a másik félre is ugyanúgy igaz.
0: Igen, nagyon jó, amit mondasz, hogy a másik félre is ugyanúgy igaz. Nyilván a mi részünket és a mi oldalunkat megtettük, tehát az a mérkőzés ki lett elemezve, és az a rengeteg hiba, amit elkövettünk mondjuk támadásban, az mind-mind ki lett elemezve, meg lett mutatva a játékosoknak, és megpróbáljuk elkerülni, hogy ugyanezen hibákat ismét elkövessük. nyilván ők is megpróbálják ugyanez, bár ők kevesebb hibával játszottak azon a meccsen, tehát konkrétan nekünk volt nagyon sok elejtett labdánk, nekünk volt nagyon sok hibánk a támadó falba, ami által a mi irányítónkat folyamatosan zavarták, folyamatosan kergették, voltak eladott labdáink, tehát hogyha azt nézzük, és most tényleg reálisan, és nem lebecsülve őket, de ha reálisan nézzük, akkor a mi teljesítményünkben fölfelé sokkal több van, mint az övékébe. Ez abból a meccsből indulunk ki. Nyilván lehet, hogy ők most találtak valamit a videózás alapján, a mi védelmünknél, amivel azt sokkal jobban és hatékonyabban fel tudják törni, mint 4 héttel ezelőtt, de azt azért kötve hiszem, mert nekünk azért a védelmünk évek óta nagyon stabil, és egy nagyon jól felkészített, nagyon jó erőkből álló csapat, vagy egység, úgyhogy állunk a kihívás elé, én azt mondom.
1: Na hát akkor ez hétvégén el fog dőlni, ugye 7-én lesz a találkozó 15 órakor, bízunk benne, hogy minél többen támogatják majd a Dabasi csapatot, és akkor a következő alkalommal pedig beszélgetünk majd az eredményekről, na meg hogy hogyan tovább. Bíró Krisztiának köszönjük szépen!
0: Én is köszönöm szépen!

0: Reggel 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: Változtatnak a kormányzati kommunikáción a gyermekeket érintő témák esetében. Felülvizsgálják a nyugállományú katonák juttatásait. Változékonyabb időnk lesz, az eső is eleredhet. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A kormány szeretne változást elérni abban, hogyan kommunikáljanak a sajtó képviselői és a tartalomgyártók az érzékeny gyermekeket érintő témákról, közölte a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán, ahol 5 lépésben foglalta össze a traumaérzékeny tartalomgyártás főpontjait. Kátai Néme Filmos szerint a sajtó képviselőinek és a tartalomgyártóknak az érintett témák tálalása során tisztázniuk kell magukban, hogy miért foglalkoznak az üggyel, ugyanis a traumaszenzitivitás alapja, hogy nem használják ki és fel a másik, és a cél nem lehet önös érdek. Hozzátette, egyszerre kell figyelni az érintett sérülékenységére és próbálni megmutatni az erőforrásait. A traumaérzékeny látásmód abban is megjelenik, a rendszer szintű problémákra is felhívják a figyelmet, tanácsolta a tartalom előállítóknak a miniszter. A honvédelmi miniszter szerint a nyugállományú katonák számíthatnak a honvédség támogatására, ezért felülvizsgálják az őket megillető juttatásokat és egészségügyi ellátást. Ruszin Szendi Romulus a Facebookon közölte, a Balatonakaratjai Nyugdíjas Katonai Szervezet gyűlésén a honvédelmi változásokról is egyeztetett az érintettekkel. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, míg a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés a szállás.hu felmérése alapján. Eszerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók, a nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi destinációkat részesítik előnyben. A tavaszi időszakban Budapestet, Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. Tavasszal a foglalások harmada hotelbe szólt, az apartmanok részesedése 27, a vendégházaké 22, a panzióké pedig 13% volt. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján. Mint írják, minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. Az intézmény szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Egyre komolyabb gondot okoz az űrszemét, olyannyira, hogy szakértők szerint a probléma még akkor is tovább súlyosbodna, ha ebben a pillanatban leállítanák az összes rakétaindítást. Az adatok szerint jelenleg több mint 33 ezer nyomon követett objektum kering a Föld körül, közel 28 ezer km/órás sebességgel. A jelentés szerint egyértelműen Kína, az Egyesült Államok és a Fákországok, vagyis a volt szovjet tagállamok a legnagyobb szemetelők az űrben. Kedden eleinte a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, és elszórtan futózápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk a szél, reggel 8-16, napközben 23-29 fok várható.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A Monornak nem sikerült előnyt kiharcolni a Gyirmót ellen az MB2-be való feljutásért rendezett osztályozó párharc első összecsapásán. Az osztályozó párharc gyirmoti felvonásának első lehetősége a haziak előtt adódott, amikor Iván buktatásért megítélt szabadrúgásából német veszélyeztette ballal, de Pirgi bravúrral védett. Fél órai játék után ismét a vendégkapu forgott veszélyben, ugyanis a jobb oldalon felfutó Iván lövése után Bálint a gólvonal elől mentett. A játékrész vége felé Kis kihagyott büntetője miatt bosszankodhattak a Marccal partiak, de kis idő múlva Tömösvári fejes gólja után már örülhettek is. Fordulás után ismét Kis állt közel a gólszerzéshez, de mégis a vendégek egyenlítettek. Egy óra játék után ismét előnybe került a Gyirmolt, amikor Kicsun fejjel volt eredményes, de a vendégeknek erre is volt válasza. A hosszabbítás pillanatában ismét Kicsun lőtt a hálóba, de öröme korainak bizonyult, és a játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot, így a bajnokok csatájában a visszavágóra vár a döntés a másodosztályba történő feljutást illetően. A mérkőzés után a Monor edzője Hallgas István így értékelt: Nehéz mérkőzés volt, de ezt is vártuk. Egy évig azért dolgoztunk, hogy ennek a két meccsnek a pillanatait megélhessük. Boldogok vagyunk, hogy eljutottunk idáig. Olyan együttessel játszottunk, amely más lehetőségekkel rendelkezik, mint mi, viszont pozitív, hogy kellő bátorsággal játszottunk ellenük. A találkozó végeredménye 2-2, a visszavágót vasárnap rendezik Monoron. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
4: 2026. június 2-án, kedden reggel 6 óra után néhány perccel Kis György Krisztián köszönt itt a 93.4-en. Ma is együtt ébredhetünk, legalábbis a nap első óráját így együtt tölthetjük, amikor is az Aniták és a Kármenek ünneplik a névnapjukat. Sok boldogságot nekik, és természetesen a születésnaposoknak. Hamarosan kinézünk az utakra, illetve megnézzük majd azt is, hogy miket is ünnepünk a mai napon. Teddy szünetszedébi már is énekel nekünk.
0: Az ország szívében.
1: Együtt a legjobbakkal.
0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja. Tiktak, ébren vagy?
0: Rádió Dabas. Az

0: zene alfája és omegája.
1: Rádió Dabas,
0: az otthon hangja.
2: Begyújtom a cigim, hadd szóljon a nóta.

0: Tiszta abszinnal mosom meg a kezem.
1: Begyújtom a cigim, hozzájön a nóta.

0: Kekhettem a Nutravalónak.
1: Nem értünk egyet mindenben,
2: de a zene közös nevező lehet.
1: Válaszd a legjobb dalokat.
2: Rádió Tabas.
1: Az otthon hangja.

A reggeli induláshoz már is hozom a legfrissebb információkat az utakról. A 405-ös főúton Újhartyánál, az M5-ös autópálya csomópontjánál egy hidat javítanak. A 18-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, a forgalmat jelző ámpa irányítja továbbra is. Aztán az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra kell készülni. Kecskemét Kossuth lakótelep városrészén kábelt telepítenek, a 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. Lajos Mizsát kelesi szakaszán pedig hitfenntartási munkák miatt a 67-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, irányonként váltakozva lehet áthaladni. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeti építése miatt félpályás korlátozás van érvényben, és az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, a 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Hm? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
3: Ballam már a Vindiát tovább, tovább.
4: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
5: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
4: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
1: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: TikTok, ébren vagy?
2: Rádió Dabas, az otthon.

0: Avril Lavigne dala után már is megnézzük, hogy miket is ünneplünk a mai napon, kikre, illetve mire emlékezünk. Ma van például a lép le korábban az irodából nap, hát nem tudom, hogy mennyire örülnének például a munkáltatók, hogyha ezt megtartanánk, de a mai nap tökéletes ürügy arra, hogy a National Leave the Office Early Day szellemében kicsit hamarabb befejezd a munkát és magadra szállj egy kis időt. Aztán a Szeretem a fogorvosom nap is ma van, ritka alkalom, amikor a Days of the Year naptár szerint nem a félelemmel, hanem hálával gondolhatunk a fogorvosainkra. Nemzeti Bubba nap van ma, ez inkább az amerikai popkultúrából ismert, onnan eredő National Bubba Day. A családi beceneveket és a közvetlen barátságos embereket ünnepli, csak gondolja Forrest Gump Bubba karakterére. Aztán a Rocky Road fagylalt napja is ma van, a májva cukorral és diófélékkel dúsított csokoládéfagylalt hivatalos ünnepe, és ünnepeljük a grill csirkéket is, a lassú tüzön forgatott omlós csirkék imádóinak dedikált nap a mai, és a nemzetközi Volkswagen busz nap is ma van, a hippi korszak ikonikus kisbuszainak dedikált tematikus nap. Vannak azért komolyabb dolgok is, amik kapcsolódnak a naphoz, például a futás világnapját is ünnepeljük, az aktív életmódot népszerűsítő ünnepek naptárában szereplő sportos emléknap a mai. Ünnepelnek Olaszországban, hiszen a köztársaság napja van ma. Olaszország legfontosabb nemzeti ünnepe, amely az 1946-os köztársasági népszavazásra emlékezik, és szintén ma van a szexmunkások nemzetközi napja is. Ezen a napon az LMBTQ és az emberi jogok szervezetek bejegyzései szerint a szexmunkások jogaira és az ellenük elkövetett erőszakra hívják fel a figyelmet. Ennek tudatában már is megyünk tovább, méghozzá a FIFA labdarúgó világbajnokság hivatalos slágerével.
1: Hey guys, I'm Amber Mark.
2: Yeah, this is J Balvin.
3: Jump! 93.4 Rádió Dabas.

0: Papa was Rolling Stone énekelte George Michael. Itt az Otthon hangján, én Szluka Brigi vagyok. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Nézzük, mi a helyzet az utakon. 2 perc múlva lesz 7 óra. Baleset nehezíti az előrejutást az M4-esen. Üllő és az M0-ás közötti szakaszon Budapest felé sávzárás miatt torlódik a forgalom. Élénk a forgalom az autópályák és a főutak a fővároshoz közeli szakaszain. Lassan telítődnek a sávok, ez leginkább az M3-ason érezhető. A 60 és a Bak közötti szakaszon az M0-ás csomóponttól befelé már torlódásra kell számítani. Továbbá az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassulásra, szakaszos torlódásra számíthatnak. Az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni. Lassítani kell az M6-oson is az érdi szakaszon a 20-as és a 18-as kilométer között is, és sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között is, és a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába. És ha jól láttam, akkor Gyömrőnél is a 31-24-es úton lépésben haladnak per pillanat. A vezetési idő meghaladja 11 percet, illetve a Dunaharasztint már mondtam, az 51-es környékén is lépésben haladnak jelen pillanatban. Vezessetek óvatosan, és hogyha nektek bármi híretek van az utakról, akkor 0629-562-562-es számon ezt elmondhatjátok nekem, én pedig megosztom a többiekkel. Jó utat!
1: A kereseti adatok település szinten is elérhetőek a KSH térképén. A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható. Ma mindenütt csökken a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A kereseti adatok település szinten is elérhetőek a KSH térképes interaktív felületén. Frissült június 1-én a Központi Statisztikai Hivatal térképes felülete. A legfontosabb újdonság, hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban állók 2019 és 25 közötti éves bruttó és nettó átlag keresete már a munkavállalók lakcíme szerinti települési szintű bontásban is elérhető, közölte a KSH hétfőn az MT-vel. A tíme a rendszerben összesen 13 mutató, a keresetek mellett egyebek közt a foglalkoztatás, a munkanélküliség és a lakásállomány jellemzői frissültek június 1-én a legfrissebb adatok alapján. A helyreállítási és ellenálló képességi eszköz, azaz az RRF forrásainak esetében vannak a legsürgetőbb teendők. A programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig teljesíteni kell. Miután a fizetési kérelmeket szeptemberben megküldik, 2026 végére megindulhat a pénzek konkrét kifizetése is, közölte Kármán András pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentette be a megállapodást, 16,5 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról. A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható június elején. Ritka csillagászati jelenség, a két bolygó látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5 és 12 között a nyugati égbolton, tájékoztatta a Schwab-hegyi csillagvizsgáló az MT-t. A közlemény szerint a két legfényesebb bolygó június 9-én kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel, a Jupiter apró korongja és a legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisai is megpillantható lesz. A légvédelmi rakéták és rakétaelhárító rendszerek gyártásának felgyorsítására kérte Vladimir Zelenszkij ukrán elnök az Egyesült Államokat, hangsúlyozva, hogy országának sürgős szüksége van a ballisztikus rakéták elfogására alkalmas eszközökre. Az ukrán államfő úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi gyártási nagyságrend semmi, ezzel Oroszország is tisztában van, és egyre több ballisztikus rakétát állít elő. Ma mindenütt csökken a felhőzet, napos idő várható, gomoly a nyugat-dunántúlon fátyol felhőkkel. Nagy részt száraz időre számíthatunk, de keleten néha zápor, eső, egy-egy zivatar is előfordulhat. Helyenként megélénkülhet a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hétfőtől péntekig, 6-tól 10-ig együtt kecsegünk. Kopogtak, ébren vagy?

0: jól indul a nap.
1: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, és már is belefogunk a TikTokba 2026. június 2-án. Köszöntöm a Kármeneket és Anitákat, boldog névnapot kívánok nekik ebben az órában, pedig hamarosan azt is megnézzük, hogy milyen időjárás vár ma ránk, mit vegyünk ma fel, és a csillagok állása szerinti napunk alakulását is meg fogjuk hallgatni. Tartsatok velem!
0: Az ország szívében
1: együtt a legjobbakkal.
0: Rádió Dabas,
1: az otthon hangja.
3: Teardrops in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: gyereke.
1: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
2: Állj már le!
1: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
2: Elég már, mi van veled?
1: Nagyon felpörögtem reggel.
2: Mi történt?
1: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
2: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4.
1: Tiktak,
2: minden hétköznap. Reklám.
3: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Reflex Kft. Pont az építőknek. Szabas főút 67.
4: Ez reklám volt.
5: I don't wanna work today. Maybe I just wanna stay. Just take it easy cause there's no stress.

0: yesterday. Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4 Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Well, hello, hősök és Lil Flag közösen mesélj még róla itt az Otthon hangján, 4:80, és már is megnézzük, hogy mit érdemes ma felvennünk, milyen idő vár ma ránk.
1: Gardrób, az audio ruhatár.
2: Kalap, kabát, csapka, sál.
1: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
2: Az időjárás szabja meg.
1: De segítünk eldöntened.
0: Nem tudom ki, hogy van vele, én tegnap este még jól belocsoltam a kertet, mondván, hogy ez úgy is elkerül minket, aztán láttam, hogy milyen szépen esett reggelre az eső, úgyhogy mindenképpen meg lett locsolva, ami jól esett szerintem a kertnek és nekünk is. Viszont mától visszatér a több órás napsütés. Több órára mindenhol kisüthet a nap a térségben, egy-egy zápor nem kizárt, több helyen lesz élénk a légmozgás, a záporokat erős széllökések kísérhetik. Reggel 13 fokig hűl le a levegő, délután viszont már 27 fok várható, nyárias öltözetet ajánlanak nekünk. Elvonul a front, legfeljebb enyhébb hidegfronti tünetek jelentkezhetnek. Az érzékenyek körében fejfájás, vérnyomás problémák és keringési panaszok előfordulhatnak. A szelesebb tájakon élők erősödő fejfájást, ingerlékenységet és nyugtalanságot tapasztalhatnak. A füllettebb idő miatt nehéz légzés, légszomj és rosszul lét is előfordulhat. A záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az asztmás és a pollenallergiások panaszai, így ők lehetőleg ebben az időszakban tartózkodjanak zárt térben. Az UV-sugár 10 és 16 óra között a naposabb időszakokban erős fokozatot érhet el, ezért fordítsunk előfigyelmet a bőrünk védelmére, illetve ne tartózkodjunk akkor a tűzőnapon. Kedden, tehát a mai napon elszórtan számíthatunk esőre, záporokra, helyenként zivatarokra, ezek környezetében vizes csúszós utakkal találkozhatnak a közlekedők. A záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen lecsökkenhet a látótávolság, több helyen élénk lesz, zivatar környezetében erős viharos a szél, ami jelentősebb mértékben csökkentheti a járművek menet stabilitását. A naposabb időszakokban, amilyen például most is, érdemes lesz a vezetés közben napszemüveget viselni. Jelen pillanatban 17 fokot mutat itt a hőmérő a stúdiónk előtt. Úgyhogy napszemüveg, de azért esernyő is legyen nálatok, de legalább a frontok elvonultak, és elméletileg a melegedés következik a napokban talán. Na, ilyen idő vár ma ránk, nyári ruha, azért esernyő, és napszemüveg legyen nálunk. Meghan Trainorral folytatjuk itt az Otthon hangján.
1: Orvos és közlekedés meteorológia.
2: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
1: Rádió Dabas 93.4.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: A zene rendet tesz a csendben.
2: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
6: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
7: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
8: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: Elvi hozzájárulását adta Pest vármegye közgyűlése a Bugyi elkerülő út megépítéséhez. Kizárólag magyar beszerzésből származik a kőzúzalék, amelyet Dunaharasztin használnak az utak karbantartására. Folytatódik a kicsit enyhébb, de felhős idő.
11: Hírmondó.
12: Rólunk szól.
11: Régiónk hírei.
12: Első kézből.
11: Első kézből.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Moldován Ágnes vagyok a Rádió Dabas helyi híreivel. Június 2-a van, kedd, reggel 7:30. Elvi hozzájárulását adta Pest vármegye közgyűlése a Bugyi elkerülő út megépítéséhez. A régóta ígért beruházás elmaradása miatt a falun áthaladó jelentős teherforgalom mindennapos terhet jelent az itt élők számára. Emiatt március 8-án békés figyelemfelhívó demonstrációt is tartottak a település központjában. A zaj, a levegőszennyezés és a közlekedés biztonsági kockázatok mind olyan problémák, amelyekre megoldást jelenthetne az elkerülő út megépítése. A 2010-ben állami beruházásként átadott Taksonyi és a Kumpeszéri utak közötti 5,5 kilométeres útszakasz csak a problémának elenyésző részét oldja meg. Az elkerülő út tovább építésével lehetne csak teljes egészében megszüntetni a településen átmenő tehergépjármű forgalmat. Bugyi önkormányzata segítve a megvalósítást, a jelenlegi 6,2 kilométer hosszú második szakaszra is 2010-ben elkészítette a terveket. Az út megépítése az évek alatt számos személyes utánajárás, megkereső levél és segítségkérés ellenére sem kapott semmiféle forrást. A tervek 2027. március 13-áig érvényesek, így ha addig nem kerül sor az építkezés megkezdésére, az önkormányzat hiába fizetett évekkel ezelőtt milliókat a tervekért. Dr. Bilisit Zita országgyűlési képviselő ismeri a problémát, ő is ott volt a legutóbbi közmeghallgatáson. Nagy András Gábor polgármester elmondta, minden megvan az út építéséhez, A kisajátításokat kell elindítani, és forrást kell hozzárendelni a projekthez.
1: Több mint 30 éves igény az azért megviseli az embereket, mert felnőttünk mellette, az igény mellett, és csak a fele készült el. Úgyhogy folytatjuk tovább. Ott volt országgyűlési képviselőasszony is a közmeghallgatáson. A legfontosabb, mikorra lesz nekünk elkerültünk. Tulajdonképpen, ha valaki felkészült egy településből, az tudja, hogy a mi településünknek ez a legfontosabb, tehát biztos, hogy nem lesz egy nagyon komplikált munka ennek a dolognak a megválaszolása, és hogy a pénzeket kell összerakni hozzá, mert minden megvan, a település megterveztette, a második részét az állam megterveztette, úgyhogy minden megvan hozzá, kisajátítás és építés.
10: Kizárólag magyar beszerzésből származik az a kőzúzalék, amelyet Dunaharasztin használnak az utak karbantartására. Az aszbeszt szennyezés kapcsán a médiában megjelent hírekre és a lakosságban felmerülő kérdésekre válaszolva dr. Szalai László polgármester arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a településen az utak karbantartásához sem Ausztriából, sem más országból nem használnak semmilyen kőzúzalékot. Az útépítéshez, útkarbantartáshoz felhasznált kőzúzalék Dunaharasztin kizárólag magyar beszerzésből származik. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, új lengyel neve jelent meg azon a listán, amelyen feltüntették a szennyezett anyag mozgását. Petrányi Tamás polgármester hangsúlyozta, a külterületi utak felújításához használt kőzúzalék teljesítménynyilatkozatok szerint magyarországi, a Pilisből származó anyag volt. A település vezetés mindezek ellenére felvette a kapcsolatot az adatokat korábban kikérő szakemberrel, aki megerősítette, új lengyel csak GPS alapú beazonosítás miatt szerepel a térképen. Az önkormányzat további adatszolgáltatást kér a NAV-tól, valamint megkeresi az osztrák környezetvédelmi és bányafelügyeleti hatóságokat is, hogy pontosabb információkat szerezzenek a szállítmány útjáról és annak sorsáról. Petrányi Tamás polgármester hangsúlyozta, addig folytatják a tényfeltárást, amíg az ügy minden részlete megnyugtató módon nem tisztázódik. A Gábor Áron utca aszfaltozása és az M5-ös autópálya felé vezető út javítása a két legfontosabb fejlesztés Pusztavacson. A falu belterületén futó Gábor Áron utca jelenleg földút, azonban a parcellázás miatt már 5 önkormányzati telek van mellette, amelyet szeretnének értékesíteni. Az autópálya felé vezető út pedig évek óta az egyik legkritikusabb pontja a térségnek, ugyanis a kátyúk állandó veszélyforrást jelentenek. Amennyiben ez az út végig elkészül, nagy előrelépést jelent a településnek, mondta Jóri László polgármester.
2: Ez ezért nekünk nagyon fontos, ez beadott pályázat térben van, még nincs elbírálás, 5 önkormányzati telek van rajta, nagy az igény a telkek iránt, és azért lenne jó, mert itt semmilyen kiépítettségű szintű út nincs, fölút van jelenleg, és ugye útalappal kellene kezdeni és zárni az aszfalttal, én bizakodóan tekintünk a jövőbe. A másik pedig ugye a M5-öshöz vezet útszakasz, a Magyar Közút illetékes szakemberei vezetői szerint újabb bő 1 kilométerrel fog ez a szakasz megújulni még a nyár folyamán, és a maradék 2,6 kilométert én bízom benne, hogy már nem szedik szét két lépcsőről, hanem egy lépcsőből, és akkor a település valamennyi lakója. Tehát én azt hiszem, hogy legnagyobb ajándéknak fogja tekinteni a település történetében, ha elérünk az M5-ösig kiváló minőségi úton.
10: Jelentős mérföldkőhöz érkezett a Lajos Mizsei Egészségház energetikai korszerűsítése. A beruházás elérte az 50%-os készültségi szintet. Lajos Mizse város önkormányzata még 2022 végén nyújtott be pályázatot a helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztésére. A projekt támogatásáról 2023. szeptemberében született pozitív döntés, amelynek eredményeként több mint 234 millió forint támogatást nyert el a város. A támogatási szerződést 2024 áprilisában írták alá, a kivitelezési munkák pedig idén januárban kezdődtek el. A beruházás keretében teljes hőszigetelést kap az egészségház épülete, amelynek köszönhetően nem csak energiahatékonyabbá válik az intézmény, hanem a külső megjelenése is megújul. Emellett valamennyi külső nyílászárót kicserélik, új hőszivattyús rendszert építenek ki, valamint egy 9 személyes Volkswagen kisbusz beszerzésére is sor kerül. A kivitelezés jelenlegi állása szerint a munkálatok már elérték az 50%-os készültséget. A projekt befejezésének határideje november 30-a. A beruházás célja, hogy korszerűbb, energiatakarékosabb és hosszú távon fenntarthatóbb egészségügyi ellátási környezetet biztosítsanak a lajosmizsei lakosok számára.
11: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
13: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
11: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra. www.radiodabas.hu-ra.
14: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
10: Ma kezdetben a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és ott helyenként futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Napközben aztán sok napsütésre számíthatunk, de néha fátyol és komoly felhők is megjelennek majd az égen. Többfelé lesz élénk a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet!

0: Tidal's Life for Rent itt az Otthon hangján. Egy percünk van még 3-4-8-ig, és már is megnézzük, hogy a csillagok állása szerint hogyan alakulhat a mai napunk.
1: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: Kedves kósok, veletek kezdjük ma is. A bakhold leföldelés kicsit visszafogja a lelkesedésed, de nem is baj, legalább lesz lehetőséged higgadtan végig gondolni a terveidet. Ez a hold partnered, ha ésszerű stratégiákat akarsz készíteni. Kedves béka, előnyös, hogy a hold még a fegyelmezett, összpontosító és mazoista bakban jár, ami fegyelmezetté, összpontosításra képessé és kissé mazoistává is tesz téged. Ez a hét első munkanapján jól jön, vagyis ez nem lesz olyan utálatos a mai nap sem, amilyen máskor szokott lenni. Kedves ikrek, a tegnap előtti teli hold után a mai bakhold leföldelt energiákat hoz, már sokkal rendezettebbnek érzed magad, mert ez segít a gyakorlati ügyekben a napi horoszkóp szerint. Viszont figyelj oda, mit hallasz, vagy kinek mit mondasz tovább. Jól jön végre, visszatalálsz egy kis stabilitáshoz, kedves rák. A mai nap arra jó, hogy megfogalmazd magadban, mire is van igazán szükséged, de ne kapkodj, lehet, hogy valaki nem a teljes igazságot közli veled. A bakhold józanságot ad, kedves oroszlán, de a Neptunusz kvadrátja egy kicsit megzavarhat. Ne hozz fontos döntést, ha nem vagy biztos minden részletben, várj pár napot. A mai nap nem a nagy kiállásoké, kedves szűz, inkább a kis lépéseké. A munkádban előkerülhet valami zavaros vagy félreérthető helyzet. Kérdezz vissza, ha valami nem egyértelmű. A bakhold a mérlegnek kifejezetten jót tesz, segít rendszerezni a gondolataidat, terveidet, de légy résen, valaki lehet, hogy nem tudatosan, de félrevezet, most jobban jársz, ha magadra hallgatsz. A Merkur már vízelemű jegyben jár, kedves Skorpió, de most kvadrát fényszöget zár be a bakholddal. Ma könnyebben meglátod, minek a végére kellene pontot tenni, ugyanakkor lehet egy kis zavar a rendszerben, például egy téves információ, ne higgy el mindent elsőre. Egy beszélgetés sokat tisztázhat a nyilasban, vagy akár másokkal is, de nem biztos, hogy minden úgy van, ahogy elsőre látszik. Figyelj az apró jelekre, és ne hagyd, hogy valaki a háttérből irányítson. Kedves bak, ma a jegyedbe lép a hold, ami kedvez neked, de kap egy kvadrátot a Merkurtól. Már nem sodornak el annyira az érzéseid, viszont a napi teendők elég nyomasztóvá válhatnak. Lehet, hogy valami nem úgy van megfogalmazva, mint ahogy érted. Kérj pontosítást! A hold kedden belép a fegyelmezett bak jegyébe, kedves vízöntő. Ez neked erőt, de egyben terhet is hozhat. Most a felelősséged nagyobb, mint máskor. Ne lepődj meg, ha félreértések lassítanak. Türelemmel és kontrollal minden megoldható. Kedden fontos, hogy ne ugorj be elsőre egy nagyon jó lehetőségbe, kedves halak. Elképzelhető, hogy ez túl szép, hogy igaz legyen. Jobb, ha most óvatos vagy, a Neptunusz miatt valami nem tiszta, és később bánnád, ha elhamarkodott döntést hoznál. Egy kis távolságtartás ma aranyat ér. Ezeneket üzenik mára nekünk a csillagok.
2: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
1: Reklám.
3: Wilserker. Wilserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.
3: Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.

Nincsen rajta senki a jobb szélső helyén van egy pillanatban. Mi van most az alapvonalról? Puskásnak a

0: Egy dal mindig mást mond.
1: Akárhányszor is hallod.
0: Örökké változatosan.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Hallj már le!
0: Nem tudok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. TikTok minden hétköznap. Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Tétrex Kft. Pont az építőknek. Dabas, főút 67.
3: Ez reklám volt.

0: Belenó szótlan vagy című dala szólt itt az Otthon hangján. Két percünk van még 8 óráig, folytatódik a TikTok itt a 93.4-en. Méghozzá lapozórával megyünk tovább, belelapozgatunk a sajtó friss értesüléseibe. Tartsatok velem a következő órában is. Most pedig nézzük, mi a helyzet az utakon. Baleset nehezíti az előrejutást az M4-es autóúton ülő és az M0-as autóút közötti szakaszon Budapest felé. A 27-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás meghaladta az 5 kilométert. Továbbra is élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain. Lassan telítődnek a sávok, ez leginkább az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as csomóponttól befelé érezhető. Továbbá az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassulásra, szakaszos torlódásra számíthatnak az átterelt belső sávban, még folyamatosan lehet haladni. Sokan haladnak az M2-es autóúton Vác és Dunakeszi térségében. Lassítani kell az M6-oson és az érdi szakaszon a 20-as és a 18-as kilométer között is. Már sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába. Ha az élőképet nézem, akkor továbbá még lépésben haladnak Üllőn a Széchenyi utcán, valamint szintén Üllőn is lépésben haladnak az M4-esen, már mondtam, ott a baleset is történt, illetve Vecsésen is a Telepi úton lépésben lehet haladni egyelőre. Vezessetek óvatosan, és ha bármi híretek van az utakról, 0-29-562-562-es telefonszámon tudjátok azt nekem átadni.
1: Napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Információkat várnak az NKA támogatásokról. Manapközben sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News.
3: Magyarul és érthetően hírek.
1: Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Az insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utazás biztosítási díjjal számolhatnak. Ez az átlagdíj 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. Ha Sülyök Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök hétfőn Budapesten a Sándor palota előtt tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására, ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Elmondta azt is, körülbelül egy hónapot vesz igénybe a jogalkotás. Információkat várnak az NKA támogatásról a hivatalos vizsgálathoz. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználásával kapcsolatban vár információkat Tar Zoltán, aki erről Facebook oldalán közzétett videójában beszélt. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint az információk segíthetik a már folyamatban lévő vizsgálatot. Kéri azokat, akik rendelkeznek információval, annak a tekintetében, hogy milyen formában, milyen módszerekkel jutott pénz a kedvezményezettekhez, osszák meg ezeket az információkat, segítsék vele a hivatalos vizsgálatot, emelte ki a miniszter. A kisebb nemzetek csak úgy tudnak érvényesülni, ha szorosan összetartanak és nem fognak függeni a nagy nemzetektől, jelentette ki Petr Pavel, cseh köztársasági elnök a közép-csehországi Neratovicsében. Az államfő azt mondta, az Európai Uniós és a NATO tagság védi Csehországot és segít neki a jólét megteremtésében. Hangsúlyozta az oktatásügy, valamint a tudomány fontosságát, és felszólította a kormányt, hogy a művelt társadalom megteremtését tekintse kiemelt stratégiai feladatnak. Ma napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és komoly felhők is megjelennek majd az égen, és egy futó zápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk a légmozgás, de záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. Napközben 23-29 fok közé melegszik a levegő, a déli órákban erős lesz az UV-sugárzás.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: Már megyünk is tovább, hiszen 8 óra múlt 3 perccel, a friss hírek után jön majd Kecai és a Gabriella, de itt lesz velünk még a Fúj meg a szél, az Aria és a Pannogrász közöse, és persze elindítjuk a lapozórát, belelapozunk a mai friss sajtóértesülésekbe. Lesz itt külföldi, belföldi hír, egy kis bulvár is, tartsatok velem.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.

0: Fúj meg szél, az a Rias a Parnograszt felvétel, ami pedig 11 perccel 8 óra után belecsapunk a lapozórába.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Kiderült, ki lesz az új országos tiszti főorvos. Az ATV.hu-n olvashattok erről. Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, derül ki az egészségügyi miniszter hétfő késő esti Facebook posztjából, amelyben arról számol be, hogy megkezdődött az átadás átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Ma a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban jártunk, és megkezdődött az átadás átvétel, írta Hegedűs Zsolt. Hozzátette, hogy elkísérte Oroszi Beatrix, aki az új országos tiszti főorvos lesz, és Szepezdi Zsuzsanna, aki a független háttérintézmény, az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője lesz. További részletek az ATV.hu-n. Az is kiderült, mikor térhet vissza a katásadózás. Hétfőn arról kérdezték a parlamentben Kármán András pénzügyminisztert, hogy a Tisza mikor vezeti vissza a katásadózást. Mint a Telex írja, a miniszter válasza az volt, hogy erre 2027-ben kerülhet sor. Kármán szerint a kata átalakítása során nem tett különbséget az adónem célcsoportja és a visszaélésekért felelős szereplők között. Emiatt egyik napról a másikra százezrek vesztették el az adózási formát, amire a vállalkozásukat építették. Mint elmondta, a kormány ki is akarja bővíteni az adóformát, viszont azt nem szeretnék, hogy a nagy cégek ismét kihasználják a rendszert, és a munkaviszonyok tömegeit alakítsák át katás foglalkoztatásra. A pénzügyminiszter arra is kitért, hogy az adójogi változtatásokra a jövőben széles körű társadalmi egyeztetés után kerülhet majd sor. Erről pedig a HR Portál cikkéből idéztem.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: akkoriban crazy.
1: Hallgass bele az újságokba.
2: Lapozóra.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
3: Folytatjuk is a lapozórát. 20 perc elmúlt el 8 óra. A Telex cikkével megyünk tovább. Trump szerint egy héten belül megállapodhatnak Iránnal. Donald Trump várakozásai szerint egy héten belül megkötik a megállapodást Iránnal a Hormuzi szoros újbóli megnyitásáról és a tűzszünet meghosszabbításáról. Erről beszélt az amerikai elnök hétfőn az ABC News-nak. Trump szerint a diplomáciai megoldás továbbra is terítéken van, de még néhány pontot el kell érni ahhoz, hogy aláírassa a megállapodást. Szerinte egy esetleges megállapodás egy katonai győzelemnél is jobb lenne, ugyanakkor elismerte, hogy nem könnyű elérni az egyességet. További részletek a Telex oldalán. Maradunk a Telexnél, kedden Budapestre érkezik az EU jogállami biztosa. A demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztos érkezik Budapestre. A testület tájékoztatója szerint Michael McGrath az új magyar kormány tagjával megvitatja az Európai Bizottság idei jogállamisági jelentését. Az éves dokumentum tavalyi kiadása többek között a magas szintű korrupció elleni magyar fellépéssel volt elégedetlen. A biztos az országgyűlés tagjaival is találkozik, hogy egyeztessenek a magyar jogállamisági helyzetről és a régóta tartó problémák kezeléséről, közölte az Európai Bizottság. A testület szerint a látogatás arra is lehetőséget kínál, hogy támogassák Magyarországot a reformok. Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Magyar Péter pénteki találkozójára építve. További részletek a telex.hu-n.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.

0: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. Tiktak, minden hétköznap. Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Tétrex Kft. Pont az építőknek. Szabas főút 67.
3: Ez reklám.

0: Forever Young, David Guetta, Alpha Will és Eva Max közöseit az Otthon hangján, és már is az ebédre hangolódunk.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: Regionális gasztronómiai körkép.
3: Aktuális menüajánló.
2: 93.4.
0: Már is mondom a mai lehetőségeket. A konyha mai ajánlata: sajtkrémleves békönös pirítóssal, színes zöldséges csibebrassói káposztasalátával, rántott kamambert rizssel áfonyalekvárral, pankóbundás fekete tőkehal grillzöldséges bulgurral, és a desszert pedig túrós mentás epervelős palacsinta. A Sári ABC a mai napon magyaros zöld borsólevest kínál, az A menü kapros gombás csirkés penne reszelt csajtal, a B menü rántott sertés karaj petrezselymes burgonyával, a napi ajánlatuk magyaros sült oldalas jutúrós tepsis burgonyával, vagy hawaii csirkemel jázmin rizssel. És a szarvasbangó mai menüje pedig tanyasi raguleves sertéshússal, az A menü csirkemel parmezános bundában párolt rizssel és olivás kevert salátával, a B menü tejszínes cukkinis gnocchi guanciale szalonnával és parmezán sajtal, mediterrán zöldség ragú polentával a vegán menü, a mentes pedig cseva csicsa görög salátával, mentes feta sajtal, a desszert pedig madártej. Jó étvágyat kívánok nektek előre, és reklámmal fogjuk folytatni, majd közérdekű információkkal jövök vissza, egy perccel múlt el 8:30.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
5: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
6: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
7: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád.
6: Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
4: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még: fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím: Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
2: Reklám voltam, viszont hallásra. Értéket közvetítünk.
3: Közérdekű információk.
0: Dabas város üzemeltetés tájékoztat, hogy a Semmelweis utca és a Meder utca sarkán lévő gázfogadó állomásnál műszaki hiba történt. A hiba elhárítása érdekében a Parag utcát a Tornacsarnok és a Manódombi bölcsőde között fel kell bontani, a kivitelezés idejére a teljes útszélesség lezárása szükséges. Kérik a tisztelt lakosságot, hogy a megváltozott forgalmi rendet mindenki tartsa be. A kivitelezés kezdete június 1-e, hétfő. A Pest vármegyei kormányhivatal földhivatali osztálya 2026-ban határszemlét tart több település külterületi termőföldjein. Június 2-án Felsőpakonyon, június 9-én Inárcson, június 11-én Kakucson, június 16-án Tatár-Szentgyörgyön. Az ellenőrzés során vizsgálják többek között a termőföldek művelését, a hasznosítási kötelezettség teljesítését, az ingatlan nyilvántartási adatok egyezőségét, valamint a gyommentes állapot fenntartását. Kérjük az érintett tulajdonosokat, a földhasználókat és haszonélvezőket, hogy a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő állapot biztosításával segítsék az ellenőrzés zavartalan lebonyolítását. Monoron a Borvidékek hétvégéje rendezvény miatt június 6-án több Strázsa-hegyi és Strázsa-hegyre vezető út lezárása kerül a forgalom elől a látogatók biztonsága érdekében. Lezárják a Strázsa-hegyi dűlőt a Csokonai utcától, az Irsai Olivér sort a Mendei úti leágazástól, illetve a Rizling dűlőt a Locsodi utcától. A pince tulajdonosok a korábbi évek gyakorlatainak megfelelően behajtási engedélyt igényelhetnek a Vigadó kulturális és civil központban.
2: A Rádió Dabas
3: közérdekű információit hallott.

0: a zene a mágia legerősebb formája.
1: 93.4
0: Rádió Dabas.
2: Tudom felmászni a csúcsra, hogy ez a cél, de vigyázz meg, ne szédülj, fönn nagy a szél.

0: And the Barbies játék az egész itt az Otthon hangján. Folytatjuk a lapozórát, 4 percünk van még, 3:49-ig.
1: Hallgass bele az újságokba.
2: Lapozóra.
1: Rádió Dabas, az Otthon hangja.
0: Az Eto FC néhány nappal ezelőtt már bejelentette, hogy vezetőedzője Borbély Balázs az FTC-hez igazol, ezzel megerősítette a Csak Foci információit, ahonnan most is idézem a cikket. Hétfőn pedig a Ferencváros is hivatalos oldalán tudatta, hogy a győriekkel az előző évben bajnoki címet nyert szakember veszi át a budapesti zöldfehérek irányítását. A Ferencváros újdonsült trénere később meg is szólalt az első élményeiről. Ekkor az első nyilatkozatában még úgy fogalmazott, elsőre nem tudja megmondani, mit szeretne másként látni a csapatnál. Nos, úgy tudjuk, Borbély egy dolgon már is módosított az FTC-nél, még ha ez a döntés nem is személyi kérdéseket vagy taktikai elemeket érint, de a játékosok mindennapjait biztosan átírja. Információink szerint a zöld-fehérek a korábbi vezetőedzővel Robi Kinnel eredetileg június 11-én kezdték volna meg a felkészülést, ám Borbély nem akart ennyit várni, így a Ferencváros vezetése napokkal előre hozta az első edzést, és a keretnek már június 8-án hétfőn jelenése van a Népligetben, írja tehát a Csak Foci. Felháborodtak a tudósok, erről a 24.hu számolt be. Kulcsfontosságú rendszert számol fel Donald Trump. A Trump adminisztráció megszünteti kulcsfontosságú mélytengeri megfigyelő rendszerét, amelyet egy évtizeddel ezelőtt hoztak létre a partmenti környezet, a tengeri ökoszisztéma és a globális éghajlatot befolyásoló áramlatok megfigyelésére, írja a The New York Times. A tudósok a megfigyelő rendszer adatait felhasználva figyelemmel követhették, hogyan nyeli el az óceán az üvegházhatású gázokat a légkörből, hogyan befolyásolhatják az óceán hőmérsékletének változásai, például a tengeri hőhullámok a halászatot, vagy hogyan jelezhetnek nagyobb változásokat az éghajlatban, emellett az áradásokra is előzetes figyelmeztetést tudtak kapni. A rendszer leszerelésével nem várnak sokat. A Nemzeti Tudományos Alapítvány bejelentette, hogy már júniusban hajókat küldenek több mint 900 mélytengeri műszer eltávolítására. Ezek Oregon, Washington állam, Alaszka, Észak-Karolina, valamint Grönland és Izland között található Irmigrant tengerként ismert terület partjainál horgonyoznak. Ez utóbbi állomás különösen fontos az Észak-Atlanti bukóáramlás változásainak megértésében, amelyről egyre több tudós úgy véli, hogy az összeomlás szélén áll, ami rendkívül súlyos időjárási következményekkel járna. További részleteket a 24.hu-n olvashattok a témában.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: Hallgass bele az újságokba.
1: Lapozóra.
0: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
2: Folytatjuk is a lapozórát 10 perccel 9 óra előtt. Bajor Lidlről lesz most szó. A Femina.hu-n olvashatjátok a cikket. Bajor Imre lánya, Bajor Lili a koronavírus járvány alatt döntött úgy, hogy érdemes több lábon állnia, ekkor kezdett el takarítóként dolgozni egy idősek otthonában. Ugyanakkor még úgy gondolta, hogy ez egy ideiglenes állomás lesz az életében, amíg a járvány miatti lezárások érvényben vannak, végül ott ragadt. De azért nem beszéltem erről, mondja, mert azt éreztem, hogy annyira rosszindulatúak az emberek, és annyira nem azt értik meg belőle, amit én akarok mondani. Tehát én takarítok időseknél, de a mai napig, mesélte Bajor Lili a Palikék világa Egy ritmusban Ábel Anitával műsorában. A 30 éves színésznő büszkén vallja, hogy semmi szégyellnivaló nincs ebben a munkában, sőt rávilágított arra is, hogy valójában egy nagyon nehéz fizikai feladatról van szó. Rendmániás vagyok és szeretek rendszerezni, de annyi negatív hozzászólás ért, hogy oké, ezt megtartom magamnak, nagyon érdekes életek vannak, van akihez visszajárok, ezek a történetek, meg az, hogy én nagyon más csinálok, feltölt a saját szakmámban. Idézte a Femina.hu. 8 új taggal bővült a Halhatatlanok társulata. Ahogy minden évben, idén is a közönség szavazta meg, kik azok az előadó művészek, akik tehetségükkel tovább a művészetért és a kultúráért tett kiállásuk miatt kiérdemelték azt a kitüntetést, hogy a Halhatatlanok társulatának örökös tagjai legyenek. Az elismerést elnyerő művészek lábnyomát szeptember 19-én 11 órakor avatják fel az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán. Idén pedig ők érdemelték ki, hogy a Halhatatlanok társulata új tagjai legyenek. Színész kategóriában Köles Ferenc és Máté Gábor, színésznő kategóriában Hegyi Barbara és Szulák Andrea, operaénekes kategóriában Pászti Júlia és Rozsos István, táncművész kategóriában pedig Kovács Tibor és Nagy Íris lesznek tehát az új tagok.
1: Szalagcímek egy órája.
0: Lapozóra.

0: tiktok, tiktok, tiktok, tiktok, tiktok, tiktok.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktok, tiktok, tiktok, tiktok.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktok, tiktok, tiktok, tiktok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség, 93.4.
0: Tiktok,
1: minden hétköznap. Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Réflex Kft. Pont az építőknek. Szabas főút 67.
3: Ez reklám volt.

0: Kelly Rowland zárja ezt az órát, és a Work című dal. Ezzel bezárjuk a TikTokot mára, mindjárt közlekedési információkkal jövök, országos híreink után pedig elindítjuk a sztereót.
1: A TikTokot a Dabasi T-Flex Kft. Támogatta.
2: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: Baleset nehezíti az előrejutást az M4-es autóúton ülő és az M0-as autóút közötti szakaszon. Budapest felé a 27-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás még mindig nagy. Az élőképen pedig az látszik, hogy a ülőn, a Pesti úton erős a forgalom. Lassulásra kell számítani, az M0-as autóúton pedig Vecsés környékén elég nagy a forgalom, közepes forgalmat ír, illetve erős a forgalom az M0-as autóúton Maglód és Ecser között is, és a Maglód a 31-es környékén is torlódásra kell számítani. Vezessetek óvatosan, ha bármi híretek van az utakról, hívjatok a 0629 562 562-es telefonszámon. Balesetmentes közlekedést!
2: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagytakarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
3: Ismét felerősödött a pollenterhelés. Szigorításokat jelentett be a zöld kártyaigénylések szabályaiban az Egyesült Államok. Ma mindenütt csökken a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
4: Nachrichten,
5: Novel,
4: Noticias,
5: Novinky,
4: News,
5: magyarul és érthetően
4: hírek.
3: Ismét felerősödött a pollenterhelés. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollenkoncentrációja országosan magas, a csalánféléké, az útifűi és a bodzai pedig közepes tartományban alakulhat. Az eperfafélék, a bálványfa és a hárs jellemzően alacsony, esetenként közepes szinten lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a kőr is, a ciprus és a tiszafafélék, a tölgy és a nyírvilágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Gelato Festival Hall of Fame tagjai közé választották Fazekas Ádám világbajnok magyar fagylaltmestert. Az ünnepélyes beiktatásra május 27-én került sor Rómában. Fazekas Ádám éveken át vezette a fagylalt készítők világranglistáját, és úgy őrizte meg első helyét, hogy az elmúlt 4 évben nem indult újabb versenyeken. A szakember azt mondta, célja mindig az volt, hogy természetes alapanyagokkal, aromák és színezékek nélkül készítsen világszínvonalú fagylaltot. Fazekas Ádám 2021-ben nyerte meg a Gelato Festival World Masters világbajnokságot, hamarosan új márkát is indít. Orbán Anita külügyminiszter a választás után elsőként holland partnerét Tom Berendsent fogadta a hivatalos látogatáson a külügyminisztériumban hétfőn. A tárcavezető Facebook bejegyzésében azt írta, Hollandiával sok közös ügyünk van Európában, a mostani beszélgetés egyik legfontosabb témája mégis az volt, ami a magyar fiatalok mindennapjait is közvetlenül érinti, az Erasmus ösztöndíjak. Emlékeztetett, az uniós forrásokat hozzahozták, így szeptembertől újraindul az Erasmus program is. Szigorításokat jelentett be az állandó tartózkodási engedély az úgynevezett zöld kártyaigénylésének szabályaiban az Egyesült Államok bevándorlási hivatala. A hivatal közölte, hogy a jövőben azon külföldiek, akik zöld kártyát igényelnek, a döntést konzuli eljárás keretében saját hazájukban kell kivárniuk. A bejelentés alapján azoknak, akik el akarják indítani a zöld kártya eljárást, és jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodnak, el kell hagyniuk az országot, és külföldről kell az igényt benyújtani. Ma mindenütt csökken a felhőzet, napos idő várható, gomoly a nyugat-dunántúlon fátyol felhőkkel. Nagyrészt száraz időre számíthatunk, de keleten néha zápor, eső, egy-egy zivatar is előfordulhat. Helyenként megélénkülhet a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Sztereó.
5: Sztereó.
4: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
5: de témázunk veled,
4: és rólad is beszélgetünk.
5: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
4: rejtélyek és megoldások.
5: Sztereó.
4: Sztereó.
6: A Sztereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.
0: 9 óra múlt, 3 perccel a mikrofonnál Szluka Brigit, halljátok, és ez bizony már a sztereó, vendégem is lesz Petrányi Tamás, új lengyel polgármestere. Hamarosan kezdjük is a beszélgetést, rengeteg témát szeretnénk körbejárni, de most jöjjön Verip Tomi és Nagy Bogi, és nem ígérek semmit itt az Otthon hangján.
1: Az ország szívében
4: együtt a legjobbakkal,
1: Rádió Dabas,
4: az Otthon hangja.

0: Stereo.
1: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
0: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
0: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
0: Stereo.
1: Stereo.
2: És már kezdjük is a beszélgetést, 9 óra után 7 perccel, a vendégem pedig itt a stúdióban Petrányi Tamás, új lengyel polgármestere. Köszöntelek, jó reggelt, és köszöntöm a minket nézőket is most már.
3: Jó reggelt kívánok, én is köszöntöm a rádióhallgatókat és a nézőket.
2: Hát a választások óta most először jársz itt a stúdióban. Az első kérdésem az lenne, hogy ezt az új lengyeli részvételi adatokat és az eredményt értékeld nekünk egy kicsit, és hogy milyen elvárásokkal indulsz neki ennek az új jövőnek most.
3: Hát új lengyelben is az országos adatokhoz hasonló részvétel volt. Amennyire én a számokra még emlékszek, ha jól tudom, a nyertes képviselő úr, Hende Máté 9 szavazattal kapott többet a második helyezetnél, és viszonylag magas számban érkeztek szavazatok is a Mi Hazánk képviselőjére is. Milyen elvárásokkal indulunk neki? Ugye itt valamilyen szinten egy rendszerváltás volt prognosztizálva. Itt én ilyenkor azt mondom mindig, hogy azért ki kell várnunk, egy-két évet meg kell nézni, hogy mi hogy fog működni, aztán majd kiderül, hogy van-e változás. És hogyha minden változásban egyébként én egyetlen egy értékmérőt látok, hogy valójában az embereknek jobb lett-e, vagy nem. Ha ez az embereknek jobb lesz, akkor azt mondom, hogy egy pozitív dolog történt. Ha nem, akkor viszont teendője lesz majd a jövőnek is, a jövő generációjának is.
2: És az önkormányzatiság kérdése az pedig hosszú ideje napirenden van. Mit gondolsz most a hazai önkormányzati rendszer elmúlt három évtizedéről?
3: Én picit azt látom, vagy azt várom, hogy az önkormányzati szabadság az egy picit nagyobb lesz, mint volt. Mindattól függetlenül, hogy azért mindenféle híreket hallunk, de én mégis azt várom mindettől, hogy egyrészt ugye kis települések általános iskolájának az üzemeltetését talán visszakapják, a régebben központosított adókat, adóbevételeket várhatóan visszaadják, ugyanis, hogyha egy feladatot delegálunk, akkor ahhoz egy megfelelő forrást is kell biztosítani, és hogyha mindez így lesz, akkor én azt mondom, hogy egy picit pozitívabb lesz a településen lakóknak, hiszen több döntéshelyben tud majd eldőlni. Most itt már én nem beszélek olyanról, hogy építéshatóság, stb. Egyéb feladatoknak a delegálása, hogy hogyan fog történni. Mi csak várjuk, hogy talán jobb irányba mennek majd a dolgok.
2: És melyek azok a területek, amiken szerinted változásra van szükség? Beszéltél már az előbb az iskolákról, hogy visszakaphatják az önkormányzatok. Itt van a versenyképes járások, vagy mik azok a kötelező feladatok, vagy esetleg a finanszírozás, amiben szerinted mindenképpen nektek is szükségetek van egy új útra?
3: Hát én nem hiába az iskolát említettem, az az egyik legnagyobb fájó pont, hogy ugye a helyi általános iskola felett az önkormányzat az gyakorlatilag semmiféle befolyással nem bír, ugyanis mind az üzemeltetés, mind pedig a tanárok most már függetlenek a települési vezetéstől. Nem mondom, hogy ez szakmaibb lesz, de ugyanakkor mégis, hogyha így lesz, akkor az emberekhez közelebb álló dolog lesz. Én ezt várom főként. Régen ugye helyben maradt egy központi adó, amit gépjárműnek adónak hívunk. Én várom, hogy ezt is visszaadják, és másrészt régebben még a személyi jövedelemadóból is voltak helyben maradó részek. Ha ez is így lesz, akkor valószínűleg egy kicsit nem ennyire szűk költségvetési keretek között kell gazdálkodnunk, mint az utóbbi években.
2: És hát, ha már itt a költségvetésről van szó, ugye most nagyon sokat beszélnek arról, hogy a polgármesterek fizetését is csökkenteni fogják, vagy felmerült ennek a lehetősége. Mivel a polgármesteri pozíciót sokan tévesen ítélik meg, egy kicsit erről is beszél nekünk, milyen felelősséggel jár ez, mit kell róla tudni, és hogy mit gondolsz erről a javaslatról?
3: Hát egy polgármesternek más a szerepe település kategóriánként. Ugye mi olyan problémákkal találkozunk kis településen, amivel egy nagyváros polgármestere nem biztos. Tehát kiment az utcára egy kutya, ezzel egy nagyvárosban polgármestert nem hívják föl, még egy kis településen értelemszerűen mindennel. Tehát akár kiégett egy közvilágítási lámpatest, tehát mindennel foglalkoznunk kell, sokkal több rétűbb a feladatunk. Értelemszerűen nem is tudunk annyira speciálisak lenni, mint egy nagy városban, ahol minden egyes üzemeltetési ágnak külön embere, vagy külön szervezete van. Egy kis településnél ilyen nincsen. Az, hogy mi a tervük meg polgármesteri fizetés csökkentése, hát hogy fogalmazzak, 2010 óta töltöm be a pozíciót, én 2021-ig kevesebb illetményt vittem haza, mint előtte a versenypiacon, tehát több mint 12 évig kevesebb illetményem volt. Most valamennyire elfogadható ez az illetmény, de hogyha összehasonlítom a versenypiaccal, hogyha én kidobom a diplomámat meg a nyelvvizsgámat, és csak a teherautó gépjármű jogosítványomat és nehézpót jogosítványomat tartom meg, akkor a versenypiacon a mostaninál is többet tudok keresni. Tehát igazándiból a polgármesterek nem biztos, hogy ezt az illetmény véget látták el ezt a feladatot, tehát én nem látom azt, hogy ezzel nekünk foglalkozni kéne, ahogy a nagy döntéshozatal látja, majd úgy lesz. Mindig az a kérdés, hogy valójában az embereknek a végén jobb lesz-e, vagy sem.
2: Most akkor egy kicsit eltérünk már ezektől a dolgoktól, és közlemény került ki a hivatalos Facebook oldalára a településnek arról, hogy az LKR rendszerben megjelent új lengyel neve az aszbesztel szennyezett kőzúzalékszállítmány miatt. Erről mit lehet tudni?
3: Hát mivel, hogy egy potenciális veszélyforrás van a településen, ezért ezzel rögtön foglalkozni kellett. És ugye rögtön az ezt követő első munkanapon én a NAV-hoz fordultam, hogy az EKR rendszerből minden adatot szolgáltassanak nekünk, hogy tudjuk, hogy ez a szállítmány ténylegesen beérkezett-e új lengyelbe, ott van-e, vagy onnan kikerült kisebb mennyiségben, ugyanis azt tudni kell, hogy ott egy-két napon belül nem csak helyi polgáraink jelezték nekem ezt a problémát, hanem szomszéd települések polgárai is. Tehát most így, hogy ez ilyen bizonytalanság van, hogy új lengyel neve felmerült, ez valójában egy minimális szinten térségi problémává is alakult, hiszen nem tudják az emberek a térségben sem, hogy mondjuk egy kiskereskedelmi mennyiségben került-e hozzájuk, vagy az adott településre ebből az anyagból. Úgyhogy rögtön hétfőn adatkérést kértünk a NAV-tól, mindenre kiterjedő információt kértünk, ezzel szemben annyit kaptunk meg, hogy 26,7 tonna jött új lengyelbe, lerakási pontként nem voltak hajlandóak konkrét fix helyrőzi számot, vagy lakcímet megmondani, meg az sem, hogy ki az, aki ezt behozta, tehát nevet sem kaptunk. A NAV az adózás rendjéről szóló törvényt ismeri csak, és több adatot nem szolgáltat, mert a többi adat az adótitoknak minősül. És mivel, hogy ez egy teljes körű adatkérés volt, hogyha ezt nem kaptuk meg, mert adótitok, így egy újabb adatkérést kértünk, amiben már semmi más nem kérek, csak egy helyrajzi számot vagy egy címet. Nem tudom, hogy ez is adótitoknak fog-e minősülni. Egy dolgot tudok, hogy azóta a NAV-nál ezek a problémák már föntebbi szintre kerültek. Még az előző adatkérésünkre egy napon belül szinte válasz érkezett, most ez múlt hét óta még nem történt meg a második adatkérésre, hogy mi választ kapjunk. Ezt nagyon várom. Hogyha egy kis település polgármester azt már megkapja, hogy melyik helyrőzi szám van bent az EKR rendszerében, abban a pillanatban már tudja, hogy hogyan menjen tovább. Hiszen fogom tudni, hogy sajnos új lengyelben van egy, tegnapi napon néztem, 4800 működő cég. Nálunk az is előfordulhat, valójában EKR szerint odajött ez a szállítmány, de mivel, hogy egy csak székhelyjel rendelkező vállalkozás mondjuk a vevő, az is elképzelhető, hogy azonnal tovább is ment, hiszen a székhelyen lehet, hogy van egy 500 vállalkozás, oda be se fér egy kamionnyi mennyiség, és tovább vittem mondjuk az adott vállalkozás telephelyére. De ezt mindezt akkor fogom tudni, hogyha kapok még egy plusz információt, akkor tudok ennek utána nézni. És utána is kell nézni, hiszen a térség lakosait, főleg a település lakosait meg kell nyugtatni, hogy ez a szállítmány bejött, tovább ment, vagy ez a szállítmány bejött, és ott helyben mondjuk kivolítása került. Mert akkor azonnal teendőnk van, azt kezelni kell. Pláne, hogyha nincs egy aszfaltborítás rajta.
2: És hogyha kiderül, hogy ez ott van még, akkor milyen teendők vannak, mik a lehetőségek, tehát mit kell tenni, főleg ha nincs rajta ugye aszfaltborítás.
3: Abba a pillanatban ez a zöld hatóságnak dolga, és a hatóság iránymutatásának megfelelően azt ártalmatlanítani kell, ha ez ott van, és borítás nélkül.
2: Uh-huh. És ezt nem tudom, ezt tudjuk, hogy ezt hogy működik, hogy szokták kezelni, vagy hogy mit csinálnak, vagy mi hát, felszedik, leborítják, mit csinálnak vele?
3: Abban a pillanatban nekiállnak locsolni, tehát hogy ez ne porosodjon, ne szálljon tovább, és utána pedig elszállítják veszélyes hulladéklerakóba, gondolom. Tehát ennek kezdve ez a hatóság dolga.
2: Hát akkor erről mindenképpen fogunk még, gondolom, információkat kapni, mert ti is várjátok ezeket az infókat, úgyhogy reméljük, hogy minél hamarabb közlik, hogy hol van és miként jutott el hozzátok, vagy nem jutott el, vagy tovább ment tőletek ez a szállítmány.
3: Én is bízok a rövid lezárásba, csak azt kell tudni, hogyha itt most megint adótitokra hivatkozik a NAV, akkor innentől kezdve ez már nem egy polgármester feladata, itt a tovább lépés. Ugyanis itt jön az, hogy én el tudom képzelni azt, hogy még, ugye ez egy veszélyes áru, és nem abban a szempontból veszélyes, ami a NAV-nak veszélyes, hogy adó elkerülés történt, tehát nem zöldségről van szó, nem vasról, hanem ez egy közegészségügyi veszéllyel potenciálisan bíró dolog. Én el tudom képzelni azt, hogy innentől kezdve, mondjuk egy parlamenti képviselőnek ezt fel kell vállalni, hogy egy törvényjavaslat vagy törvénymódosító javaslat formájában elérjék azt, hogy ilyen esetben a szállítmányt érintő adatok közérdekből nyilvánosak legyenek, vagy legalábbis hozzáférhetőek legyenek valamilyen szinten, amint tovább már el lehet indulni, és ki lehet deríteni, hogy ténylegesen mi történt.
2: Tehát amennyiben most megint csak titoknak fog számítani, akkor tovább kell menni, akár fel kell venni a képviselővel, minisztériumokkal a kapcsolatot, gondolom.
3: Én nem szoktam ennyit várni, tehát nem várom az újabb nemet. Én már múlt héten ezt jeleztem az országgyűlési képviselőnek, hajlandó felkarolni a témát, és ezt ilyenkor már meg kell birizgálni a vonatkozó jogszabályokat.
2: Nagyon jó. Akkor azért ezzel még sok dolgotok lesz nektek is, ha kiderüljön minden, hogy ne üljenek a papírokon.
3: Így van.
2: Jó, akkor tartunk egy kis szünetet, és utána megyünk tovább, még hozzá egy kicsit az Asszály fórumról és a vízhelyzetről fogunk beszélgetni.

0: Stereo.
1: Stereo.
0: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: Folytatódik is a Stereo, vendégem továbbra is Petrányi Tamás, új lengyel polgármestere, és ahogy a kis szünet előtt mondtam, a víz problémával megyünk tovább. A Szájfórum volt néhány hete itt Dabason. Ugye itt a homokhátságot kimondottan sújtja az a vízhiányos helyzet. Ti mit érzékeltek új lengyelben ebből? Na, kinyögtem.
3: Azt tudni kell, hogy már az elmúlt évtizedeknek ez a problémája, hogy a talajvízszint olyan szinten csökken, hogy több lakosunk is, hogyha itt találkozunk bárhol, akkor beszélgetünk arról, hogy hogyan kell neki, mivel hogy felszívó szivattyúja van, ami egy 8 méteres vízmagasságot tud felszívni, hogyan kell neki mondjuk kimélyíteni a kútaknát, és utána menni a víznek. Tehát ez már egy nagyon-nagyon régi tendencia, hogy az első vízzáró réteg fölötti víz, az kezd eltűnni, lentebb menni olyan mélységbe, hogy most már egyszerű szívószivattyúkkal ezt nem érik el. Tehát látszik, hogy hosszú távon alakul ki valami. A másik dolog, amit úgy meg kell jegyezni, ugye mondjuk egy kukorica egy évben 600 mm esőt igényel a tenyész időszaka alatt, és ennek fele harmada jó, hogyha leesik most már az utóbbi években nem csak Új-Lengyel területén, hanem a környéken is, vagy mondhatjuk azt, hogy majdnem a fél országban. Tehát látszik az, hogy víz nincs, a víz az fogy, tehát teendője az van az állami apparátusnak abban, hogy a megfelelő utakat kidolgozza, és ahhoz szükséges finanszírozást előteremtse, és el kell kezdenünk itt azon gondolkozni, hogy ténylegesen, amik mondjuk már terve is megvannak, én már láttam ilyen országos terveket, hogy mondjuk a Sári csatornából, ha jól tudom, Újhajtján, Hernád, Pusztavas, Dános, és utána visszavezetik Új-Lengyelbe, ott van egy ilyen csatorna, a vizet is kezdjük el feltölteni így ezáltal a talajban az első vízzáró réteg fölötti vizet. És hogyha ez meg tudna valósulni végre, akkor én azt mondom, hogy pici élet kezd majd visszajönni a tájba. De ugye azt is látnunk kell, hogy a földrajz az földrajz. Tehát Új-Lengyel magasabban van, mint a Sári csatorna, és fölfele a víz nem szokott folyni önmagától. Tehát ez azért egy energiaigényes folyamat is lesz majd, hogyha ezen elindulunk. Ahhoz szükséges energiát előállítani, meg honnan fogják, miből fogják azt finanszírozni, ez viszont már állami feladat. Tehát egy a lényeg, teendő van, vannak már tervek is, lassan már a kivitelezés útjára kellene lépni.
2: És azt esetleg látod így a ti környéketeken, hogy van-e változás abban, hogy például mással kezdenek el foglalkozni az emberek, tehát mondjuk nem kukoricát, hanem valami mást, amiknek kevesebb, ha van-e olyan, hogy kevesebb vízigényű növényt termesztenek, vagy vannak-e ilyen változások?
3: Én most látom azt, hogy ezen gondolkodik a gazdasztársadalom. Ugye, mert mindig azért bízik az ember benne, hogy egymás után ilyen sok aszályos év nem lehet, mert régen ez nem volt szokás, egy-egy aszályos év volt régebben is, de most már annyi ideje mutatkozik ez az aszály, hogy most már többen gondolkoznak azon, hogy a kapás növényeket kiveszik a vetésforgójukból, pont azért, mert nem válható egy reális termés rajta.
2: És a másik ugyanígy ehhez kapcsolódik, hogy a pünkösdi hosszú hétvégén Nyáregyházán leürült a víztorony, köszönhetően ugye, hogy megugrott a lakossági felhasználásnak, és a nyár beköszöntével várhatóan nálatok vízkorlátozás, volt-e erre példa az elmúlt időszakban? Hogyan álltok neki most így a vízgazdálkodásnak a nyár elején?
3: Nálunk még ilyenre nem volt példa. Én már évekkel ezelőtt egyeztettem a DAKÖV szakembereivel nálunk, hogyha a dinamikus vízszint csökken is, akkor még a szivattyúkkal tudunk utána menni. Lévén ez nem biztos, hogy 3 perc, tehát ha esetleg egy ilyen is mi előfordulna, akkor egy pillanatnyi korlátozás lehet, hogy be fog játszani, viszont rögtön tudjuk is kezelni. De ennek még pici a valószínűsége, úgyhogy én még nem számítok erre, hogy itt akár az idei nyáron ilyen történet előfordulhat. Ha előfordul, akkor természetesen azonnal foglalkozunk vele, és ez lesz a megoldás, mert ez most rendelkezésünkre áll, és tudjuk ezt így kezelni. Egyébként egy 2 héttel ezelőtt nálunk is volt egyetlen nyomás csökkenés, de az nem másnak volt köszönhető, mint hogy lefagyott a rendszer. Újraindították, és azonnal visszajött a nyomás.
2: És ahogy látszik a lakosság számára, hogy jelentősen csökkente esetleg a felhasználás, vagy tudatosabban használják. Most gondolok ilyenre, hogy sokan ugye nyáron nyilván a kertet is többen locsolják, egy konyhakertjük is van, esetleg van medencéjük is, vagy a gyerekeknek medence, hogy mennyire szokott nyáron esetleg meglátszani ez a vízhasználaton, illetve hogy mennyire tudatosak.
3: Ebben én még nem látok változást. Tehát Új-Lengyelben egy téli napon 200 köbméter vizet fogyaszt a lakosság, ez nyáron képes fölmenni 550-600 köbméterig is. Jelenleg ez van. Mivel, hogy még korlátozásra nem került sor, így ugye a lakosság sem volt elkényszerítve arra, hogy ne ezzel öntözd a füvet, vagy ne ezzel mosd az autót.
2: És van-e valami olyan esetleg önkormányzati szinten ötlet, hogy ilyesmiről beszélni, ilyesmiről összehívni a lakosságot, vagy tippeket adni nekik, hogy hogyan lehet tudatosabban a vizet használni?
3: Hát még ezzel pont ezzel azért nem foglalkoztunk, mert még ilyen például Lengyelben nem volt, de amint van, azonnal egy tájékoztató anyag, az kimenne. De tehát nem akarom a lakosságot most ezzel foglalkoztatni, hiszen most ilyen veszély potenciálisan nincsen. Lehet, hogy lesz, az is lehet, hogy idén nyáron, de az is lehet, hogy csak 10 év múlva. Amikor ez jön, azonnal foglalkozunk vele.
2: Köszönöm szépen. Lezárult a beiratkozás a időszaka a gyermekintézményekben, kicsit visszatérünk az iskolákhoz, óvodákhoz. Mennyien lesznek az elsősök, és a bölcsőde, óvoda, iskola vonalon mi a helyzet?
3: Hát óvodánk az már évek óta túlteljesít, 3 csoportban 70-72 fő van. Most idei évben 24 gyermek megy tovább az általános iskolába, és 25 jön helyettük, tehát most is talán 73-an lesznek az óvodánkban. Az iskolánk az szépen lassan töltődik föl csak újlengyeli gyerekekkel, tehát most már nehezen tud másik településekről fogadni. A bölcsödénk azt pedig, hát egy 4 évvel ezelőtt építhettük. Akkoriban többen féltek attól, hogy minek Új-Lengyelnek 2 csoportos bölcsöde, de azt tudom mondani, hogy azóta is teltházú üzemel, és most is 24 gyermek ott lesz, 2x12-t fogadhat a 2 csoport, és várólista van. Várólistán mindig megjelennek másik település gyermekei is, ők bekerülni akkor tudnak, hogyha éppen Új-Lengyelivel nem tudja a bölcsöde vezető feltölteni. Tehát nálunk az intézmények teli vannak, én már 1-2 éve elkezdtem azért a lobbizást, hogy valami segítséget kapjunk ahhoz, hogy az óvodánkban tudjunk férőhelyet bővíteni, ami nem más lenne egyébként, mint az egyik csoport szobánk az alapból kicsi. És azt kellene bővíteni, hogy a harmadik csoport is kényelmesen elférjen.
2: És akkor most ez is egy távlati terv, hogy állnak ezzel kapcsolatban, a lobbizás az hogy áll ezzel kapcsolatban? Hát,
3: hogy mondjam, én megvárom az új kormány tényleges lépéseit, hogy kezdjen el ténylegesen dolgozni, és majd utána fogok jelentkezni ilyen problémákkal. Most még én nem látom aktualitását annak, hogy azonnal ezzel foglalkozzunk, hiszen még azért önnekik is fel kell térképezni mindent, aztán utána elindulni valamilyen úton, módon. Azt kell meglátnunk, én abban sem vagyok biztos, hogy ilyen régen megszokott jó dolgok, mint a Magyar Falu program, az egyáltalán folytatódni fog. Vagy az éppen most beadott pályázatok, én azokról szinte le is mondtam, mert az vagy lesz, vagy nem lesz. De ugyanakkor, hogyha az önkormányzati rendszert átalakítják, akkor majd meglátjuk, hogy azok a finanszírozási oldalak hogy állnak össze, és elképzelhető, hogy egy település mondjuk saját erőt is tud majd újra biztosítani egy-egy beruházáshoz. És hogyha ez így lesz, akkor igazándiból nem hiszem, hogy ezzel pályázati szinten kell foglalkozni, meg akkor nem is fog foglalkozni ezzel egy kormány. Meglátom, hogy a két út közül mi fog elkövetkezni, és majd ahhoz alkalmazkodunk. Úgy folytatjuk tovább a munkát.
2: Van még egy ügy, amiről szeretném beszélni. Korábban kilátásban volt egy bírósági eljárás a művelődési ház miatt. Ez elindult. Ha igen, akkor mi volt az oka, mit kifogásolt az illető, és hol tart most az ügy?
3: Az illető, mióta ide költözött Új-Lengyelbe, másnap észrevette, hogy egy kultúrházzal szembe vett egy ingatlant, és el is döntötte, hogy ez őt zavarja. És ami lehetséges fórum, mindenütt feljelentéssel élt már. Rendőrséget állandóan kihívja, képviselőtestületet is állandóan meglátogatta, jó magamat már rögtön az elején egy névtelen telefonnal kezdte, nem azt mondom, hogy piszkálni, hanem azon keresztül kezdte jelezni, hogy neki ezzel baja van, de azt kell tudni, ugye valamikor az 50-es, 60-as években, ami szüleink felépítették ezt a kultúrházat, azért, hogy ott a helyiek tudjanak házasságot kötni, bálokat tartani, tehát közösségi célt szolgáljon. És ennek a hasznosítása, ez így is megy, így is történik, és a képviselőtestület kellően rugalmatlan is ebbe az ügybe, hiszen azért van a kultúráz, hogy a település lakosait szolgálja. Most, hogy valaki beköltözött közénk, és neki nem tetszik, ez miatt ennek a hasznosításán mi nem szeretnénk változtatni. És most utoljára azt találta ki, hogy bírósághoz fordul. Még az első tárgyalás nem volt, az valamikor nyáron lesz, úgyhogy majd azután tudok új információval szolgálni.
2: Hogy mi lesz az ügynek a vége. Már csak egy programpontunk van, a nyár és a programok, események és nyári feladatok.
3: Hát nyáron a következő az a falunapunk lesz, ugye, ami a település életében az egyik legnagyobb rendezvényünk, hanem a legnagyobb. Ez június 27-én lesz. Nálunk mindig június 25 plusz mínusz 3 nap a falunap, amelyik nap szombatra esik. Idén ez június 27. A programok már összeállt, lassan meg is kezdődik a kommunikációja, de ahogy látom, mondjuk a fő fellépőnk, a Republik Együttes, az már hónapokkal ezelőtt létrehozta az eseményét, tehát már azt látom, hogy értesül róla a polgárok közössége, hogy itt ilyen koncert lesz, úgyhogy ezzel én titkot nem is árultam el. Az egyéb programok azok pedig mindig a szokásoknak megfelelően zajlanak. Délelőtt kulturális programok vannak, óvodásoktól fölfele mindenki szerepel, és délután pedig de átlépünk egy ilyen kicsit populárisabb irányba. Most, hogy Magyar Rózsa, vagy az úrnak a nevét soha nem tudom megjegyezni, Csikesz Csabi, vagy valami hasonló fellépőnk is lesz, és azok után van egy helyi rock együttes, a Magyarok, ő egy állandó fellépője a falunapunknak. Kicsit sajnálom, mert azt szebesgetik, hogy Neoton Familiához hasonlóan ez az utolsó koncertjük lesz. Csak hogy hanyadik utolsó, azt még nem tudjuk. És azután pedig Republik koncert, és a végén pedig egy ilyen lájtosabb retrodiszkóval zárul a falunap hajnali 2 környékén.
2: Akkor ez is egy jó buli lesz most, nem sokára, pár hét van még hátra. És milyen programok vannak még a nyáron?
3: Nyáron a következő programunk az a település búcsúja, az augusztus 15-höz köthető, most a vasárnap az augusztus 16-án lesz. Akkor is majd igyekszünk valamit most kitalálni, a településünk búcsúja az a két labdarúgópálya között szokott zajlani. Az utóbbi években megszokhatta a település lakossága, hogy fellépőket hívunk, vagy egy fellépőt hívunk, és utána pedig lenn valamilyen buli, ami lehet, hogy megint retro diszkó lesz.
2: Ez is izgalmasan hangzik, de akkor még erről is fogunk beszélni addig, hiszen augusztusig még sok idő lezajlik. Nyári teendője az önkormányzatnak, mikor szüneteltek, ilyesmit lehet-e már tudni?
3: Augusztus 20 környékén lesz igazgatási szünet, de azon kívül az önkormányzat végig dolgozik. A képviselőtestület üléseket nyáron nagyon nem szoktunk összehívni, hiszen nyáron nem miattunk, hanem odafönt általában akkor a szünet van, hogy túl sok mindent intézni sem lehet. Tehát ilyenkor nyáron csak megyünk a saját fejünk után, de igazándiból lépni, nagy lépést előre tenni nem tudunk, de olyankor már mindig egy ilyen tervezése folyik. Ugye 2020 óta, mióta elvitték a gépjárműadót, azóta minden évben valahonnan nekünk pénzeszközöket kell elővarázsolni, egyéb ilyen-olyan tükkök árán, és már a nyarat azt már fel kell használnunk arra, hogy ezen elkezdünk gondolkozni, hogy jövő évben honnan fogjuk előteremteni a potenciálisan szükséges plusz forrásokat, mert ugye akár a személyegő ráfordításaink nőnek, akár az anyagfelhasználásunknak az értéke, ha reál értékben nem is, vagy a reáliák nem is növekednek, de mindettől függetlenül egy inflációs drágulás ott is van. Ez azt jelenti, hogy mindig több pénzt kell előteremteni a település számára, tehát már nyáron ezzel foglalkozhatunk.
2: Köszönöm szépen, nekem nincs most több kérdésem, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ide hozzánk. Van még egy-két téma, amiről meg kell várnunk ugye a jövőt, és még fogunk róla beszélgetni legközelebb. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
3: Én köszönöm a meghívást, és nagyon szép napot kívánok mindenkinek.
2: A vendégem volt Petrányi Tamás, új lengyel polgármestere.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
4: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
5: Porsche M5 kereskedés és szervíz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
6: Volkswagen.
7: Arra nyőzd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: First Day of My Life, The Rasmus felvétele szólt itt az Otthon hangján. 5 percünk van még 10 óráig. A sztereó már a véget ért, de én még maradok veletek egy órán keresztül, 10 óra után is jövök majd érdekességekkel és jó zenékkel. Most egy kis reklámszünetre megyünk, aztán pedig megnézzük, mi a helyzet az utakon.
1: Sztereó. Sztereó. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
2: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
2: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
2: Sztereó.
1: Sztereó.
3: A Sztereót támogatta az Arany Korona ékszerbolt.
4: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Tessék,
6: itt a reklám.
7: Hallom már a vindiát tovább, tovább.
5: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
1: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
5: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
8: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
5: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
8: Minden, ami vas.
9: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
10: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: És már mondom is, hogy mi a helyzet az utakon. Az M0-as autóúton a keleti szektorban Vecsés térségében az M5-ös felé vezető oldalon egy kis tehergépkocsi veszteg el a belső sávban, a 38-as kilométertől torlódnak a járművek. Érlénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszán. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassulásra, szakaszos torlódásra kell számítani, az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni. Sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalász térségében és a 31-es főúton Maglódtól is. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágy térségében korábban egy műszaki hibás jármű vesztegelt a külső sávban a 18-as kilométernél. Az időközben kialakult torlódás már feloszlóban van. Vezessetek óvatosan. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
11: Település szinten is elérhetőek a kereseti adatok a KSH térképén. Napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Manapközben sok napsütésre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
1: Nachrichten,
6: Novel,
1: Noticias,
6: Novinky,
1: News,
6: magyarul és érthetően
1: hírek.
11: A kereseti adatok település szinten is elérhetőek a KSH térképes interaktív felületén. Frissült június 1-én a Központi Statisztikai Hivatal térképes felülete. A legfontosabb újdonság, hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban állók 2019 és 25 közötti éves bruttó és nettó átlag keresete már a munkavállalók lakcíme szerinti települési szintű bontásban is elérhető, közölte a KSH hétfőn az MT-vel. A tíme a rendszerben összesen 13 mutató, a keresetek mellett egyebek közt a foglalkoztatás, a munkanélküliség és a lakásállomány jellemzői frissültek június 1-én a legfrissebb adatok alapján. Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Az insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni induló 67% a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utazás biztosítási díjjal számolhatnak. Ez az átlagdíj 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utas biztosításokat. Ha Sülyök Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök hétfőn Budapesten a Sándor Palota előtt tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására, ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Elmondta azt is, körülbelül egy hónapot vesz igénybe a jogalkotás. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Facebook oldalán. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésben úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoznak a vidéki térségekből. Közölte, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Ma napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és komoly felhők is megjelennek majd az égen, és egy futó zápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk a légmozgás, de záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. Napközben 23-29 fok közé melegszik a levegő, a déli órákban erős lesz az UV-sugárzás.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
13: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
12: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja, már megyünk is tovább. 10 óra múlt 2 perccel az Over You indítja ezt az órát, a Femmak és Justin Jesso közöse, de itt lesz még velünk Olá Gergő is, Alanis Morissette is énekel majd nekünk, a Years and Years is jön, és jövök érdekességgel az óra első felében, az óra második felében pedig, mivel közeledünk az ebédhez, ezért jön majd a menü ajánló. Tartsatok velem!
12: A 70-es,
13: a 80-as,
12: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
13: 93.4 Rádió Dabas,
12: az otthon hangja.

Alanis Morissette és a Raisins I Drink, ez szólt itt az Otthon hangján, 11 múlt egy perccel, mindjárt a Pandora projekttel megyünk tovább. Viszont előbb két kulturális programra hívnám fel a figyelmet. Az egyik a héten van, méghozzá május végén ismét megnyitotta műtermeit és különleges alkotótereit a Magyar Képzőművészeti Egyetem. A képző 2026. június 5-ig látogatható tanévvégi kiállításai bepillantást engednek abba a sokszínű és intenzív művészeti munkába, amely az egyetem falai között egész évben zajlik. A hagyományos évvégi osztálykiállítások idején az egyetem műtermei, műhelyei és folyosói minigalériákká alakulnak, így a nagy közönség is megcsodálhatja a különböző tanszékeken született hallgatói alkotásokat. Az esemény ritka lehetőséget kínál arra, hogy a látogatók beléphessenek az egyetem máskor zárt műtermeibe és ikonikus tereibe. Az érdeklődők egy élő, folyamatosan formálódó művészeti közegben barangolhatnak, nem csak készművekkel találkozhatnak, hanem magával az alkotói folyamattal és a gondolkodással is. Tehát a héten június 5-ig, ha van kedvetek, elkirándulhattok a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításaira is. Illetve hamarosan elérkezik a Múzeumok Éjszakája 2026. június 20-án országszerte ismét megnyitják kapuikat a múzeumok. Országszerte már javában készülnek a múzeumok és kiállító terek a Múzeumok Éjszakájára. A nyár legrövidebb éjszakáján idén is számos különleges és megismételhetetlen élmény vár majd a látogatókra. Koncertek, gasztroesemények, interaktív élmények, családi és gyermekprogramok, tárlatvezetések, workshopok és látványos attrakciók várják az éjszakázókat egészen hajnalig. Az idei esemény nagykövete Mautner Zsófi, gasztronómiai szakíró és televíziós műsorvezető tematikája az ízekbe zárt történetek, és a 2026-os Múzeumok Éjszakája kiemelt városa pedig Sopron lesz idén. Érdemes már most a részletes program kínálatba beletekinteni, mert a muzei.hu oldalon június 2-ától már elérhető helyszín, időpont és program típus szerint, hogy mikor mit érdemes megnézni, és érdemes megtervezni előre az estét, ha szeretnétek részt venni a programokon, hiszen sok program előzetes regisztrációhoz kötött. És a Facebook, illetve az Instagram oldalakon, a Múzeumok Éjszakája Facebook és Instagram oldalain pedig a következő hetekben még kulisszatitkokat és videókat, meg érdekességeket is, sőt, nyereményjátékokkal is találkozhattok. Érdemes ezeket is böngészni. Az egész országban elérhetőek ezek az események, több városban, vidéken, Budapesten, minden múzeumban, úgyhogy érdemes böngészni a programok közül. Most pedig a Pandora projekt jön és a párválasztó.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
4: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 3218 1342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Pink és So What, itt az Otthon hangján egy perc elmúlt el 3:11. Mi legyen az ebéd?
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: Regionális gasztronómiai körkép.
4: Aktuális menüajánló.
2: 93.4.
0: Már mondom is, mit tudtok választani. A konyha mai menüje sajtkrémleves békönös pirítóssal, az egyes menü színes zöldséges csibe brassói káposztasalátával, a kettes számú főétel rántott kamembert rizssel áfonyaszósszal, a konyha ajánlata pankóbundás fekete tőkehal grillzöldséges bulgúrral, és a desszert pedig túrós mentás epervelős palacsinta. A szarvasbangó mai ajánlata tanyasi raguleves sertéshússal, az A menü csirkemell parmezános bundában párolt rizssel és olivás kevert salátával, a B menü tejszínes cukkinis gnocchi guanciale szalonnával és parmezán sajttal, a vegán menü mediterrán zöldségragú polentával, a mentes pedig csevapcsicsa görög salátával, mentes feta sajttal, a desszert pedig madár tej. A Sári ABC mai ajánlata pedig magyaros zöld borsóleves, az A menü kapros gombás csirkés penne reszelt sajttal, a B menü rántott sertéskajaraj petrezselymes burgonyával, a napi ajánlat magyaros sültoldalas jutúros tepsis burgonyával, a másik napi ajánlat pedig havai csirkemell jázemin rizssel. Jó étvágyat kívánok nektek!
4: Reklám voltam, viszont hallásra!
5: Többé nem perzsel a nap, de naívan bizakodom. Lehet kissé elszálltam, mint egy rockstar a címlapokon. A semmibe fél lábbal, és már nem vagyok visszafogott.

0: Márquez és Juan Daniel közösen Jovollaré szólt itt az Otthon hangján az óra zárásaként. 4 percünk van még 11 óráig. Egy kis reklám, majd megnézzük, mi a helyzet az utakon.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
5: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
6: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
2: Volkswagen.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: És nézzük, mi a helyzet az utakon. Torlódás alakult ki az M0-as autóút keleti szektorán, az M3-as felé Gyál és Vecsés között hosszabb menetidőre kell számítani. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Bicske és Biatorbágy között a külső sávon lassulásra, szakaszos torlódásra számíthatnak az erős forgalom miatt, személyautóval az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni. Az M7-es autópályán Letenye felé Pákozd és Székesfehérvár között a terelés elemeit szedik fel, az 50-es és az 59-es kilométer között mozgó teréléssel halad a munkavégzés, ahol a forgalom csak egy sávon halad, a mögötte kialakult torlódás több kilométeres. A 2-es főúton Vác belterületén a Balassagyarmati úton második világháborús robbanószert találtak, a 37-es kilométernél a hatástalanítás idejére teljes útzárat vezettek be, kerülni a városon belül lehet. Ha bármi híretek van az utakról, hívjatok a 0295625-es telefonszámon. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádiódabas.
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtiszt, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
8: Új fejlesztési lehetőségek nyílnak meg a mezőgazdaság számára. Meghirdették a bolygóbarát ízek hónapját. Manapközben sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
9: Nachrichten,
3: Novel,
9: Noticias,
3: Novinki,
9: News,
3: magyarul és érthetően
9: hírek.
8: A Balatont érintő önálló fejlesztés politikát és önálló költségvetés kidolgozását tartja szükségesnek a Balatoni Köregyesület. Az Egyesület hétfőn az ehhez szükséges teendőket összefoglaló levélben fordult Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez. A levelet az MT-hez is eljuttatták. Azt írták, a Balaton partmenti településeinek és vonzáskörzetének fejlesztési igényei jelentősen különböznek a három érintett megye távolabbi településeinek problémáitól, ezért a térség érdekeit azt szolgálná, ha a Balatont önálló régióként fejlesztenék. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Facebook oldalán. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésben úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoznak a vidéki térségekből. Közölte, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Meghirdették a bolygóbarát ízek hónapját. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a bolygóbarát ízek hónapja, a felelős gasztrohős alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak, közölték a szervezők hétfőn az MT-vel. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú, és a nemzetközi bolygóegészségügyi étrend tudományos ajánlásaihoz igazodnak. A kampány a fenntartató gasztronómia világnapjához kötődik, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete hívott életre, és minden évben június 18-án tartják. Beomlott egy illegálisan működtetett bánya Kína délnyugati részén, Yunnan tartományban. A balesetben 5 életüket vesztették, egy ember pedig megsérült, jelentette a kínai állami média. Kínában továbbra is gyakoriak a bánya balesetek, különösen az illegális vagy nem megfelelő biztonsági előírások mellett működő létesítményekben. Ma mindenütt csökken a felhőzet, napos idő várható, gomoly a nyugat-dunántúlon fátyol felhőkkel. Nagy részt száraz időre számíthatunk, de keleten néhol zápor, eső, egy-egy zivatar is előfordulhat. Helyenként megélénkülhet a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
9: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: És már itt is vagyunk, 11 óra múlt 2 perccel, ez pedig már a Déli Bábet, Siren és Martin Garrix Repeated című dala kezdi majd ezt az órát, és itt lesz még velünk majd Nem az a lány és Szofi is, jön a Valmár és a Galantis is. Tartsatok velünk ebben az órában is, hamarosan majd érkezik Hajdú Roland is, és beszélgetünk egy kicsit, aztán pedig átadom neki a terepet, addig is jöjjön a Repeat itt az Otthon hangján.
3: Az ország szívében.
9: Együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
9: Az otthon hangja. Déli Báb.
3: Déli Báb. A feje tetejére állt világ.

0: Már itt is vagyunk, és a stúdióban már itt is van velem Hajdú Roland. Szia, köszöntelek így. Igazából ezzel elárulhatjuk a hallgatóknak, ez az első találkozásunk ma.
1: Szia, Brigi. Egyébként igen, akárcsak így együtt a hallgatók előtt is, meg egymással.
0: Meg egymással igen. Is, igen. Úgyhogy köszöntelek téged itt, és én meg újra itt. Hát az időjárás, mindenki ugye erről kezd el először beszélgetni. Ma szépen süt a nap. Én tegnap este, azzal ma reggel már mondtam a hallgatóknak, hogy tegnap este volt egy ilyen pont, hogy beszürkült az ég, lesz eső, nem esett, úgyhogy én belocsoltam mindent. Aztán hajnalban hallottam, hogy zuhog kint az eső. Mondtam, hogy akkor tök jó, megérkezett.
1: Hát igen, az időjárás mindig egy jó téma egyébként, ahhoz mindenki valahogy hozzá tud szólni. De ugye igen, érdekes abban a szempontból is, hogy akár hogy öltözzünk fel, vagy éppen ki, hogy tervezi azon a héten, hogy mit moson ki, vagy ilyen dolgokba, hogy bele tud futni, mert hogy éppen mindenki elővette most már a nyári ruháit, hogy jó lett, aztán láttuk ugye, hogy hát az volt az előrejelzés, hogy hát itt most egy özönvízszerű hét vár ránk, akkor megint esőkabátok elő, de közben én is így voltam vele, egyébként kikészítettem még esernyőt is, vagy esőkabátot is, és ránéztem az időjárásra, és láttam, hogy hát igazából egy csodálatos napunk lesz egyenlőre, úgy néz ki, úgyhogy azt akkor megint félreraktam, úgyhogy persze igen, megnézzük, hogy egyébként akkor most tényleg valójában, ahogy így közeledünk a hét közepe és vége felé, mi várható akkor igazából tényleg ránk, hogyan készüljenek a hallgatók is, meg egy kicsit azért utána nézzünk, hogy persze örülünk neki, hogy mégse esik az eső, de valójában ez tulajdonképpen hosszú távon, de középtávon is ez nem jelent annyira jót, főleg a földeknek, illetve a természetnek, és hogy ez miért van?
0: Hát ugye vannak azok, akik hisznek abban, hogy éghajlatváltozás van, vannak azok, akik tagadják ezt, ez olyan, mint vannak a laposföldhívők, meg a Balaton tagadók is, szóval, hogy ez vagy van, vagy nincs, ugye a tudósok számtalan dologra hívják már ezzel kapcsolatban fel a figyelmünket, de az biztos, hogy évek óta tulajdonképpen aszály van, tehát hogy ez a nyári aszály helyzet, meg úgy általában ez folyamatos most már, főleg itt a térségünkben, úgyhogy itt nagyon örülne szerintem mindenki egy ilyen esős hétnek.
1: Hát igen, és hogy hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy most télen is volt egy kicsit hidegebb telünk, illetve még havazás is volt, hogy ezzel szinte nagyjából meg is van oldva a probléma, ezzel tulajdonképpen le is van fedve ez az egész, hiszen már fáztunk, áztunk eleget, most akkor legyen jó idő, csak hogy ez ugye valójában nem így működik sajnos.
0: Hát igen, meg pont ezek a köztes idők tűnnek el, tehát a tavasz, meg az ősz, tehát, illetve vagy igazából a tél se az igazi, de hogy tavasz az nincs, azt most már hát most, hogyha lassan kijelenthetjük.
1: Ki is jelenthetjük, mert szerintem, hát most így nem olyan régen volt, de ha visszaemlékszünk, igazából átugrottunk szinte.
0: Tehát, igen, tehát hogy a téli kabát után rögtön a papucs
1: nem nagyon kellett, igen, nem nagyon kellett. Hát most a május is, de szerintem az április már annyira meleg volt, hogy az meg megint egy hónap előre ugrottunk, tehát az egy május időszak volt, májusban meg szerintem én a majálistól kezdve úgy emlékszek, hogy ugyanilyen június közepi időjárásunk volt.
0: Igen, úgyhogy és nem tudom, hogy akarsz áttérni, de azért ez is hatással van arra, hogy hogyan alszunk el, mert azért melegben sokkal nehezebb.
1: Így van, így van. Ugye több fronton is lehet ezt megtekinteni, nem tudom, hogy a hallgatók is lassan készülnek majd ebédelni, és ugye nálunk egy kicsit mediterránabb országokban, bár mondjuk most már itt is kezd az időjárás mediterrán lenni, aztán kíváncsiak várjuk, hogy másban is ezt lekövetjük-e. Ugye van egy ilyen fogalom, hogy a siesta, van egy ilyen pihentető jellegű feltöltődés délután. Na most ez nálunk úgy alakult át, hogy vagy reggel, vagy délután egy ilyen kis szundikálás formációjába. Na, hogy ez egyébként amennyire kötünk hozzá pozitív dolgokat, igazából mennyire káros, ugyanis a szundi csak így előrejáróban, főleg ez a rengeli szundi, 5-10 percekre, de akár fél órára is mindegyiknek megvan egy másik hatása. Miért negatív? Mert ugye hirtelen, hogyha felébred az ember, elkezdi a kortizol szintet termelni, ezzel a visszaalvással lefolytjuk, és már egy új ciklusba kerül be a szervezetünk, és ezért van az ugye, hogy sokan kérdezik, hogy sokkal fáradtabban érzik magukat egy ilyen 5-10 perces szundi után, mint amikor egyébként előtte természetesen felébredünk. És ennek még milyen mellékhatásai vannak, akár az egész napra kimenően, és itt pont egy ilyen időjárásos helyzetben, amikor jobban ki is vagyunk ennek utalva, akár fejfájásügyileg, fáradtsággal, tompasággal, és ugye ez megint akkor köthető oda, hogy akár munkahelyen, párkapcsolatban ingerültebbek vagyunk, gyerekekkel, megint csak az, hogy türelmetlenebbek, és na hát, hogy ez az, mint az élet, mint az időjárás, és hogy ciklikus, és mi mindennel függ össze, ezt fogunk egy kicsit megnézni.
0: Úgyhogy Roland még fog nektek erről beszélni a mai nap folyamán, én pedig köszönöm, hogy velem tartottatok eddig, és most átadom a szót majd a reklámoknak, meg Áginak, hisz jön majd a friss térségi hírekkel, utána pedig Rolandé itt a főszerep. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem eddig.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
5: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
6: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: elvi hozzájárulását adta Pest vármegye közgyűlése a Bugyi elkerülő út megépítéséhez. Kizárólag magyar beszerzésből származik a kőzúzalék, amelyet Dunaharasztin használnak az utak karbantartására. Folytatódik a kicsit enyhébb, de felhős idő.
1: Hírmondó.
2: Rólunk szól.
1: Régiónk hírei.
2: Első kézből.
1: Első kézből.
0: Köszöntöm a hallgatókat, a helyi híreket hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Elvi hozzájárulását adta Pest vármegye közgyűlése a Bugyi elkerülő út megépítéséhez. A régóta ígért beruházás elmaradása miatt a falun áthaladó jelentős teherforgalom mindennapos terhet jelent az itt élők számára. Emiatt március 8-án békés figyelemfelhívó demonstrációt is tartottak a település központjában. A zaj, a levegőszennyezés és a közlekedés biztonsági kockázatok mind olyan problémák, amelyekre megoldást jelenthetne az elkerülő út megépítése. A 2010-ben állami beruházásként átadott Taksonyi és a Kumpeszéri utak közötti 5,5 kilométeres útszakasz csak a problémának elenyésző részét oldja meg. Az elkerülő út tovább építésével lehetne csak teljes egészében megszüntetni a településen átmenő tehergépjármű forgalmat. Bugyi önkormányzata segítve a megvalósítást, a jelenlegi 6,2 km hosszú második szakaszra is 2010-ben elkészítette a terveket. Az út megépítése az évek alatt számos személyes utánajárás, megkereső levél és segítségkérés ellenére sem kapott semmiféle forrást. A tervek 2027. március 13-áig érvényesek, így ha addig nem kerül sor az építkezés megkezdésére, az önkormányzat hiába fizetett évekkel ezelőtt milliókat a tervekért. Dr. Bilisit Zita országgyűlési képviselő ismeri a problémát, ő is ott volt a legutóbbi közmeghallgatáson. Nagy András Gábor polgármester elmondta, minden megvan az út építéséhez, a kisajátításokat kell elindítani, és forrást kell hozzárendelni a projekthez.
3: Több mint 30 éves igény az azért megviseli az embereket, mert felnőttünk mellette, az igény mellett, és csak a fele készült el, úgyhogy folytatjuk tovább. Ott volt országgyűlési képviselő asszony is a közmeghallgatáson. A legfontosabb, mikorra lesz nekünk elkerültünk. Tulajdonképpen, ha valaki felkészült egy településből, az tudja, hogy a mi településünknek ez a legfontosabb, tehát biztos, hogy nem lesz egy nagyon komplikált munka ennek a dolognak a megválaszolása, és hogy a pénzeket kell összerakni hozzá, mert minden megvan, a település megterveztette, a második részét az állam megterveztette, úgyhogy minden megvan hozzá, kisajátítás és építés.
0: Kizárólag magyar beszerzésből származik az a kőzúzalék, amelyet Dunaharasztin használnak az utak karbantartására. Az aszbeszt szennyezés kapcsán a médiában megjelent hírekre és a lakosságban felmerülő kérdésekre válaszolva, dr. Szalai László polgármester arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a településen az utak karbantartásához sem Ausztriából, sem más országból nem használnak semmilyen kőzúzalékot. Az útépítéshez, útkarbantartáshoz felhasznált kőzúzalék Dunaharasztin kizárólag magyar beszerzésből származik. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, új lengyel neve jelent meg azon a listán, amelyen feltüntették a szennyezett anyag mozgását. Petrányi Tamás polgármester hangsúlyozta, a külterületi utak felújításához használt kőzúzalék teljesítménynyilatkozatok szerint magyarországi, a Pilisből származó anyag volt. A település vezetés mindezek ellenére felvette a kapcsolatot az adatokat korábban kikérő szakemberrel, aki megerősítette, új lengyel csak GPS alapú beazonosítás miatt szerepel a térképen. Az önkormányzat további adatszolgáltatást kér a NAV-tól, valamint megkeresi az osztrák környezetvédelmi és bányafelügyeleti hatóságokat is, hogy pontosabb információkat szerezzenek a szállítmány útjáról és annak sorsáról. Petrányi Tamás polgármester hangsúlyozta, addig folytatják a tényfeltárást, amíg az ügy minden részlete megnyugtató módon nem tisztázódik.
1: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
2: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
1: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
4: Lelátó extra.
5: A Rádiódobos helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A Monornak nem sikerült előnyt kiharcolni a Gyirmót ellen az MB2-be való feljutásért rendezett osztályozó párharc első összecsapásán. Az osztályozó párharc Gyirmoti felvonásának első lehetősége a haziak előtt adódott, amikor Iván buktatásért megítélt szabadbugásából Német veszélyeztette ballal, de Pirgi bravúrral védett. Fél órai játék után ismét a vendégkapu forgott veszélyben, ugyanis a jobb oldalon felfutó Iván lövése után Bálint a gólvonal elől mentett. A játékrész vége felé Kis kihagyott büntetője miatt bosszankodhattak a Marccal partiak, de kis idő múlva Tömösvári fejes gólya után már örülhettek is. Fordulás után ismét Kis állt közel a gólszerzéshez, de mégis a vendégek egyenlítettek. Egy óra játék után ismét előnybe került a Gyirmót, amikor Kicsun fejjel volt eredményes, de a vendégeknek erre is volt válasza. A hosszabbítás pillanatában ismét Kicsun lőtt a hálóba, de öröme korainak bizonyult, és a játékvezető Les miatt érvénytelenítette a találatot, így a bajnokok csatájában a visszavágóra vár a döntés a másodosztályban történő feljutás illetően. A mérkőzés után a Monor edzője Hallgas István így értékelt. Nehéz mérkőzés volt, de ezt is vártuk, egy évig azért dolgoztunk, hogy ennek a két meccsnek a pillanatait megélhessük. Boldogok vagyunk, hogy eljutottunk idáig. Olyan együttessel játszottunk, amely más lehetőségekkel rendelkezik, mint mi, viszont pozitív, hogy kellő bátorsággal játszottunk ellenük. A találkozó végeredménye 2-2, a visszavágót vasárnap rendezik Monoron. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
0: Ma kezdetben a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és ott helyenként futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Napközben aztán sok napsütésre számíthatunk, de néha fátyol és komoly felhők is megjelennek majd az égen. Többfelé lesz élénk a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet!
2: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.

Rádiódobos az otthon hangja, sziasztok, Hajdúroli vagyok, és ahogy Brigivel beszéltük, először egy kicsit az időjárásnak járunk utána. Ugye előzetesen özönvízszerű esőzést jósoltak erre a hétre, egyelőre azonban úgy tűnik, hogy nem hogy az esernyőre, de még az esőkabátra se, hanem inkább a napszemegre és a fényvédőre lesz szükségünk. Hogy miért is alakult át ennyire az előrejelzés, az időjárási modellek néhány nappal ezelőtt még ugye csapadékosabb forgatókönyvét vettük figyelembe, de azóta a nedves légtömeg útvonalak kissé módosult, így a nagyobb esőzések jelentős része elkerülheti a térségünket. Ilyenkor már néhány száz kilométeres eltérés is elég ahhoz, hogy az egyik helyen egész nap essen, még a másikon szinte végig süt a nap. Vagyis most ugye úgy tűnik, hogy megint nem nagyon találták el az időjósok azt a fajta időjárást, amit előzetesen mondtak. Hát ez érdekes, hiszen hogyha más se találja el azt, amit mond, akkor azt mondják rá, hogy akkor tévedett. Náluk ezt viszont úgy tudják mondani, hogy jótékonyan, hogy jósoltak. Viszont mi biztosan nem fogunk jósolni, ugyanis most jön Example-től a Change the Way You Kiss Me.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

Baleset nehezíti a közlekedés az M0-as autót keleti szektorán. Magló térségében az M5-ös autópálya felé vezető oldalon több jármű összeütközött. A baleset a 48-as kilométernél történt, ahol a sérült járművek a belső sávot foglalják el. A helyszínen már több kilométeres torlódás alakult ki, ezért aki teheti, arra közlekedik, számítson jelentős menetidő növekedésre, és a teheti válaszon alternatív útvonalat.

0: A kereseti adatok település szinten is elérhetőek a KSH térképén. A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható. Ma mindenütt csökken a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: A kereseti adatok település szinten is elérhetőek a KSH térképes interaktív felületén. Frissült június 1-én a Központi Statisztikai Hivatal térképes felülete. A legfontosabb újdonság, hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban állók 2019 és 25 közötti éves bruttó és nettó átlag keresete már a munkavállalók lakcíme szerinti települési szintű bontásban is elérhető, közölte a KSH hétfőn az MT-vel. A tíme a rendszerben összesen 13 mutató, a keresetek mellett egyebek közt a foglalkoztatás, a munkanélküliség és a lakásállomány jellemzői frissültek június 1-én a legfrissebb adatok alapján. A helyreállítási és ellenálló képességi eszköz, azaz az RRF forrásainak esetében vannak a legsürgetőbb teendők. A programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig teljesíteni kell. Miután a fizetési kérelmeket szeptemberben megküldik, 2026 végére megindulhat a pénzek konkrét kifizetése is, közölte Kármán András pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentette be a megállapodást, 16,5 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról. A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható június elején. Ritka csillagászati jelenség, a két bolygó látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5 és 12 között a nyugati égbolton, tájékoztatta a Schwab-hegyi csillagvizsgáló az MT-t. A közlemény szerint a két legfényesebb bolygó június 9-én kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel, a Jupiter apró korongja és a legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisai is megpillantható lesz. A légvédelmi rakéták és rakétaelhárító rendszerek gyártásának felgyorsítására kérte Vladimir Zelenszky ukrán elnök az Egyesült Államokat, hangsúlyozva, hogy országának sürgős szüksége van a ballisztikus rakéták elfogására alkalmas eszközökre. Az ukrán államfő úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi gyártási nagyságrend semmi, ezzel Oroszország is tisztában van, és egyre több ballisztikus rakétát állít elő. Ma napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és komoly felhők is megjelennek majd az égen, és egy futó zápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk a légmozgás, de záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. Napközben 23-29 fok közé melegszik a levegő, a déli órákban erős lesz az UV-sugárzás.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: Sziasztok, szép délután, és jó étvágyat kívánunk az ebédelőknek. Nem sokára kiderül, mit üzennek nekünk a csillagok, addig pedig zenélünk tovább itt a Déli Bábban. Velünk lesz még a Queen, David Guetta, és most pedig induljon a zene Ava Max társaságával.
2: A 70-es,
1: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
1: 93.4 Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.
1: Déli Báb,
2: Déli Báb, a feje tetejére áll.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

Rádiódabos az otthon hangja, ez volt az American Dream egyik feldolgozása, ugye a legendás filmet Kevin Spacey főszereplésével szinte elfelejtenésen tudjuk, viszont amit megint csak nem tudunk elfelejteni, az az, amiről már beszélgettünk, illetve érintettük egy kicsit, hogy az elmúlt napokban több helyen is esett az eső, ország jelentős részén ugye továbbra is komoly a csapadék hiány. Az idei április például rendkívül száraz volt, országos átlagban mindössze 4 mm csapadék hullott, 4 mm tényleg elképesztő, miközben ilyenkor általában ennek a tízszerese nagyjából 40 mm szokott érkezni. A helyzet különösen nehéz az Alföldön, ahol helyenként 80 és 120 mm nedvesség hiányzik a talajból, a föld felső rétege sok helyen porzik, és a folyóink vízszintje is alacsonyabb a megszokottnál. A szakemberek szerint nem csak a kevés eső a probléma, hanem az elmúlt évtizedekben egyre gyorsabban vezetjük át, illetve a folyóinkat, a vizeinket az országból, miközben a klímaváltozás hatására egyre gyakoribbak a hosszú száraz időszakok. A megoldás egyik kulcsa az lehet, hogy a lehulló csapadék minél nagyobb részben megtartjuk az országon belül, helyben tartjuk, hiszen a víz egyre értékesebb kincsünk, úgyhogy reméljük a következő hetekben az időjárás besegít egy kicsit, mert a földeknek és a természetnek nagy szüksége lenne egy kiadó esőre, nem csak egy nap alatt, hanem akár egy hétig is. És akire még most szükségünk lehet, az David Guetta, Joel Corey és Ryan-nek a közöse a Bad.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Néli

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: A kosok számára mai nap kissé visszafogottabban indulhat a megszokottnál. A baka hold arra ösztönzi őket, hogy ne rohanjanak fejjel a falnak, hanem gondolják át a terveiket. Nem lesz ez a hét legizgalmasabb napja, viszont egy régóta halogatott feladat végre pont most sikerülhet. A bikák most kifejezetten jól érezhetik magukat ebben a földies energiában. A bakhold segíti a koncentrációt, a kitartást, a gyakorlati problémák megoldását. A mai napon különösen sokat érhet a türelem és a következetesség. Az ikrek végre rendezettebben láthatják a dolgokat, mint az elmúlt napokban. Ugyanakkor a kommunikáció terén érdemes óvatosnak lenniük, mert egy félreértés vagy egy pontatlan információ galibát okozhat. Ma különösen fontos, hogy csak biztos információra támaszkodjanak. A rákok számára mai nap a stabilitásról, a megfontoltságról szólhat. Érdemes végig gondolniuk, mire van szükségük igazán. Nem hagyni mások sürgetésének és figyelemelterelésének teret. Elképzelhető, hogy valaki nem minden részletet oszt meg velük. Az oroszlánoknak ma jól jöhet egy kis türelem, bár a bakhold segít a józan gondolkodásban, egy bizonytalan helyzet mégis megzavarhatja őket. Ha fontos döntés előtt állnak, jobb lehet még néhány napot várni inkább. A szüzek számára ma részletek jelentik a kulcsot és a kiutat. A munkahelyen vagy a magánéletben is felbukkanhat egy félreérthető helyzet, amely tisztázásra vár. Minél alaposabban járnak el, annál sikeresebbek lehetnek. A mérlegnek a bakhold segíthet rendet tenni a gondolatok és a tervek között. Ugyanakkor előfordulhat, hogy valaki nem teljesen egyértelmű velük. Hallgassanak a megérzéseikre, és ne hagyják, hogy mások helyettük döntsenek. A skorpiók ma könnyebben felismerhetik, mely ügyeket kell végleg lezárniuk. Ugyanakkor a kommunikációban némi zavar támadhat, ezért nem árt az óvatosság. Ne higgyenek el mindent elsőre, amit hallanak. A nyilasok számára egy beszélgetés vagy egy találkozás fontos felismeréseket hozhat. Nem minden olyan egyszerű, mint amilyennek első pillantásra látszik. Érdemes figyelniük az apró jelekre és a háttérben zajló folyamatokra is. A bakok ma igazán elemükben lehetnek, hiszen a hold az ő jegyükben jár. Ugyanakkor a felelősség súlya is nagyobbnak tűnhet a megszokottnál, a kitartások azonban most is átsegítheti őket az akadályokon. A vízöntőknek ma érdemes kicsit lassítaniuk és átgondolniuk a következő lépéseket. Nem kell minden problémát azonnal megoldani, a világos és egyértelmű kommunikáció most sok félreértéstől kíméheti meg őket. A halak számára mai nap nagyon fontos felismeréseket tartogathat, egy lehetőség elsőre nagyon csábítónak tűnhet, de érdemes részleteket is megvizsgálniuk. A türelem és a józan ész mérlegelése most többet érhet, mint a gyors döntéseké.
0: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
1: A horoszkóp rovatot a Will Serker támogatta. Reklám.
3: Will Serker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.
1: Ez reklám volt.

0: Maglód térségében az M5-ös autópálya felé vezető oldalon több jármű összeütközött. A baleset a 48-as kilométernél történt, ahol a sérült járművek a belső sávot foglalták el.
1: Napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Információkat várnak az NKA támogatásokról. Manapközben sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek!
1: Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Az insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utazás biztosítási díjjal számolhatnak. Ez az átlagdíj 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. A Súlyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök hétfőn Budapesten a Sándor palota előtt tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására. Ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Elmondta azt is, körülbelül egy hónapot vesz igénybe a jogalkotás. Információkat várnak az NKA támogatásról a hivatalos vizsgálathoz. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználásával kapcsolatban vár információkat Tar Zoltán, aki erről Facebook oldalán közzétett videójában beszélt. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint az információk segíthetik a már folyamatban lévő vizsgálatot. Kéri azokat, akik rendelkeznek információval, annak a tekintetében, hogy milyen formában, milyen módszerekkel jutott pénz a kedvezményezettekhez, osszák meg ezeket az információkat, segítsék vele a hivatalos vizsgálatot, emelte ki a miniszter. A kisebb nemzetek csak úgy tudnak érvényesülni, ha szorosan összetartanak és nem fognak függeni a nagy nemzetektől, jelentette ki Petr Pavel, cseh köztársasági elnök a közép-csehországi Neratovicsében. Az államfő azt mondta, az Európai Uniós és a NATO tagság védi Csehországot és segít neki a jólét megteremtésében. Hangsúlyozta az oktatásügy, valamint a tudomány fontosságát, és felszólította a kormányt, hogy a művelt társadalom megteremtését tekintse kiemelt stratégiai feladatnak. Ma mindenütt csökken a felhőzet, napos idő várható, gomoly a nyugat-dunántúlon fátyol felhőkkel. Nagyrészt száraz időre számíthatunk, de keleten néha zápor, eső, egy-egy zivatar is előfordulhat. Helyenként megélénkülhet a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: Sziasztok, egy óra után is folytatjuk tovább a zenélést itt a Déli Bábban. Velünk lesz majd még Wolf Kati, John Newman, most pedig így érkezik egy olyan előadó, aki pályafutása során már többször is képes volt megújulni és különböző érákra bontani a korszakát. Nemrégiben egy ilyen koncert sorozatot is adott. A legutóbbi korszakából pedig most érkezzen nekünk a Fate of Ophelia Taylor Swift-től.
3: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.
5: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
2: Ophelia. 93.4. Rádió.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

Can't Stop Loving You Phil Collins-tól itt a Rádió Dabason, és akár szólhatott is ez a dal a hétvégén Dua Lipa és Callum Turner esküvőjén is, ugyanis hivatalosan is összekötötték az életüket a brit előadó, illetve a brit színész, ugye? Londonban egy ikonikus helyszínen, egy ikonikus anyakönyvi hivatalban, már ha lehet olyat mondani, egy ikonikus helyszínnel jelzőt egy anyakönyvi hivatalra, de a lényeg az, hogy egy szűk körű ceremónián mondták ki a boldogító ikent családtagjaik és legközelebbi barátaik jelenlétében. A különleges alkalomra Dua Lipa egyébként egy egyedi készítésű haute couture mennyasszonyi ruhát választott, míg most már férje Callum Turner egy elegáns tengerész kék öltönyben érkezett. A pár számára azonban a hivatalos ceremónia csak a kezdet, hiszen a hírek szerint egy többnapos ünnepséget is terveznek Szicíliában. Dua Lipa korábban az eljegyzésükről úgy nyilatkozott, hogy döntöttek ketten, meghozták ezt a döntést, hogy együtt öregszünk meg, leéljük az életünket, és örökre a legjobb barátok maradunk. Mi pedig ezúton is gratulálunk az ifjú párnak, és maradunk Dua Lipánál, következik az egyik legnagyobb slágere, a Don't Start Now, itt a Rádió Dabason.

Hello a BSV, itt a Rádió Dabason, sziasztok! Ha már az időjárásról és a napsütésről is beszéltünk, érdemes néhány szót ejteni az UV-sugárzásról is. Már sokan örülnek a napos időnek, ilyenkor nem csak a hőmérsékletre kell odafigyelni, ugyanis a nyári időszak közelettével, aminek most már azért benne járunk jócskán, az UV-index egyre gyakrabban éri el magas vagy akár nagyon magas szintet Magyarországon. Ilyenkor már 10-15 perc alatt is leéghet az ember védelem nélkül, különösen a déli órákban, vagy hát éppen mint most 11 és 15 óra között. A szakemberek azt javasolják, hogy ilyenkor használjunk fényvédőt, viseljünk napszemeget, és lehetőség szerint keressünk árnyékot. Nem csak a strandon fontos a védekezés, hanem egy egyszerű séta kereszteződésben, vagy akár egy autóvezetés közben is eléggé számottevő lehet az, hogyha bekenjük magunkat. A napsütésnek természetesen rengeteg pozitív hatása is van, de hogy mindenből, ebből is a mérték nagyon fontos. Úgyhogy ha ma szabadban töltitek az időt, ne csak a kulcsot és a telefont vigyétek magatokkal, hanem egy kis fényvédelmet is.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Babason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Városi legendák
1: vagy elképesztő tények.
0: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
2: Több millió éves fosszíliák kerültek elő a normafán. Különleges őslénytani felfedezést tettek a Normafa Park munkatársai a készülő oktatóközpont területén. A szakértők szerint a megtalált fosszíliák édesvízi mocsári csigák maradványai, amelyek a pleisztocén kori édesvízi mészkőben őrződtek meg. A leletek bizonyítják, hogy a mai Normafa helyén egykor vízzel borított völgyek és mocsaras területek terültek el. A pleisztocén kor több mint 2,5 millió évvel ezelőtt kezdődött, és akkoriban a Kárpát-medencében olyan állatok éltek, mint az őselefántok, a gyapjas mamutok, vagy éppen az óriásszarvasok, és egyébként még a kardfogú tigrisek és a barlangi oroszlánok. Érdekesség, hogy ebben az időszakban a Duna és a Tisza még nem létezett, a jelenlegi formájában csupán elődjeik alakították a tájat. A kutatók szerint a Normafa környékén is egy ilyen ősi, vízzel elárasztott völgy húzódhatott. A mai kirándulóhely alatt tehát egy több millió éves egykori vízi világ nyomaira bukkantak a szakemberek.

0: Jelenleg nem érkezett hír jelentősebb balesetről vagy torlódásról az utakon. A forgalom a megszokott rendben halad, de nagyobb csomópontoknál és a főbb bevezető szakaszokon a szokásos forgalomra érdemes számítani. Vezessetek figyelemmel és körültekintően.
1: Ismét felerősödött a pollenterhelés. Szigorításokat jelentett be a zöld kártyaigénylések szabályaiban az Egyesült Államok. Ma mindenütt csökken a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően hírek.
1: Ismét felerősödött a pollenterhelés. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké, az útifű és a bodzai pedig közepes tartományban alakulhat. Az eperfafélék, a bálványfa és a hárs jellemzően alacsony, esetenként közepes szinten lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a kőr is, a ciprus és a tiszafafélék, a tölgy és a nyírvilágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Gelato Fesztivál Hall of Fame tagjai közé választották Fazekas Ádám világbajnok magyar fagylaltmestert. Az ünnepélyes beiktatásra május 27-én került sor Rómában. Fazekas Ádám éveken át vezette a fagylalt készítők világranglistáját, és úgy őrizte meg első helyét, hogy az elmúlt 4 évben nem indult újabb versenyeken. A szakember azt mondta, célja mindig az volt, hogy természetes alapanyagokkal, aromák és színezékek nélkül készítsen világszínvonalú fagylaltot. Fazekas Ádám 2021-ben nyerte meg a Gelato Fesztivál World Masters világbajnokságot, hamarosan új márkát is indít. Orbán Anita külügyminiszter a választás után elsőként holland partnerét Tom Berendsent fogadta a hivatalos látogatáson a külügyminisztériumban hétfőn. A tárcavezető Facebook bejegyzésében azt írta, Hollandiával sok közös ügyünk van Európában, a mostani beszélgetés egyik legfontosabb témája mégis az volt, ami a magyar fiatalok mindennapjait is közvetlenül érinti, az Erasmus ösztöndíjak. Emlékeztetette, az uniós forrásokat hozzahozták, így szeptembertől újraindul az Erasmus program is. Szigorításokat jelentett be az állandó tartózkodási engedély az úgynevezett zöld kártya igénylésének szabályaiban az Egyesült Államok bevándorlási hivatala. A hivatal közölte, hogy a jövőben azon külföldiek, akik zöld kártyát igényelnek, a döntést konzuli eljárás keretében saját hazájukban kell kivárniuk. A bejelentés alapján azoknak, akik el akarják indítani a zöld kártya eljárást, és jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodnak, el kell hagyniuk az országot, és külföldről kell az igényt benyújtani. Ma napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és komoly felhők is megjelennek majd az égen, és egy futó zápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk a légmozgás, de záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. Napközben 23-29 fok közé melegszik a levegő, a déli órákban erős lesz az UV-sugárzás.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: Továbbra is nagyon szép délutánt kívánok, sziasztok! Nem sokára jövök a legfrissebb közérdekű információkkal, addig viszont zenél nekünk majd Eric Clapton, és most már indulunk is Zara Larsonnal, maradjatok velünk!
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4. Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
2: Mondanon a Borvidék hegy hétvégéje rendezvény miatt június 6-án több Strázsahegyi és Strázsahegyre vezető út lezárásra kerül a forgalom elől a látogatók biztonsága érdekében. Lezárják a Strázsahegyi dűlőt a Csokonai utcától az Irsay Olivér sort a Mendei úti leágazástól, illetve a Riesling dűlőt a Locsadi utcától. A pince tulajdonosok a korábbi évek gyakorlatainak megfelelően behajtási engedélyt igényelhetnek a Vigadó Kulturális és Civil Központban. A Monor városi uszodában június 6-án 9 és 17 óra között speciális olimpiai válogatók kerül megrendezésre. A megadott időpontban egyéni és csoportos látogatókat az uszodában nem tudnak fogadni.
0: A Rádió Dabas. Közérdek.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék, itt a reklám.
2: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Az autópályáig érhet a jó minőségű aszfalt Pusztavacstól, a felénél jár a Lajos Mizsei Egészségház felújítása, zivataros lehet a hét közepe.
5: Hírmondó.
6: Rólunk szól.
5: Régiónk hírei.
6: Első kézből.
5: Első kézből.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a helyi híreket hallják, én Moldován Ágnes vagyok. A Gábor Áron utca aszfaltozása és az M5-ös autópálya felé vezető út javítása a két legfontosabb fejlesztés Pusztavacson. A falu belterületén futó Gábor Áron utca jelenleg földút, azonban a parcellázás miatt már öt önkormányzati telek van mellette, amelyet szeretnének értékesíteni. Az autópálya felé vezető út pedig évek óta az egyik legkritikusabb pontja a térségnek, ugyanis a kátyúk állandó veszélyforrást jelentenek. Amennyiben ez az út végig elkészül, nagy előrelépést jelent a településnek, mondta Jóri László polgármester.
7: Ez ezért nekünk nagyon fontos, ez beadott pályázat félbe van, még nincs elbírálás, öt önkormányzati telek van rajta, nagy az igény a telkek iránt, és azért lenne jó, mert itt semmilyen kiépítettségű szintű út nincs, földút van jelenleg, és ugye útalappal kellene kezdeni és zárni az aszfalttal, én bizakodva tekintünk a jövőbe. A másik pedig ugye a M5-öshöz vezet útszakasz. A Magyar Közút illetékes szakemberei vezetői szerint újabb bő 1 kilométerrel fog ez a szakasz megújulni még a nyár folyamán, és a maradék 2,6 kilométert én bízom benne, hogy már nem szedik szét két lépcsőről, hanem egy lépcsőből, és akkor a település valamennyi lakója. Hát én azt hiszem, hogy legnagyobb ajándéknak fogja tekinteni a település történetében, ha elérünk az M5-ös kiváló minőségi úton.
4: Jelentős mérföldkőhöz érkezett a Lajos Mizsei Egészségház energetikai korszerűsítése. A beruházás elérte az 50%-os készültségi szintet. Lajos Mizse város önkormányzata még 2022 végén nyújtott be pályázatot a helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztésére. A projekt támogatásáról 2023. szeptemberében született pozitív döntés, amelynek eredményeként több mint 234 millió forint támogatást nyert el a város. A támogatási szerződést 2024 áprilisában írták alá, a kivitelezési munkák pedig idén januárban kezdődtek el. A beruházás keretében teljes hőszigetelést kap az egészségház épülete, amelynek köszönhetően nem csak energiahatékonyabbá válik az intézmény, hanem a külső megjelenése is megújul. Emellett valamennyi külső nyílászárót kicserélik, új hőszivattyús rendszert építenek ki, valamint egy 9 személyes Volkswagen kisbusz beszerzésére is sor kerül. A kivitelezés jelenlegi állása szerint a munkálatok már elérték az 50%-os készültséget. A projekt befejezésének határideje november 30-a. A beruházás célja, hogy korszerűbb, energiatakarékosabb és hosszú távon fenntarthatóbb egészségügyi ellátási környezetet biztosítsanak a lajosmizsei lakosok számára.
5: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
6: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
5: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra. www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
8: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Az elmúlt hétvégén a Dabasi Atlétikai Klub versenyzői iskolájukat képviselték az atlétikai diákolimpia országos döntőjén. Balázs Emese Petra, az Ócsai Bolya János gimnázium tanulója súlylökésben 12,56 méterre javított egyéni csúcsát és a negyedik helyet szerezte meg. Farkas Vince, a Dabasi Táncsics Mihály gimnázium tanulója 100 méter síkutásban 11,31 másodpercre javította egyéni csúcsát, mellyel bejutott a B döntőbe, ahol a 8. helyet szerezte meg. Távolugrásban a kavargó szél megtréfálta, végül a 12. helyen végzett. Borzsas Maja, a Dabasi Táncsics Mihály gimnázium tanulója 100 méter síkutásban 13,43 másodpercre javított egyéni csúcsát, amivel csak pár századra maradt le a B döntőről. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabas.
4: Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk erős zivatarok környezetében viharos lökések. Hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, délutára pedig nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18 és 31 fok között mérhetünk a legmelegebb órákban. Köszönöm a figyelmet!
6: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
1: 93.4 Rádió Dabas.

Rádió Dabas az otthon hangja. A magyar válogatott újra együtt is, ahogy az várható volt, ezúttal sem csak a futballról beszélnek a szurkolók. A telkiedző táborban megérkező Szoboszlai Dominik egy igazán feltűnő szettben érkezett: kockás felső, bőszabású fehér rövidnadrág, fekete bőr félcipő, napszemeg, valamint egy több millió forint értékű luxus táskát viselt. A szokatlan összeállítás gyorsan megosztotta a szurkolókat, és pillanatok alatt ellepték az internetet a vicces kommentelők és a mémek. A történet érdekessége, hogy még a magyar rendőrség is beszállt a tréfákhoz. Egy fotomontázson egyenruhába öltöztették Dominikot, és azt mondták, ha visszavonulásod után gondolkoznál, segítünk, így állna az egyenruha. Úgy tűnik tehát Dominik ezúttal nem csak a pályán nyújtott teljesítményével, hanem a különleges öltözékével is beszédtémát szolgáltatott a trukkereknek, és akkor most jön egy igazi divat diktátor dal, Madonnától a Vogue.

Rádió Dabos az otthon hangja. Ugye beszéltünk a hazai futball válogatottról, hogy hazaérkeztek ugye Telkibe gyakorolni barátságos mérkőzésekre, viszont a világ többi része, illetve azok a szerencsésebb országok, akik kijutottak, már a nyári világbajnokságra készülnek, ugyanis a június 11-én rajtoló Mexikóvárosban induló világbajnokság egészen július 19-ig tart majd. Ez lesz minden idők legnagyobb VB-je, hiszen először 48 válogatott vesz részt a tornán, amelyet három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendez. És hogy mennyit kell még várni, már csak néhány nap, kevesebb, mint két hét van ugye hátra ahhoz, hogy a kezdő sípszót hallhassuk a tévében, a szerencsésebbek pedig élőben, úgyhogy hamarosan világszerte elindulnak a nagy teraszozások, meccsnézések és beszélgetések, úgyhogy a visszaszámlálás elindult, hamarosan kezdődik a világ legnagyobb sporteseménye, úgyhogy mi most hangolódjunk is egy kicsit Shakirával és az idei egyik hivatalos dallal, a Die Die-jal.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse. Figyelj!

0: árakat. További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Aranykorona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
1: Hello, hello, hello! Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
2: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness-t. Személyedzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
6: A térségből jelenleg nem érkezett hír jelentősebb balesetről vagy torlódásról. A forgalom a megszokott rendben halad, de a nagyobb csomópontoknál és a főbb vezető szakaszokon a szokásos forgalomra érdemes számítani. Vezessetek figyelmesen és körültekintően.
5: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
7: Hangár.
8: Hétköznapi leszállópálya 3-tól 8-ig.
7: Csak itt.
8: A 93.4-en.
9: Ismét erősödik a pollenterhelés. Speciális fájdalomcsillapítást alkalmaznak daganatos betegeknél. Szerde nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
10: Nachrichten.
8: Novel.
10: Noticias.
8: Novinky.
10: News.
8: Magyarul és érthetően.
10: Hírek.
9: Ismét felerősödött a pollenterhelés. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké, az útifűé és a bodzai pedig közepes tartományban alakulhat. Az eperfafélék, a bálványfa és a hárs jellemzően alacsony, esetenként közepes szinten lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a kőr is, a ciprus és a tiszafafélék, a tölgy és a nyírvilágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Drámaian csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél, azokkal az intervenciós módszerekkel, amelyeket a Semmelweis Egyetemen nemrég alakult fájdalommunkacsoport alkalmaz, közölte a felsőoktatási intézmény kedden az MT-vel. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttételes betegeket látnak el. Az intervenciós fájdalomcsillapítás lényege, hogy a fájdalmat közvetítő idegpályákat kikapcsolják valamilyen tűszúrásos technikával, ultrahang vagy CT-vezérlés mellett. Ezek az eljárások a gyógyszeres kezelés kiegészítőjeként óriási életminőségjavulást hozhatnak az onkológiai betegek számára, és probléma nélkül megismételhetők, ha a fájdalom kiújul vagy másút jelentkezik, tették hozzá. A helyreállítási és ellenálló képességi eszköz, azaz az RRF forrásainak esetében vannak a legsürgetőbb teendők. A programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig teljesíteni kell. Miután a fizetési kérelmeket szeptemberben megküldik, 2026 végére megindulhat a pénzek konkrét kifizetése is, közölte Kármán András pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentette be a megállapodást, 16,5 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról. Szigorításokat jelentett be az állandó tartózkodási engedély az úgynevezett zöld kártya igénylésének szabályaiban az Egyesült Államok Bevándorlási Hivatala. A hivatal közölte, hogy a jövőben azon külföldiek, akik zöld kártyát igényelnek, A döntést konzuli eljárás keretében saját hazájukban kell kivárniuk. A bejelentés alapján azoknak, akik el akarják indítani a zöld kártya eljárást, és jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodnak, el kell hagyniuk az országot, és külföldről kell az igényt benyújtani. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. Keleten, északkeleten késő délutánig számottevő csapadék még nem valószínű. A szelet kísérhetik élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. Délutánra nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis még nyugaton csak 20, keleten akár 30 fok is lehet.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
10: 93.4 Rádió Dabas.
8: A régió leghallgatottabb rádiója.
6: A felszállási engedélyt megkaptuk, már kigurultunk a kifutópályára, indul a hangár itt az Otthon hangján. A következő percekben egymás után érkeznek a legjobb zenék Will Smith-től, Olly Murs-től, de most először Lady Gaga-val. Tartsatok velünk!
8: Az ország szívében
10: együtt a legjobbakkal.
8: Rádió Dabas.
10: Az Otthon hangja.
8: Hangár. Hétköznapi leszállópálya 3-tól 8-ig.
10: Csak itt.
8: A 93.4-en.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

Feel the Fire Jamina és Tolver Enik közösen itt a Rádió Dabason, és a hétvégi bajnokok ligája a döntő kapcsán nem csak a pályán, hanem a levegőben is rekordforgalmat hozott a döntő Budapestre, ugyanis a Liszt Ferenc nemzetközi lepörőtéren a döntő hétvégén több száz extra járdat fordult meg, vasárnap például közel 800 repülőgép mozgással számoltak a szakemberek, ami jóval meghaladta az átlagos forgalmat. A fővárosba érkező Arsenal és PSG szurkolók mellett rengeteg VIP vendég, szponzor és üzletember is érkezett, hogy kik voltak, ezt majd még kiterítjük, viszont a légi közlekedési szakértők szerint a döntő miatt szokatlanul magas volt a magángépek száma is, ezért a repülőtér idéglenes korlátozásokat és külön slot rendszert vezetett be május 29-től 31-ig. Viszont akire nem vezetünk be korlátozást, az David Guetta és Bebe Rexha közöse az I'm Good.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
4: Vallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
5: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
6: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
7: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
8: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
9: Volkswagen.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: Leszállási engedély megadva.
11: Irány a hangár.
12: Kéki.
1: Parkolópályára áll a munkaidő.
13: Rádió Daba 93.4.
14: Nem már.

Rádiódobos az otthon hangja, és hogy kiket is repítettek a hétvégi BL döntőre azok a magángépek, nos, a névsor önmagáért beszél. Már a döntő megnyitója is világszínvonalú volt, hiszen a The Killers lépett a színpadra, akik a The Human számukat is előadták, és ezzel megalapozták a hangulatot a Puskás arénában. A lelátón aztán egymást érték a futball legendái David Beckham, Luis Figo, Cafu, Roberto Carlos, Ivan Rakitic, Yaya Touré, Thierry Henry, Bastian Schweinsteiger és Arsène Wenger is Budapestre érkezett a fináléra, de nem csak a futballvilág képviseltette magát, hanem Travis Scott, Jamie Foxx, Kevin Hart, a Rolling Stones ikonikus frontembere Mick Jagger, valamint a jóbarátok sztárja David Schwimmer is. Néhány órára Budapest tehát valóban a sport és a zenei szórakoztató ipar világsztárjainak találkozó helyévé vált, és most maradjunk a zenei vonaton, jöjjön tehát a The Killers-től a Human, itt az otthon hangján.

Rádiódobos az otthon hangja. Feltettük a létet, és szerencsére sikerrel is vettük az akadályt. A hétvégi bajnokok ligája döntő kapcsán ugye több ezer szurkoló érkezett Budapestre a világ minden tájáról, és bár ekkora tömeg esetén ugye benne van a pakliban, főleg, hogyha fociról van szó, az összetűzés a rendezvény összességében viszont így komolyabban rendbontás nélkül zajlott le. Különösen annak tükrében figyelemre méltó, hogy a döntő után a francia főváros Párizs nem igazán úszta meg ennyire simán, mint Budapest, ugyanis több helyen zavargások, összecsapások és rongálások is történtek. Ezek miatt a rendőrségnek ugye több mint ezer hányszárszor, vagy több tízezerszer inkább lehetne így is mondani, volt dolga közbeavatkozni, de a végén inkább nem is kellett számolni. Sokak egyébként a Harry Potterhez hasonlóan a Roxforti csatához hasonlították, ugyanis nem egyszerűen pirotechnikai eszközökkel, hanem petárdákkal is egymást dobálták, illetve tüzelték a párizsi drukkerek. Ugye sokan feltették a kérdést, mi lett volna, hogyha nem nyernek? Ez mondjuk ugye egy jó kérdés. Na mindegy, a lényeg az, hogy mi Budapesten megtettük, amit megkövetelt a haza. Szerintem mindenki jól érezte magát, mind a tévék előtt, mind pedig élőben. Úgyhogy Budapest ismét bebizonyította, hogy képes világszínvonalú sporteseményeket biztonságosan és magas színvonalon megrendezni. Úgyhogy most jön egy dal, ami egyébként lehet a párizsiaknak okozott rossz álmot. Tehát, hogy Bad Dreams, Teddy Swims, hogy stílusosak legyünk itt az otthon hangján.

0: A térségből továbbra sem érkezett hír jelentősebb balesetről vagy torlódásról. A forgalom megszokott rendben halad, de nagyobb csomópontoknál és a fő bevezető szakaszon a szokásos forgalomra érdemes számítani. Vezessetek figyelmesen és körültekintően.
1: Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg a mezőgazdaság számára. Szerdán nyugat felől vastag frontfelhőzet terjeszkedik kelet felé. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Az insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utazás biztosítási díjjal számolhatnak. Ez az átlagdíj 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Facebook oldalán. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésben úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoznak a vidéki térségekből. Közölte a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Ismét 8 új taggal bővült a Halhatatlanok Társulata. Az elismerésben Köles Ferenc és Máté Gábor színész, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színésznő, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekes, Kovács Tibor és Nagy Íris táncművész részesült. Az elismerést elnyerő művészek lábnyomát szeptember 19-én délelőtt az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel, közölték a szervezők kedden az MTI-be. Ahogy minden évben most is, a közönség döntötte el, hogy kik azok az előadó művészek, akik tehetségükkel a nemes célok, a kultúra, a művészetek, valamint a társadalom melletti kiállásukkal kiérdemelték, hogy a társulat örökös tagjai legyenek. Több mint 200 millió forintnyi bevételt titkolt el egy taxis cég. Még 50 millió forintnyi teljesen fiktív számlát is kiállított, például autószerelésről úgy, hogy sem szerszámokkal, sem műhelyen, de még autószerelővel sem rendelkezett, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal kedreggel az MTI-vel. A súlyos szabálysértések miatt a társaság a több mint 60 millió forintnyi adó megfizetésén túl 200%-os bírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat, jelezték. Szerdán nyugat felől vastag frontfelhőzet terjeszkedik kelet felé, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon várható. Egyre több felé valószínű csapadék, jelentős mennyiségű eső is. Nagyobb területen is megélénkül, helyenként megerősödik a déli eszél, amelyeknek iránya főleg a Dunántúlon észak-nyugatira fordul. A maximum a Dunántúlon 16 és 24, attól keletre 25 és 30 fok között alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: 4 óra után is sziasztok, repülünk tovább itt az otthon hangján, továbbra is derűs időben. Odakint ugye kellemes nyáres 26 fok van, úgyhogy itt az ideje egy jó kis kávénak, egy feltöltődésnek, és persze a legjobb zenéknek, úgyhogy indítsuk is el ezt az órát Cyrillel, a Still Into You-val.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.
2: Hangár.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

rádiódobos az otthon hangja, ez volt a Boldog Idők a Bagosi Brothers-től, és tegye fel a kezét, aki reggel még egyszer-kétszer azért megnyomja azt a szundi gombot. Nos, én feltettem a kezemet, bár sokan azt gondolják, hogy ezzel egy kis plusz energiát nyernek, köztük én is, a szakértők szerint a helyzet ennél azért árnyaltabb. Amikor visszaalszunk, az agy gyakran új alvási ciklusba kezd, amit aztán néhány perc múlva ismét félbeszakít az ébresztő. Ennek eredménye lehet az úgynevezett alvási tehetetlenség, amikor nehezebben koncentrálunk, lassabban reagálunk és még fáradtabbnak is érezzük magunkat, mint az első ébresztéskor. A kutatók szerint a legjobb megoldás általában az, ha az első ébresztőre fel is kelünk egyből, vagy ha nagyon szükséges, akkor csak egy rövid 10-20 perces szundit engedélyezünk magunknak. Szóval lehet, hogy ez a bizonyos még 5 perc nem mindig a barátunk, de most aki a barátunk, vagy a barátunk egy ilyen csapat, zenei csapat formájában, az a Purple Disco Machine lesz a Beat of Your Heart-tal.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Leszállási engedély megadva.
5: Irány a hangár.
6: Parkolópályára áll a munkaidő.
7: Rádió Dabas 93.4.

Rádió Dabas az otthon hangja. Átevezünk a BL után a tengerrel túlra, ugyanis a végjátékához érkezett az NBA szezon. Megvannak ugyanis a nagy döntő résztvevői, a New York Knicks és a San Antonio Spurs csap össze a Larry O'Brien trófeáért. A Knicks hosszú évek várakozása után jutott el ismét a fináléig, míg a Spurs egy elképesztő rájátszás után harcolta ki a döntő szereplést. A kosárlabda rajongók szerint egy igazi csemege várható, hiszen két remek formában lévő csapat találkozik, és hamarosan kiderül, ki ülhet fel az NBA trónjára. Mi pedig most megyünk is tovább, itt az otthon hangján, Rihannával, jön tőle a Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Földi helyetted?
1: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
0: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, incsiklandó vacsora tippek.
1: Éterízesítő.
0: Jó ízű, gasztronómiai percek.
2: Ha egy gyors, laktató és ízekben gazdag vacsorára vágyunk, akkor a mai receptünk a csirkés keszadilla lesz. Először egy csirke mellett sós, fokhagymás, babérleveles vízben 10-15 perc alatt puhára főzünk, majd villával szálakra tépkedjük. Egy serpenyőben kevés zsíron római köményt, piros paprikát, csilit, oregánot, fokhagymaport futtatunk meg, majd hozzáadjuk a csirkét és néhány perc alatt összeforgatjuk a fűszerekkel. Ezután ugyanabban a serpenyőben csíkokra vágott kaliforniai paprikát és fél fej lilahagymát pirítunk néhány percig, amíg kissé megpuhulnak, de még roppanósak maradnak. A következő lépésben egy tortilla lapot helyezünk a serpenyőbe, megszórjuk a reszelt sajttal, ráhalmozzuk a fűszeres csirkét és a sült zöldségeket, majd amikor a sajt megolvad, félbehajtjuk a tortillát. Mindkét oldalát aranybarnára sütjük, hogy kívül ropogós, belül pedig krémesen sajtos legyen. Frissen szalsza szósszal egy tejföllel megkínálva, egy kicsit rádobva, felfrissítve az igazi. Jó étvágyat kívánunk a csirkés keszadillához, az éterízesítő mai receptjeit hallhattuk.
1: Éterízesítő. Fűszerezett pillanatok.
0: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
1: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: A térségből továbbra sem érkezett hír jelentősebb balesetről vagy torlódásról. A forgalom megszokott rendben halad, de a nagyobb csomópontoknál és a főbb bevezető szakaszokon a szokásos forgalomra érdemes számítani. Vezessetek figyelmesen és körültekintően.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: A kereseti adatok település szinten is elérhetők a KSA új térképén. Olaszország a köztársaság 80 évét ünnepli. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
3: Nachrichten, Novel, Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A Balatont érintő önálló fejlesztés politikát és önálló költségvetés kidolgozását tartja szükségesnek a Balatoni Köregyesület. Az egyesület hétfőn az ehhez szükséges teendőket összefoglaló levélben fordult Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez. A levelet az MT-hez is eljuttatták. Azt írták, a Balaton partmenti településeinek és vonzáskörzetének fejlesztési igényei jelentősen különböznek a három érintett megye távolabbi településeinek problémáitól, ezért a térség érdekeit azt szolgálná, ha a Balatont önálló régióként fejlesztenék. A kereseti adatok település szinten is elérhetőek a KSH térképes interaktív felületén. Frissült június 1-én a Központi Statisztikai Hivatal térképes felülete. A legfontosabb újdonság, hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban állók 2019 és 25 közötti éves bruttó és nettó átlag keresete már a munkavállalók lakcíme szerinti települési szintű bontásban is elérhető, közölte a KSH hétfőn az MT-vel. A TIMEL rendszerben összesen 13 mutató, a keresetek mellett egyebek közt a foglalkoztatás, a munkanélküliség és a lakásállomány jellemzői frissültek június 1-én a legfrissebb adatok alapján. A kisebb nemzetek csak úgy tudnak érvényesülni, ha szorosan összetartanak és nem fognak függeni a nagy nemzetektől, jelentette ki Petr Pavel, cseh köztársasági elnök a közép-csehországi Neratovicében. Az államfő azt mondta, az Európai Uniós és a NATO tagság védi Csehországot és segít neki a jólét megteremtésében. Hangsúlyozta az oktatás ügy, valamint a tudomány fontosságát és felszólította a kormányt, hogy a művelt társadalom megteremtését tekintse kiemelt stratégiai feladatnak. Az olaszok 1946. június 2-án népszavazással választottak a monarchia és a köztársaság között. A 80. évforduló alkalmával az államfő kétnapos ünnepségsorozatot vezet. A városok prefektusainak küldött üzenetében az intézmények és a polgárok közötti bizalom erősítését szorgalmazta. A 80. évfordulóra az elnöki palota internetes oldalt nyitott, amelyre eddig közel 1000 videót töltöttek fel. A mozgóképes üzeneteket az olaszok küldték arról, mit jelent számukra a köztársaság. Az olasz városokban az ünnepre megnyitották az intézmények székházait. Több középületre a köztársaság emlékezetes eseményeinek képeit vetítik ki. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. Keleten, északkeleten, késő délutánig számottevő csapadék még nem valószínű. A szelet kísérhetik élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. Délutánra nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis még nyugaton csak 20, keleten akár 30 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
1: 5 óra után is szép délután kívánok, ebben az órában is érkeznek a legjobb dajok, de természetesen hagyunk a kultúrának is egy kis helyet, ellátogatunk egy-két aktuális kiállításra, és megnézzük, milyen érdekességek várják most a látogatókat. Most viszont igazából ne is húzzuk tovább az időt, hogy jön a zene, ami a főszerep. Indítsuk be ezt az órát is, a Black Eyed Peas-szal jön a Pump It.
4: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

amit én élek, hangja. Az csak fél élek, és minden este kínoznak a kérdések. Egy fiatal testben bén léle, van itt bent, és csak Isten tudja miért éget. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másira a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Délután még belefér egy kávé. Ír fő a kávé interaktív kiállítása a kávékultúra történetről címmel. Budapesten a Kazinczy utca 21 szám alatt október 31-ig látható egy kiállítás. Egy tárlat végig vezet minket a kávézás teljes történetén egészén Bécs 1683-as ostromától, amikor is a legenda szerint elindult Európában a kávé a hódítására, illetve a hódító útjára, a reformkori kávéházakon át, a legendás Pilvax világán keresztül, egészen a mai modern kávé trendekig. Kiderül, hogyan készül a fekete leves, Petőfi Sándor idejében, milyen volt a

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. 5 este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabad téren is az élmény vár.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor

0: Ráruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: Az autópályáig érhet a jó minőségű aszfalt Pusztavacstól, a felénél jár a Lajos Mizsei Egészségház felújítása, zivataros lehet a hét közepe.
3: Hírmondó.
4: Rólunk szól.
3: Régiónk hírei.
4: Első kézből.
3: Első kézből.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a helyi híreket hallják, én Moldován Ágnes vagyok. A Gábor Áron utca aszfaltozása és az M5-ös autópálya felé vezető út javítása a két legfontosabb fejlesztés Pusztavacson. A falu belterületén futó Gábor Áron utca jelenleg földút, azonban a parcellázás miatt már 5 önkormányzati telek van mellette, amelyet szeretnének értékesíteni. Az autópálya felé vezető út pedig évek óta az egyik legkritikusabb pontja a térségnek, ugyanis a kátyúk állandó veszélyforrást jelentenek. Amennyiben ez az út végig elkészül, nagy előrelépést jelent a településnek, mondta Jóri László polgármester.
5: Ez ezért nekünk nagyon fontos, ez beadott pályázat félben van, még nincs elbírálás, 5 önkormányzati telek van rajta, nagy az igény a telkek iránt, és azért lenne jó, mert itt semmilyen kiépítettségű szintű út nincs, föl út van jelenleg, és ugye útalappal kellene kezdeni és zárni az aszfalttal, én bizakodóra tekintünk a jövőbe. A másik pedig ugye a M5-öshöz vezet útszakasz. A Magyar Közút illetékes szakemberei vezetői szerint újabb bő 1 kilométerrel fog ez a szakasz megújulni még a nyár folyamán, és a maradék 2,6 kilométert én bízom benne, hogy már nem szedik szét két lépcsőről, hanem egy lépcsőből, és akkor a település valamennyi lakója. Hát én azt hiszem, hogy legnagyobb ajándéknak fogja tekinteni a település történetében, ha elérünk az M5-ösig kiváló minőségi úton.
2: Jelentős mérföldkőhöz érkezett a Lajos Mizsei Egészségház energetikai korszerűsítése. A beruházás elérte az 50%-os készültségi szintet. Lajos Mizse város önkormányzata még 2022 végén nyújtott be pályázatot a helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztésére. A projekt támogatásáról 2023. szeptemberében született pozitív döntés, amelynek eredményeként több mint 234 millió forint támogatást nyert el a város. A támogatási szerződést 2024. áprilisában írták alá, a kivitelezési munkák pedig idén januárban kezdődtek el. A beruházás keretében teljes hőszigetelést kap az egészségház épülete, amelynek köszönhetően nem csak energiahatékonyabbá válik az intézmény, hanem a külső megjelenése is megújul. Emellett valamennyi külső nyílászárót kicserélik, új hőszivattyús rendszert építenek ki, valamint egy 9 személyes Volkswagen kisbusz beszerzésére is sor kerül. A kivitelezés jelenlegi állása szerint a munkálatok már elérték az 50%-os készültséget. A projekt befejezésének határideje november 30-a. A beruházás célja, hogy korszerűbb, energiatakarékosabb és hosszú távon fenntarthatóbb egészségügyi ellátási környezetet biztosítsanak a lajosmizsei lakosok számára.
3: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
4: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
3: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
4: www.radiodabas.hu-ra.
6: Lelátó extra!
7: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Az elmúlt hétvégén a Dabasi Atlétikai Klub versenyzői iskolájukat képviselték az Atlétikai Diákolimpia országos döntőjén. Balázs Emese Petra, az Ócsai Bolya János gimnázium tanulója súlylökésben 12,56 méterre javított egyéni csúcsát és a negyedik helyet szerezte meg. Farkas Vince, a Dabasi Táncsics Mihály gimnázium tanulója 100 méter síkutásban 11,31 másodpercre javította egyéni csúcsát, mellyel bejutott a B döntőbe, ahol a 8. helyet szerezte meg. Távolugrásban a kavargó szél megtréfálta, végül a 12. helyen végzett. Borzsas Maja, a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium tanulója a 100 méter sífutásban 13,43 század másodpercre javította egyéni csúcsát, amivel csak pár századra maradt le a B döntőről. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
2: Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, erős zivatarok környezetében viharos lökések. Hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, délutára pedig nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18 és 31 fok között mérhetünk a legmelegebb órákban. Köszönöm a figyelmet!

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Dolce Vita Itália élménye 2 évszázad magyar művészetében. A Szépművészeti Múzeum különleges kiállítása azt mutatja be, hogyan vált Itália a magyar művészek egyik legnagyobb inspirációjává a 19. századtól egészen napjainkig. A tálaton 75 alkotó mintegy 150 műtárgya látható, festmények, grafikák, fotók, szobrok és különleges tárgyak idézik meg az olasz életérzést. A tengerpartok, napsütése, reneszánsz városok, mediterrán hangulata és a híres Dolce Vita mindez olyan művészek szemén keresztül, mint Csontváry, Vasári János, Gulácsi Lajos, Aba Novák Jónos vagy éppen Bernát Aurél. A kiállítás azt is megmutatja, hogyan szűrődött át az olasz fények és életérzés világa a magyar tájakba, köztük a Balatonba vagy éppen a Duna képeibe is.

0: A délutáni erős forgalom miatt az M0-as autóúton több helyen is torlódás alakult ki, néhol csak arra szólnak a járművek, különösen a keleti szektorban, az M5-ös felé Péccel és Fecsés térségében érdemes türelemmel közlekedni.
1: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
0: Ma este pedig az EMC műsorán egy igazi tüzes klasszikus következik 1995-ből, a Desperado. A filmben Antonio Banderas és Salma Hayek alakítja a főszerepeket, a rendező pedig a kultikus akciófilmek mestere Robert Rodriguez. A történet Mexikó poros útjaira repít minket, a mariachi zenészek világába, ahol egy titokzatos gitáros bosszú hadjáratát követhetjük végig, pörgős akciók, emlékezetes párbeszédek és hamisítatlan latin hangulat várja a nézőket. Én ezzel pedig búcsúzom is mára, ha tehetitek, maradjatok az Otthon hangján, este 7-kor és holnap reggel 5-kor a térségi napló vasárnapi adását ismételjük, 6 órától pedig már együtt ébredhetünk a TikTokkal. Hajdoroli voltam, jövő héten újra találkozunk, ciao.

0: legközelebb is kulturkáljon velünk. Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis.
1: A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható. Súlyos légitámadás érte Kijevet. Szerdán nyugat felől vastag frontfelhőzet terjeszkedik kelet felé. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható június elején. Ritka csillagászati jelenség, a két bolygó látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5 és 12 között a nyugati égbolton, tájékoztatta a Schwab-hegyi csillagvizsgáló az MT-t. A közlemény szerint a két legfényesebb bolygó június 9-én kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel, a Jupiter apró korongja és a legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisai is megpillantható lesz. Meghirdették a bolygóbarát ízek hónapját. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a bolygóbarát ízek hónapja, a felelős gasztrohős alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak, közölték a szervezők hétfőn az MT-vel. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú, és a nemzetközi bolygóegészségügyi étrend tudományos ajánlásaihoz igazodnak. A kampány a fenntartató gasztronómia világnapjához kötődik, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete hívott életre, és minden évben június 18-án tartják. Súlyos légitámadás érte Kijevet és több ukrajnai nagyvárost, sokan meghaltak és megsebesültek a csapásokban. Az orosz hadsereg összesen 72 különböző típusú rakétával és 656 csapás mérő, valamint álcadrónnal hajtott végre támadást Kijev, Nyipró és Harkiv ellen kedre virradóra. A csapásokban sokan meghaltak, több tucatnyian megsebesültek. Civil infrastruktúrális létesítményekben és lakóházakban keletkeztek súlyos károk, jelentették az illetékes hatóságok. A támadás következtében az eddigi adatok szerint 10 ember meghalt, a sebesültek száma pedig meghaladja a 100-at, emberek rekedhettek a romok alatt is. Donald Trump amerikai elnök azt valószínűsíti, hogy a következő egy hét folyamán létrejön a megállapodás Iránnal. Donald Trump hangoztatta, hogy a megállapodás Iránnal egy katonai győzelemnél is jobb, ugyanakkor elismerte, hogy nem könnyű elérni az egyességet. Egyben megerősítette, hogy egyelőre nem hagyta jóvá az elé terjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatást akar. Az amerikai haderő hétfőn azt közölte, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó zárlat jegyében már 121 hajót fordítottak vissza. Szerdán nyugat felől vastag frontfelhőzet terjeszkedik kelet felé, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon várható. Egyre több felé valószínű csapadék, jelentős mennyiségű eső is. Nagyobb területen is megélénkül, helyenként megerősödik a déli eszél, amelyeknek iránya főleg a Dunántúlon északnyugatira fordul. A maximum a Dunántúlon 16 és 24, attól keletre 25 és 30 fok között alakul.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Sztereó.
3: Sztereó.
2: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
3: de témázunk veled,
2: és rólad is beszélgetünk.
3: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
2: rejtélyek és megoldások.
3: Sztereó.
2: Sztereó.
5: A Sztereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A Sztereót támogatta az Aranykorona ékszerbolt.
1: És már kezdjük is a beszélgetést 9 óra után 7 perccel, a vendégem pedig itt a stúdióban Petrányi Tamás, újlengyel polgármestere. Köszöntelek, jó reggelt, és köszöntöm a minket nézőket is most már.
2: Jó reggelt kívánok, én is köszöntöm a rádióhallgatókat és a nézőket.
1: Hát a választások óta most először jársz itt a stúdióban. Az első kérdésem az lenne, hogy ezt az újlengyeli részvételi adatokat és az eredményt értékeld nekünk egy kicsit, és hogy milyen elvárásokkal indulsz neki ennek az új jövőnek most.
2: Hát Újlengyelben is az országos adatokhoz hasonló részvétel volt. Amennyire én a számokra még emlékszek, ha jól tudom, a nyertes képviselő úr Hende Máté 9 szavazattal kapott többet a második helyzetnél, és viszonylag magas számban érkeztek szavazatok is a Mi Hazánk képviselőjére is. Milyen elvárásokkal indulunk neki? Ugye valamilyen szinten egy rendszerváltás volt prognosztizálva. Itt én ilyenkor azt mondom mindig, hogy azért ki kell várnunk, 1-2 évet meg kell nézni, hogy mi hogy fog működni, aztán majd kiderül, hogy van-e változás. És hogyha minden változásban egyébként én egyetlen egy értékmérőt látok, hogy valójában az embereknek jobb lett-e, vagy nem. Ha ez az embereknek jobb lesz, akkor azt mondom, hogy egy pozitív dolog történt. Ha nem, akkor viszont teendője lesz majd a jövőnek is, a jövő generációjának is.
1: És az önkormányzatiság kérdése az pedig hosszú ideje napi renden van. Mit gondolsz most a hazai önkormányzati rendszer 3 évtizedéről, elmúlt 3 évtizedéről?
2: Én picit azt látom, vagy azt várom, hogy az önkormányzati szabadság az egy picit nagyobb lesz, mint volt. Mindattól függetlenül, hogy azért mindenféle híreket hallunk, de én mégis azt várom mindettől, hogy egyrészt ugye kis települések általános iskolájának az üzemeltetését talán visszakapják, a régebben központosított adókat, adóbevételeket várhatóan visszaadják, ugyanis, hogyha egy feladatot delegálunk, akkor ahhoz egy megfelelő forrást is kell biztosítani, és hogyha mindez így lesz, akkor én azt mondom, hogy egy picit pozitívabb lesz a településen lakóknak, hiszen több döntéshelyben tud majd eldőlni. Most itt már én nem beszélek olyanról, hogy építési hatóság, stb. Egyéb feladatoknak a delegálása, hogy hogyan fog történni. Mi csak várjuk, hogy talán jobb irányba mennek majd a dolgok.
1: És melyek azok a területek, amiken szerinted változásra van szükség? Beszéltél már az iskolákról, hogy visszakaphatják az önkormányzatok. Itt van a versenyképes járások, vagy mik azok a kötelező feladatok, vagy esetleg a finanszírozás, amiben szerinted mindenképpen nektek is szükségetek van egy új útra?
2: Hát én nem hiába az iskolát említettem, az egyik legnagyobb fájó pont, hogy ugye a helyi általános iskola felett az önkormányzat az gyakorlatilag semmiféle befolyással nem bír, ugyanis mind az üzemeltetés, mind pedig a tanárok most már függetlenek a települési vezetéstől. Nem mondom, hogy ez szakmaibb lesz, de ugyanakkor mégis, hogyha így lesz, akkor az emberekhez közelebb álló dolog lesz. Én ezt várom főként. Régen ugye helyben maradt egy központi adó, amit gépjármű adónak hívunk. Én várom, hogy ezt is visszaadják, és másrészt régebben még a személyi jövedelmi adóból is voltak helyben maradó részek. Ha ez is így lesz, akkor valószínűleg egy kicsit nem ennyire szűk költségvetési keretek között kell gazdálkodnunk, mint az utóbbi években.
1: És hát, ha már itt a költségvetésről van szó, ugye most nagyon sokat beszélnek arról, hogy a polgármesterek fizetését is csökkenteni fogják, vagy felmerült ennek a lehetősége. Mivel a polgármesteri pozíciót sokan tévesen ítélik meg, egy kicsit erről is beszél nekünk, milyen felelősséggel jár ez, mit kell róla tudni, és hogy mit gondolsz erről a javaslatról?
2: Hát egy polgármesternek más a szerepe település kategóriánként. Ugye mi olyan problémákkal találkozunk kis településen, amivel egy nagyváros polgármestere nem biztos. Tehát kiment az utcára egy kutya, ezzel egy nagyvárosban a polgármestert nem hívják föl, még egy kis településen értelemszerűen mindennel. Tehát akár kiégett egy közvilágítási lámpa test, tehát mindennel foglalkoznunk kell, sokkal több rétűbb a feladatunk, értelemszerűen nem is tudunk annyira speciálisak lenni, mint egy nagyvárosban, ahol minden egyes üzemeltetési ágnak külön embere vagy külön szervezete van, egy kis településnél ilyen nincsen. Az, hogy mi a tervük meg a polgármesteri fizetés csökkentése, hát hogy fogalmazzak, 2010 óta töltöm be a pozíciót, én 2021-ig kevesebb illetményt vittem haza, mint előtte a versenypiacon, tehát több mint 12 évig kevesebb illetményem volt. Most valamennyire elfogadható ez az illetmény, de hogyha összehasonlítom a versenypiaccal, hogyha én kidobom a diplomámat, meg a nyelvvizsgámat, és csak a teherautógépjármű jogosítványomat és nehézpót jogosítványomat tartom meg, akkor a versenypiacon a mostaninál is többet tudok keresni. Tehát igazándiból a polgármesterek nem biztos, hogy ezt az illetmény véget látták el ezt a feladatot, tehát én nem látom azt, hogy ezzel nekünk foglalkozni kéne, ahogy a nagy döntéshozatal látja, majd úgy lesz. Mindig az a kérdés, hogy valójában az embereknek a végén jobb lesz-e, vagy sem.
1: Most akkor egy kicsit eltérünk már ezektől a dolgoktól, és közlemény került ki a hivatalos Facebook oldalára a településnek arról, hogy az LKR rendszerben megjelent új lengyel neve az aszbesztel szennyezett kőzúzalék szállítmány miatt. Erről mit lehet tudni?
2: Hát mivel, hogy egy potenciális veszély forrás van a településen, ezért ezzel rögtön foglalkozni kellett. És ugye rögtön az ezt követő első munkanapon én a NAV-hoz fordultam, hogy az EKR rendszerből minden adatot szolgáltassanak nekünk, hogy tudjuk, hogy ez a szállítmány ténylegesen beérkezett-e Új-Lengyelbe, ott van-e, vagy onnan kikerült kisebb mennyiségben, ugyanis azt tudni kell, hogy ott egy-két napon belül nem csak helyi polgáraink jelezték nekem ezt a problémát, hanem szomszéd települések polgárai is. Tehát most így, hogy ez ilyen bizonytalanság van, hogy Új-Lengyel neve felmerült, ez valójában egy minimális szinten térségi problémává is alakult, hiszen nem tudják az emberek a térségben sem, hogy mondjuk egy kiskereskedelmi mennyiségben került-e hozzájuk, vagy az adott településre ebből az anyagból. Úgyhogy rögtön hétfőn adatkérést kértünk a NAV-tól, mindenre kiterjedő információt kértünk, ezzel szemben annyit kaptunk meg, hogy 26,7 tonna jött Új-Lengyelbe, lerakási pontként nem voltak hajlandóak konkrét fix helyrőzi számot vagy lakcímet megmondani, meg az sem, hogy ki az, aki ezt behozta, tehát nevet sem kaptunk. A NAV az adózás rendjéről szóló törvényt ismeri csak, és több adatot nem szolgáltat, mert a többi adat az adótitoknak minősül. És mivel hogy ez egy teljes körű adatkérés volt, hogyha ezt nem kaptuk meg, mert adótitok, így egy újabb adatkérést kértünk, amiben már semmi más nem kérek, csak egy helyrejelzi számot vagy egy címet. Nem tudom, hogy ez is adótitoknak fog-e minősülni. Egy dolgot tudok, hogy azóta a NAV-nál ezek a problémák már föntebbi szintre kerültek. Még az előző adatkérésünkre egy napon belül szinte válasz érkezett, most ez múlt hét óta még nem történt meg a második adatkérésre, hogy mi választ kapjunk. Ezt nagyon várom. Hogyha egy kis település polgármester azt már megkapja, hogy melyik helyrejelzi szám van bent az EKR rendszerében, abban a pillanatban már tudja, hogy hogyan menjen tovább. Hiszen fogom tudni, hogy sajnos Új-Lengyelben van egy, tegnapi napon néztem, 4800 működő cég. Nálunk az is előfordulhat, valójában EKR szerint odajött ez a szállítmány, de mivel, hogy egy csak székhelyjel rendelkező vállalkozás mondjuk a vevő, az is elképzelhető, hogy azonnal tovább is ment, hiszen a székhelyen lehet, hogy van egy 500 vállalkozás, oda be se fér egy kamionnyi mennyiség, és tovább vitte mondjuk az adott vállalkozás telephelyére. De ezt mindezt akkor fogom tudni, hogyha kapok még egy plusz információt, akkor tudok ennek utána nézni. És utána is kell nézni, hiszen a térség lakosait, főleg a település lakosait meg kell nyugtatni, hogy ez a szállítmány bejött, tovább ment, vagy ez a szállítmány bejött, és ott helyben mondjuk kiborításra került. Mert akkor azonnal teendőnk van, azt kezelni kell. Pláne, hogyha nincs egy aszfaltborítás rajta.
1: És hogyha kiderül, hogy ez ott van még, akkor milyen teendők vannak, mik a lehetőségek, tehát mit kell tenni? Főleg, ha nincs rajta ugye aszfaltborítás.
2: Abba a pillanatban ez a zöld hatóságnak dolga, és a hatóság iránymutatásának megfelelően azt ártalmatlanítani kell, ha ez ott van, és borítás nélkül.
1: És ezt nem tudom, ezt tudjuk, hogy ezt hogy működik, hogy szokták kezelni, vagy hogy mit csinálnak, vagy hát, felszedik, leborítják, mit csinálnak vele?
2: Abba a pillanatban neki állnak locsolni, tehát hogy ez ne porosodjon, ne szálljon tovább, és utána pedig elszállítják, veszélyes hulladék lerakóba, gondolom. Tehát önnetől kezdve ez a hatóság dolga.
1: Hát akkor erről mindenképpen fogunk még, gondolom, információkat kapni, mert ti is várjátok ezeket az infókat, úgyhogy reméljük, hogy minél hamarabb közlik, hogy hol van és miként jutott el hozzátok, vagy nem jutott el, vagy tovább ment tőletek ez a szállítmány.
2: Én is bízok a rövid lezárásba, csak azt kell tudni, hogyha itt most megint adótitokra hivatkozik a NAV, akkor innentől kezdve ez már nem egy polgármester feladata, itt a tovább lépés. Ugyanis itt jön az, hogy én el tudom képzelni azt, hogy még, ugye ez egy veszélyes áru, és nem abból a szempontból veszélyes, ami a NAV-nak veszélyes, hogy adó elkerülés történt, tehát nem zöldségről van szó, nem vasról, hanem ez egy közegészségügyi veszéllyel potenciálisan bíró dolog. Én el tudom képzelni azt, hogy innentől kezdve mondjuk egy parlamenti képviselőnek ezt fel kell vállalni, hogy egy törvényjavaslat vagy törvénymódosító javaslat formájában elérjék azt, hogy Ilyen esetben a szállítmányt érintő adatok közérdekből nyilvánosak legyenek, vagy legalábbis hozzáférhetőek legyenek valamilyen szinten, amint tovább már el lehet indulni, és ki lehet deríteni, hogy ténylegesen mi történt.
1: Tehát amennyiben most megint csak titoknak fog számítani, akkor tovább kell menni, akár fel kell venni a képviselővel, minisztériumokkal a kapcsolatot, gondolom.
2: Én nem szoktam ennyit várni, tehát nem várom az újabb nemet. Én már múlt héten ezt jeleztem az országgyűlési képviselőnek, hajlandó felkarolni a témát, és ezt ilyenkor már meg kell birizgálni a vonatkozó jogszabályokat.
1: Nagyon jó. Akkor azért ezzel még sok dolgotok lesz nektek is, ha kiderüljön minden, hogy ne üljenek a papírokon.
2: Így van.
1: Jó, akkor tartunk egy kis szünetet, és utána megyünk tovább, még hozzá egy kicsit az Asszály Fórumról és a vízhelyzetről fogunk beszélgetni.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A Sztereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
1: Folytatódik is a Sztereó, vendégem továbbra is Petrányi Tamás új lengyel polgármestere, és ahogy a kis szünet előtt mondtam, a víz problémával megyünk tovább. A Szájfórum volt néhány hete itt Dabason. Ugye itt a homokhátságot kimondottan sújtja az a vízhiányos helyzet. Ti mit érzékeltek új lengyelben ebből?
2: Azt tudni kell, hogy már az elmúlt évtizedeknek ez a problémája, hogy a talajvízszint olyan szinten csökken, hogy több lakosunk is, hogyha itt találkozunk bárhol, akkor beszélgetünk arról, hogy hogyan kell neki, mivel hogy felszívó szivattyúja van, ami egy 8 méteres vízmagasságot tud felszívni, hogyan kell neki mondjuk kimélyíteni a kútaknát, és utána menni a víznek. Tehát ez már egy nagyon-nagyon régi tendencia, hogy az első vízzáró réteg fölötti víz, az kezd eltűnni, lentebb menni olyan mélységbe, hogy most már egyszerű szívószivattyúkkal ezt nem érik el. Tehát látszik, hogy hosszú távon alakul ki valami. A másik dolog, amit úgy meg kell jegyezni, ugye mondjuk egy kukorica egy évben 600 mm esőt igényel a tenyész időszaka alatt, és ennek fele harmada jó, hogyha leesik most már az utóbbi években nem csak Új-Lengyel területén, hanem a környéken is, vagy mondhatjuk azt, hogy majdnem a fél országban. Tehát látszik az, hogy víz nincs, a víz az fogy, tehát teendője az van az állami apparátusnak abban, hogy a megfelelő utakat kidolgozza, és ahhoz szükséges finanszírozást előteremtse, és el kell kezdenünk itt azon gondolkozni, hogy ténylegesen, amik mondjuk már terve is megvannak, én már láttam ilyen országos terveket, hogy mondjuk a Sári csatornából, ha jól tudom, Újhattyán, Hernád, Pusztahas, Dános, és utána visszavezetik Új-Lengyelbe, ott van egy ilyen csatorna, a vizet is kezdjük el feltölteni így ezáltal a talajban az első vízzáró réteg fölötti vizet. És hogyha ez meg tudna valósulni végre, akkor én azt mondom, hogy pici élet kezd majd visszajönni a tájba. De ugye azt is látnunk kell, hogy a földrajz az földrajz. Tehát Új-Lengyel magasabban van, mint a Sári csatorna, és fölfele a víz nem szokott folyni önmagától. Tehát ez azért egy energiaigényes folyamat is lesz majd, hogyha ezen elindulunk. Ahhoz szükséges energiát előállítani, meg honnan fogják, miből fogják azt finanszírozni, ez viszont már állami feladat. Tehát egy a lényeg, teendő van, vannak már tervek is, lassan már a kivitelezés útjára kellene lépni.
1: És azt esetleg látod így a ti környéketeken, hogy van-e változás abban, hogy például mással kezdenek el foglalkozni az emberek, tehát mondjuk nem kukoricát, hanem valami másra, amiknek kevesebb ha van-e olyan, hogy kevesebb vízigényű növényt termesztenek, vagy vannak-e ilyen változások?
2: Én most látom azt, hogy ezen gondolkodik a gazdasztársadalom. Ugye, mert mindig azért bízik az ember benne, hogy egymás után ilyen sok aszályos év nem lehet, mert régen ez nem volt szokás, egy-egy aszályos év volt régebben is, de most már annyi ideje mutatkozik ez az aszály, hogy most már többen gondolkoznak azon, hogy a kapás növényeket kiveszik a vetésforgójukból, pont azért, mert nem válható egy reális termés rajta.
1: És a másik ugyanígy ehhez kapcsolódik, hogy a pünkösdi hosszú hétvégén Nyáregyházá leürült a víztorony, köszönhetően ugye, hogy megugrott lakossági felhasználásnak, és a nyár beköszöntével várhatóan állatok vízkorlátozás volt erre példa az elmúlt időszakban. Hogyan álltok neki most így a vízgazdálkodásnak a nyár elején?
2: Nálunk még ilyenre nem volt példa. Én már évekkel ezelőtt egyeztettem a DAKÖV szakembereivel nálunk, hogyha a dinamikus vízszint csökken is, akkor még a szivattyúkkal tudunk utána menni. Lévén ez nem biztos, hogy 3 perc, tehát ha esetleg egy ilyen is mi előfordulna, akkor egy pillanatnyi korlátozás lehet, hogy be fog játszani, viszont rögtön tudjuk is kezelni. De ennek még pici a valószínűsége, úgyhogy én még nem számítok erre, hogy itt akár az idei nyáron ilyen történet előfordulhat. Ha előfordul, akkor természetesen azonnal foglalkozunk vele, és ez lesz a megoldás, mert ez most rendelkezésünkre áll, és tudjuk ezt így kezelni. Egyébként egy-két héttel ezelőtt nálunk is volt egyetlen nyomás csökkenés, de az nem másnak volt köszönhető, mint hogy lefagyott a rendszer. Újraindították, és azonnal visszajött a nyomás.
1: És ahogy látszik a lakosság számára, hogy jelentősen csökkent-e esetleg a felhasználás, vagy tudatosabban használják. Most gondolok ilyenre, hogy sokan ugye nyáron nyilván a kertet is többen locsolják, egy konyhakertjük is van, esetleg van medencéjük is, vagy a gyerekeknek medence, hogy mennyire szokott nyáron esetleg meglátszani ez a vízhasználaton, illetve hogy mennyire tudatosak.
2: Ebben én még nem látok változást. Tehát Új-Lengyelben egy téli napon 200 köbméter vizet fogyaszt a lakosság, ez nyáron képes fölmenni 550-600 köbméterig is. Jelenleg ez van, mivel hogy még korlátozásra nem került sor, így ugye a lakosság sem volt elkényszerítve arra, hogy ne ezzel öntözd a füvet, vagy ne ezzel mosd az autót.
1: És van-e valami olyan esetleg önkormányzati szinten ötlet, hogy ilyesmiről beszélni, ilyesmiről összehívni a lakosságot, vagy tippeket adni nekik, hogy hogyan lehet tudatosabban a vizet használni?
2: Hát még ezzel pont ezzel azért nem foglalkoztunk, mert még ilyen például Lengyelben nem volt, de amint van, azonnal egy tájékoztató anyag az kimenne. De tehát nem akarom a lakosságot most ezzel foglalkoztatni, hiszen most ilyen veszély potenciálisan nincsen. Lehet, hogy lesz, az is lehet, hogy idén nyáron, de az is lehet, hogy csak 10 év múlva. Amikor ez jön, azonnal foglalkozunk vele.
1: Köszönöm szépen. Lezárult a beiratkozása időszaka a gyermekintézményekben, kicsit visszatérünk az iskolákhoz, óvodákhoz. Mennyien lesznek az elsősök és a bölcsőde óvoda iskola vonalon mi a helyzet?
2: Hát óvodánk az már évek óta túlteljesít, 3 csoportban 70-72 fő van. Most idei évben 24 gyermek megy tovább az általános iskolába, és 25 jön helyettük, tehát most is talán 73-an lesznek az óvodánkban. Az iskolánk az szépen lassan töltődik föl csak újlengyeli gyerekekkel, tehát most már nehezen tud másik településekről fogadni. A bölcsödénk azt pedig, hát egy, nem is tudom, egy 4 évvel ezelőtt építhettük. Akkoriban többen féltek attól, hogy minek újlengyelnek két csoportos bölcsöde, de azt tudom mondani, hogy azóta is teltházul üzemel, és most is 24 gyermek ott lesz, 2x12-t fogadhat a két csoport, és várólista van. Várólistán mindig megjelennek másik település gyermekei is, ők bekerülni akkor tudnak, hogyha éppen újlengyelivel nem tudja a bölcsöde vezető feltölteni. Tehát nálunk az intézmények teli vannak, én már 1-2 éve elkezdtem azért lobbizást, hogy valami segítséget kapjunk ahhoz, hogy az óvodánkban tudjunk férőhelyet bővíteni, ami nem más lenne egyébként, mint az egyik csoport szobánk az alapból kicsi, és azt kellene bővíteni, hogy a harmadik csoport is kényelmesen elférjen.
1: És akkor most ez is egy távlati terv, hogy állnak ezzel kapcsolatban, a lobbizás az hogy áll ezzel kapcsolatban? Hol tart? Hát,
2: hogy mondjam, én megvárom az új kormány tényleges lépéseit, hogy kezdjen el ténylegesen dolgozni, és majd utána fogok jelentkezni ilyen problémákkal. Most még én nem látom aktualitását annak, hogy azonnal ezzel foglalkozzunk, hiszen még azért önnekik is fel kell térképezni mindent, aztán utána elindulni valamilyen úton, módon. Azt kell meglátnunk, én abban sem vagyok biztos, hogy ilyen régen megszokott jó dolgok, mint a Magyar Falu program, az egyáltalán folytatódni fog. Vagy az éppen most beadott pályázatok, én azokról szinte le is mondtam, mert az vagy lesz, vagy nem lesz. De ugyanakkor, hogyha az önkormányzati rendszert átalakítják, akkor majd meglátjuk, hogy azok a finanszírozási oldalak hogy állnak össze, és elképzelhető, hogy egy település mondjuk saját erőt is tud majd újra biztosítani egy-egy beruházáshoz. És hogyha ez így lesz, akkor igazándiból nem hiszem, hogy ezzel pályázati szinten kell foglalkozni, meg akkor nem is fog foglalkozni ezzel egy kormány. Meglátom, hogy a két út közül mi fog elkövetkezni, és majd ahhoz alkalmazkodunk. Úgy folytatjuk tovább a munkát.
1: Van még egy ügy, amiről szeretném beszélni. Korábban kilátásban volt egy bírósági eljárás a művelődési ház miatt. Ez elindult, ha igen, akkor mi volt az oka, mit kifogásolt az illető, és hol tart most az ügy?
2: Az illető mióta ide költözött Újlengyelbe, másnap észrevette, hogy egy kultúrházzal szembe vett egy ingatlant, és el is döntötte, hogy ez őt zavarja. És ami lehetséges fórum, mindenütt feljelentéssel élt már. Rendőrséget állandóan kihívja, képviselő testületet is állandóan meglátogatta, jó magamat már rögtön az elején egy névtelen telefonnal kezdte, nem azt mondom, hogy piszkálni, hanem azon keresztül kezdte jelezni, hogy neki ezzel baja van, de azt kell tudni, hogy valamikor az 50-es-60-as években a mi szüleink felépítették ezt a kultúrházat azért, hogy ott a helyiek tudjanak házasságot kötni, bálokat tartani, tehát közösségi célt szolgáljon. És ennek a hasznosítása ez így is megy, így is történik, és a képviselőtestület kellően rugalmatlan is ebbe az ügybe, hiszen azért van a kultúrház, hogy a település lakosait szolgálja. Most, hogy valaki beköltözött közénk, és neki nem tetszik, ez miatt ennek a hasznosításán mi nem szeretnénk változtatni. És most utoljára azt találta ki, hogy bírósághoz fordul. Még az első tárgyalás nem volt, az valamikor nyáron lesz, úgyhogy majd azután tudok új információval szolgálni.
1: Hogy mi lesz az ügynek a vége? Már csak egy programpontunk van, a nyár és a programok, események és nyári feladatok.
2: Hát nyáron a következő az a falunapunk lesz, ugye, ami a település életében az egyik legnagyobb rendezvényünk, hanem a legnagyobb. Ez június 27-én lesz. Nálunk mindig június 25 plusz mínusz 3 nap a falunap, amelyik nap szombatra esik. Idén ez június 27. A programok már összeállt, akkor lassan meg is kezdődik a kommunikációja, de ahogy látom, mondjuk a fő fellépőnk, a Republik Együttes az már hónapokkal ezelőtt létrehozta az eseményét, tehát már azt látom, hogy értesül róla a polgárok közössége, hogy itt ilyen koncert lesz, úgyhogy ezzel én titkot nem is árultam el. Az egyéb programok azok pedig mindig a szokásoknak megfelelően zajlanak. Délelőtt kulturális programok vannak, óvodásoktól fölfele mindenki szerepel, és délután pedig átlépünk egy ilyen kicsit populárisabb irányba. Magyar Rózsa, vagy az úrnak a nevét soha nem tudom megjegyezni, Csikesz Csabi, vagy valami hasonló fellépőnk is lesz, és azok után van egy helyi rock együttes, a Magyarok, egy állandó fellépője a falunapunknak. Kicsit sajnálom, mert azt tebesgetik, hogy Neoton Familiához hasonlóan ez az utolsó koncertjük lesz, csak hogy hanyadik utolsó, azt még nem tudjuk, és azután pedig Republic koncert, és a végén pedig egy ilyen lájtosabb retro diszkóval zárul a falunap a hajnali kettő környékén.
1: Akkor ez is egy jó buli lesz most, nem sokára, pár hét van még hátra, és milyen programok vannak még a nyáron?
2: Nyáron a következő programunk az a település búcsúja, az augusztus 15-höz köthető, most a vasárnap az augusztus 16-án lesz. Akkor is majd igyekszünk valamit most kitalálni, a településünk búcsúja az a két labdarúgópálya között szokott zajlani. Az utóbbi években megszokhatta a település lakossága, hogy fellépőket hívunk, vagy egy fellépőt hívunk, és utána pedig lenn valamilyen buli, ami lehet, hogy megint retro diszkó lesz.
1: Ez is izgalmasan hangzik, de akkor még erről is fogunk beszélni addig, hiszen augusztusig még sok idő lezajlik. Nyári teendője az önkormányzatnak, mikor szüneteltek, ilyesmit lehet-e már tudni?
2: Augusztus 20 környékén lesz igazgatási szünet, de azon kívül az önkormányzat végig dolgozik. A képviselőtestület üléseket nyáron nagyon nem szoktunk összehívni, hiszen nyáron nem miattunk, hanem odafönt általában akkor a szünet van, hogy túl sok mindent intézni sem lehet. Tehát ilyenkor nyáron csak megyünk a saját fejünk után, de igazándiból lépni, nagy lépést előre tenni nem tudunk, de olyankor már mindig egy ilyen tervezése folyik. Ugye 2020 óta, mióta elvitték a gépjárműadót, azóta minden évben valahonnan nekünk pénzeszközöket kell elővarázsolni, egyéb ilyen-olyan trükkök árán, és már a nyarat azt már fel kell használnunk arra, hogy ezen elkezdünk gondolkozni, hogy jövő évben honnan fogjuk előteremteni a potenciálisan szükséges plusz forrásokat, mert ugye akár a személyegő ráfordításaink nőnek, akár az anyagfelhasználásunknak az értéke, ha reál értékben nem is, vagy reáliák nem is növekednek, de mindettől függetlenül egy inflációs drágulás ott is van. Ez azt jelenti, hogy mindig több pénzt kell előteremteni a település számára, tehát már nyáron ezzel foglalkozhatunk.
1: Köszönöm szépen, nekem nincs most több kérdésem, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ide hozzánk. Van még egy-két téma, amiről meg kell várnunk ugye a jövőt, és még fogunk róla beszélgetni legközelebb. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm a meghívást, és nagyon szép napot kívánok mindenkinek.
1: A vendégem volt Petrányi Tamás, új lengyel polgármestere.
0: Stereo. Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
3: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
3: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
3: Stereo.
0: Stereo.
4: A Stereo támogatta az Aranykorona ékszerbolt.

0: Oroszi Bernadett lesz az új országos tiszti főorvos. Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, derül ki az egészségügyi miniszter hétfő késő esti Facebook posztjából, amelyben arról számolt be, hogy elkezdődött az átadás átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Hozzátette, hogy elkísérte Oroszi Beatrix, aki az új országos tiszti főorvos lesz, és Szepesdi Zsuzsanna, aki a Független Háttérintézmény az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője lesz. Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Az insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni induló 67%-a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utazás biztosítási díjjal számolhatnak. Ez az átlagdíj 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. Drámaian csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél, azokkal az intervenciós módszerekkel, amelyeket a Semmelweis Egyetemen nemrég alakult fájdalommunkacsoport alkalmaz, közölte a Felsőoktatási Intézmény kedden az MT-vel. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttételes betegeket látnak el. Az intervenciós fájdalomcsillapítás lényege, hogy a fájdalmat közvetítő idegpályákat kikapcsolják valamilyen tűszúrásos technikával, ultrahang vagy CT-vezérlés mellett. Ezek az eljárások a gyógyszeres kezelés kiegészítőjeként óriási életminőségjavulást hozhatnak az onkológiai betegek számára, és probléma nélkül megismételhetők, ha a fájdalom kiújul vagy másút jelentkezik, tették hozzá. Ismét felerősödött a pollenterhelés. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollenkoncentrációja országosan magas, a csalánféléké, az útifűé és a bodzái pedig közepes tartományban alakulhat. Az eperfafélék, a bálványfa és a hárs jellemzően alacsony, esetenként közepes szinten lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a kőr is, a ciprus és a tiszafafélék, a tölgy és a nyírvilágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. Keleten, északkeleten késő délutánig számottevő csapadék még nem valószínű. A szelet kísérhetik élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. Délutánra nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis még nyugaton csak 20, keleten akár 30 fok is lehet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
2: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
1: Térségi napló a 93.4-en.
4: Szép napot kívánok a hallgatóknak. Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dobos magazin műsora. Mai adásunkban elmegyünk egy könyvbemutatóra, megvédjük a szemünket a káros hatásoktól, és végül érkezik egy gyermekkönyv gyermeknap alkalmából. Már is kezdünk, tartsanak velem!

0: Most olyanok vagyunk, mint két kamasz, mintha sosem érne véget a tavasz. Így kezdődik Szabó Feri egyik verse, amit közel 3 évvel ezelőtt írt Kis Katinak. És valóban túl életük delén újra megérintette őket a csodálatos érzés, amelyet kamaszként párszor már átéltek. De ez most egészen más. Hogy mennyire más? A most következő beszélgetésből és egy különleges kötetből kiderül.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Kis Katalin és Szabó Ferenc. Szervusztok, köszöntelek benneteket az éterben.
3: Köszönjük a meghívást.
0: Találkozásunk, beszélgetésünk apropója egy frissen megjelent kötet, amely a Sors ajándéka címet viseli, és amely tulajdonképpen egy közös kötet. Meséljetek nekünk egy picit erről.
3: Hát ez a kötet úgy született, hogy igazán mind a ketten szeretünk írni. Az írással én 2022 óta foglalkozom, úgy 4 éve körülbelül, mert úgy tudom, hogy már régebben, és annyi sok szép verset írt, én meg a novellában vagyok inkább otthon, hogy azt gondoltuk, osszuk meg ezt másokkal is. Igaz, hogy nagyon bensőséges tartalma van ennek a kötetnek, hiszen kettőnk kapcsolatáról szól, és úgy el is gondolkodtunk rajta, hogy vajon közkincsé tegyük-e. De én azt gondolom, hogy a tehetséget azt nem szabad elrejteni. Feri óriási tehetség, és azt mondtam, hogy ezeket a verseket mindenképpen meg kell ismertetni a nagy közönséggel. Addig sem rejtette véka alá az érzelmeit, amikor Lédának megírta azt a 101 néhány gyönyörű verset. Hát, ha egyszer majd lesz valaki, aki későbbiek során, amikor már lehet, hogy mi nem is leszünk itt az élők sorában, szívesen fogja forgatni ezt a kötetet, és kapnak belőle talán a fiatalok is egy kis ihletet, hogy milyen is az igazi nagy szerelem. Ilyen időskorban, mert hogy mind a ketten már bőven túl vagyunk a 6. X-en, az egyikünk. Igen, a másikunk talán most lépte túl, nem olyan régen.
0: Mindjárt visszatérünk a kötetre, de így, hogy említetted, hogy időskorban találkoztatok, és hogy a szerelemnek tulajdonképpen akkor nem szabhat gátat, akkor elmesélitek nekünk a megismerkedésetek történetét, az egymásra találásotoknak a történetét?
4: Nem volt teljesen egyértelmű, mert először egy irodalmi körben találkoztunk, egyszerre kerültünk oda, egyszerre hívott bennünket a Herma Marika. És azt eleinte még csak nem is beszélgettünk egymással. Én leginkább csak figyeltem Katit, ahogy olvas, szaval, és aztán ez így szép lassan alakult ki. Egyszer küldtem neki egy verset, hogy mondja el, mi a véleménye róla. Elmondta, és utána egyre sűrűbb lett. Először csak a üzenetváltás, aztán beszélgetés, ez lett belőle.
0: Kati, te hogy látod ezt a történetet?
3: Igen, a vers küldéssel kezdődött az egész, akkor még nem ilyen szerelmes témájú verseket küldött nekem Feri, hanem úgy által talában a társadalmi életről, a politikáról írogatott verseket, és megkérdezte tőlem, hogy mit szólok hozzá, elemezzem egy kicsit, mehet-e a nagy közönségnek. És hát én ugye magam módján, meg ahogy én, mint egykori magyar tanár, hozzá tudok a versekhez szólni, meg szeretem is a verseket, meg egyáltalán az irodalmat. Elláttam megfelelő kritikával, tanácsaimmal, hogy mi az, amit egy kicsit másképp írjon, hogy a közönségnek is tetszen, tehát ne találjon benne kifogást, és tulajdonképpen egy mást inspiráltuk. Ő elfogadta ezeket a tanácsokat, és egyre több verset írt, és hát tulajdonképpen a Dabikban is így, amikor szavaltunk, ő is hozott verseket, én is hoztam a sajátjaimat, ő is megkritizálta az enyémet, nem a saját verseimet, mert én nem tudok írni, sajnos, nagyon sajnálom, de nem tudok. Prózában igen, otthon vagyok, de versfaragásban azt átadtam Ferinek, ez az ő asztala, de nagyon jól kiegészítjük egymást, tehát ő a versekben van otthon, én a prózában, és így született meg tulajdonképpen ez a kötet is.
0: Más ilyenkor a szerelem?
3: Igen. Egészen más. Nyilván visszapörgettük mind ketten a 20-as, 30-as éveinket, vagy még talán a korábbiakat is. Az ifjúkori szerelem az végtelenül heves, úgy gondolom lángoló, csapongó, a mostani pedig egy mélyebb, egy megnyugvást hozó, egy nyugalmat, egy békét, egy csendességet. Nekünk sokszor elég, ha leülünk egymás mellé a pagodában, a hintaágyba, és órák hosszat el tudunk beszélgetni az irodalomról, közös témáinkról, a zenékről, amelyeket szeretünk, különböző programokról, amelyeket együtt tervezünk és megpróbálunk kivitelezni, valahogy így kezdődött, igen.
4: Egyetértek, más ilyenkor mélyebb, igen, több érzés van benne.
0: Kati ugye Adit hozta föl példának és Lédát. Inspirál Kati szellemisége, személyisége? Hogyan hatott ez a szerelem a költészetedre?
4: Mindenképpen inspirál, mert előtte szerelmes verseket alig írtam. Azóta viszont sokat. Tulajdonképpen több verset kapott tőlem, mint Léda Aditon. Úgyhogy mindenképpen inspiráló. Segít, és néha bírál is természetesen. De ez így van rendben szerintem.
0: Intellektuálisan is akkor kapcsolódtatok, nem csupán érzelmi szinten.
4: Igen.
3: Közös érdeklődés az szerintem nagyon fontos, és mi ebben annyira egy hullámhosszon vagyunk, hogy talán ezért is sikerült ezt a könyvet ilyen szépen, ilyen klasszul összeállítani. Ugye, ahogy a könyv borítója mutatja, két összefonódó kéz van a kötet elején, az egyik a világosabb, a másik a sötétebb árnyalat. Azt gondolom, hogy ebből tudják az olvasók, hogy melyik a férfi és melyik a női kéz. És hát a rózsa, ami ugyan nem piros, hanem a környező színnek megfelelő, az megint csak sokat elárul, nek a jelképe.
0: A sors ajándéka lett a könyv címe, hogyan ment a cím választás, miért pont ez lett a végső döntés eredménye?
4: Először én válogattam, hogy mi legyen, elküldtem Katinak néhányat, azután kiválasztott egyet, de nem mondta meg először, csak hogy választok én is, és ugyanaz lett a választásunk.
0: Akkor valóban egymásra vagytok hangolódva. Hogyha megnéztük a fedlapot, elolvastuk a címet, akkor lapozzunk bele a könyvbe. Hogyan ment a szerkesztés? Ugye említettétek, hogy több verset kapott Kati az elmúlt időszakban, mint Léda, úgyhogy volt miből válogatni, és hát Kati sem most kezdte az írást. Sok-sok műlapulhatott ott a fiókban, és hát ebből is szemezgetni kellett, gondolom én.
4: Nem volt egyszerű, ez biztos, mert a legnehezebb az volt, hogy mi maradjunk ki belőle. De aztán elkezdtük, csoportosítottuk szonettekre, prózára, hagyományos versekre, és így állítottuk össze.
0: Kati, te hogy láttad a szerkesztési folyamatot? Nem első kötetes szerző vagy, ez már a második kötet, úgyhogy neked is gondolom volt egyfajta elképzelésed arról, hogy hogyan is szeretnéd viszont látni az írásaitokat.
3: Igen, nekem már korábban, egy 10 évvel ezelőtt volt egy önálló kötetem, amely annak kapcsán jelent meg, hogy még akkor a Pálóczi Horváth István mezőgazdasági szakképzőiskolában, akkor így hívták, dolgoztam, és a iskola 10 évvel ezelőtt 90 éves volt, és ennek emlékére állítottam össze pillanmi évkönyvet. Úgyhogy nekem onnan van a tapasztalatom. Nem könnyű munka, mert hatalmas anyagot kell áttekinteni, rendszerezni, hogy mi az, ami benne maradjon, mi az, ami kikerüljön belőle. Akik adtak hozzá anyagot, ne legyenek megbántva, ha az ő anyaguk nem került bele. És ugye, amikor megvan a tartalom, akkor egy szép küllemet kell kitalálni, mert nem mindegy, hogy most egy például egy puha táblás, vagy egy kemény táblás kötetet vesz az ember a kezébe. Ne legyen túl nagy, ne legyen nagyon vastag, mert akkor elriad az olvasó, hogy úristen, 600 oldalt hogy fogok elolvasni, és én azt gondolom, hogy ez a méretű könyv, ami most a miénk, nagyon ideális egy vers olvasására. Minden verset külön oldalon szerepeltet a nyomda, aki készítette, és hát így, amikor az ember félreteszi, akkor csak betesz egy könyvjelzőt, és a könyvjelzőtől folytatja. Nagyon gondos a nyomdai munka. Tulajdonképpen ezzel a nyomdával már néhány éve tartjuk a kapcsolatot, mert én nem csak az Alkotóba szoktam publikálni, meg Feri is, hanem van egy Holnap magazin nevű, szintén negyedévente, mint az Alkotó, negyedévente megjelenő irodalmi kulturális folyóirat, amelynek a főszerkesztője Bakos József, és neki is szoktunk rendszeresen küldeni anyagokat, és ebben a magazinban meg szoktak ezek jelenni. Úgyhogy az is egy nagyon olvasmányos, igaz, hogy puha táblás, de nagyon kellemesen olvasható és jó kis anyagok vannak benne. A miénk az dekoratívabb, úgyhogy ezért is vagyok rá büszke, hogy egy ilyen szép kötetet tarthat majd az olvasó a kezében, aki vásárolja esetleg.
0: Kati is írt már korábban is jelentetett meg írásokat, de ha jól tudom, akkor Ferenc is hasonlóképpen otthon van ebben a dologban, és már több minden megjelent több platformon is.
4: Igen, először volt körülbelül 3 évvel ezelőtt egy elektronikus verses kötetem, azután antológiákban jelennek meg verseim, írásaim, és hogy Kati mondta, Holnap magazinban, úgyhogy dolgozunk.
0: Milyen volt ez a közös munka?
4: Tulajdonképpen nem vitatkoztunk rajta. Én elvégeztem egy előválogatást, és utána Kati átnézte őket, egyeztettünk, és hát volt, amit még így utólag is kivettünk belőle, és volt, amit kicseréltünk másik versre. Tulajdonképpen egy jó hét alatt összeállítottuk az egészet. Ezután még jött a grafika, amit egyik irodalmi körös taktársunk készített. Még arra várni kellett egy kicsit, és így állt össze.
3: A tartalmi rész az valóban közös, de a versek sorrendjét, meg az elhelyezkedést, hogy például a kötet közepe táján található a 10 elbeszélés, 5 az enyém, és 5 pedig a Feréjé, és utána a kötet végéig megint csak különféle műfajú, formájú versekkel folytatódik egészen a végéig. Nekem a legkomolyabb munka a korrektúra volt, mert hogy ezt minden alkalommal magamra vállaltam, az alkotóban is, és ebben a kötetben is, és tulajdonképpen, amikor a végére értünk, akkor megírtam a zárszót, és ezzel azt mondom, hogy ő de szép munka, amit letettünk az asztalra. Nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt együtt alkottuk meg.
0: Milyen érzés volt kézbe venni?
3: Hát az meg aztán fenomenális, mert valóban, amikor elolvasom ezt a címet, meg fölötte a 2 nevet, és tudom azt, hogy ez nem csak itt van helyben, hanem a köteles példányok bent vannak Széchenyi könyvtárban is. Hát letettük a névjegyünket oda is, és nagyon jó kézbe venni, mert olyan kis masszív, meg dekoratív, és a miénk, és ez nagyon fontos, a kettőnk munkája benne.
0: Milyen volt kézbe venni, Feri, a könyvet?
4: Hát először is szokatlan, másodszor pedig felemelő. Én is csak ugyanazt tudom mondani, lábnyomot hagytunk magunk után. Régi ismerőseim nagyon régen a korábbi életemben mondták, hogy hát nem marad utána semmi. Hát azt hiszem, ezzel sikerült rájuk cáfolni.
0: És most ezt a kötetet más is a kezébe veheti, hiszen lesz egy bemutató. Meséljetek nekünk ennek a részleteiről.
3: A kötetünk bemutatója Marikának is köszönhető, mert ő javasolta, hogy ha már nekik is van önálló kötet.
0: Ugye Herma Marikáról
3: beszélünk, igen. És nekünk is sikerült ezt a kötetet megalkotni, hát akkor mutassuk be a nagy közönségnek, ugyanúgy, ahogyan ők is bemutatták anno, és még hát azóta is már egy pár alkalommal. Úgyhogy a kötetünk bemutatója hétfőn lesz, június 1-én a Kossuth Művelődési Központban este 17:30, és oda szeretettel várjuk az érdeklődőket. Egy szerény kis vendéglátás keretében, és Herman Marika lesz a moderátor, aki kifaggat bennünket, ugyanúgy most, ahogy te, Brigi, kifaggat bennünket a kötet születéséről, a tartalmáról, a további terveinkről, és biztos, hogy még van neki sok-sok érdekes kérdése, amit majd ott föltesz nekünk. Kíváncsian várjuk.
0: Hogyan készültök erre az alkalomra?
4: Gyakorlunk. Én például verseket tanulok.
3: Igen, ami nekünk szól a forgatókönyv szerint, mert hiszen itt a főszereplők a kollégáink lesznek, a dabikos társaink, akik nagy szeretettel is várva várták, hogy nekik milyen vers vagy novella részlet jut majd a könyvből, és mondunk Ferivel 2 verset. Ezeket felváltva gyakoroljuk, mert minden szereplés, és valahol ez is szereplés, és a közönségnek szól, és a közönséget el kell ragadtatni. Azt gondolom, hogy nem csak az egy alkalomra, hanem valahol ezzel is eljutni ahhoz, hogy az irodalmat megszeressék, mert azt gondolom, hogy egy kicsit távol vannak az emberek most az irodalom olvasásától és szeretetétől. Persze vannak biztos sokan, akik szívesen olvasnak, de azért ma egy rohanó világban gondolom, hogy nem pont az irodalom az első számú érdeklődési körük.
0: Számotokra mit adott az irodalom? Mit hozott az életetekbe az irodalom?
4: Számomra teljes változást. Amíg nem kerültem be az irodalmi körbe, addig egy meglehetősen zárkózott ember voltam. Alig jártam valahova. Azóta teljesen megváltozott minden. Műsorokra járunk, szereplések vannak, 2 hetente összejövetelek, rengeteget írok, és találkoztam Katival. Ez a legfontosabb.
0: Kati, számodra mit hozott az irodalom? Azért a te életedben már nagyon-nagyon régóta jelen van.
3: Igen, hát ugye hivatásomnál fogva én sokat foglalkoztam az irodalommal, és hát mint az eddigiekből kiderült, gondolom a hallgatók is sejtik, hogy nekem kedvencem Adi volt. Általános iskolában, középiskolában is, amikor még az egyetemen tanultam, ezt próbáltam visszaadni a közönségnek, és amikor Meri azt mondta nekem ennyi sok vers után, mert kérdeztem tőle, hogy más nem szeretne írni csak verseket, mi az, ami téged motivál, akkor azt mondta nekem, hogy ugyanaz, ami Adit Lédával kapcsolatban, hogy ő a múzsa, és Ferinek én vagyok a múzsa. És ez egy rendkívül kitüntető dolog, nagy örömmel élek meg.
0: És most olyanok vagyunk, mint két kamasz, és talán sosem ér véget a tavasz, ugye ez olvasható a hátoldalán a könyvnek, és hát belolvastam, hogy nem még egy csomó-csomó kis strófát fel tudnék olvasni, de inkább azt javaslom a hallgatóinknak, hogy látogassanak el a könyvbemutatóra, és szerezzék be kis Katalin és Szabó Ferenc a Sors ajándéka című kötetét. Mondjuk el még egyszer a technikai információkat, hogy aki jelen szeretne lenni, az jelen tudjon lenni.
3: A könyvbemutatónk június 1-én lesz, este 17:30, Dabason a Kossuth Művelődési Központban, a megszokott helyen, és szeretettel várunk mindenkit, remélhetőleg jól fogják magukat érezni.
0: Az irodalomról beszélgettünk, és nem beszéltünk meg semmit előre, de ahogy látom, neked is van a puskádon egy kis strófa, és lehet, hogy Feri szívesen behozna egy-két félmondatot így a végére, hogy mégiscsak az irodalom jegyében zárjuk ezt a mostani interjút.
3: Ez a kis feljegyzés azért van a kezemben, mert az utóbbi pár hónapban, vagy azt is mondhatnám, hogy az utóbbi egy-két évben nagyon sok ismerőssel, sőt régi tanítvánnyal találkozom, akik mikor megismernek, azt mondják, hogy tanárnő, maga semmit nem változott, hanem egyre fiatalabb. Mit tesz, hogyan lehet a fiatalságát megőrizni? Ez olyan, mint mikor mi elváltunk az általános iskolából. Ön ugyanígy jelenik meg nekünk, és akkor azt mondom, hogy hú, hát ez azért nagyon, nagyon jól esik, és több diákom is megtette ezt a pozitív, nagyon pozitívan hangzó megjegyzést. És akkor én azt gondoltam, hogy talán zárszóként, a kor nem véd meg a szerelemtől, de a szerelem bizonyos fokig képes megvédeni az öregedéstől. És ezt én így érzem.
0: Feri, reflektálnál?
4: Hát én csak egy vers utolsó két sorával válaszolnék. Boldogan csillogó, könnyes szemekkel, szívedre borulva szeretnék feledni.
0: Vendégünk itt az Otthon hangján, kis Katalin és Szabó Ferenc volt. Köszönjük szépen, és még egyszer mindenkinek ajánljuk a Sors ajándéka című kötetet. Köszönöm.
4: Nagyon szívesen.
3: Köszönjük szépen, hogy gondoltatok rá.

0: Napszemüveg vásárlás során sokunk a keretre és a lencsék színeire fókuszál, azonban az is létfontosságú, hogy meggyőződjünk arról, hogy a napszemüveg UV-védelemmel van-e ellátva. Az UV-védelem nélkülözhetetlen, hiszen ez az, ami védi a szemeinket a káros UV-sugárzással szemben. Az UV az ibolyentúli sugárzást jelenti, ami az elektromágneses sugárzás olyan spektrumába esik, ami számunkra már láthatatlan. Hullámhossza a 100 és 400 nanométer közötti tartományba esik. Három típusát különböztetjük meg, az UVA-t, az UVB-t és az UVC-t. Az UV-sugárzás nagy mennyiségű kitettség esetén maradandó látáskárosodást, szürkehályogot vagy akár szaruhártya gyulladást okozhat. A legfőbb különbség az UV-sugárzás típusok között azok hullámhossz tartománya és az, hogy milyen hatással van a bőrünkre. Nos, ez utóbbiről ezúttal most nem esik szó, az előbbiről viszont annál inkább. Érkezzen szakértőnk Szelestei Réka.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégen pedig Szelestei Réka, a Réka Optika tulajdonosa. Szia Réka, köszöntelek az éterben.
3: És köszöntelek, Bliki, köszönöm a meghívást, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Itt a nyár süt a nap, ilyenkor nagyobb fókusz helyeződik talán a szemünkre, pedig adás előtt beszélgettünk, hogy azért télen és tulajdonképpen úgy általánosságban nem árt, hogyha vigyázunk a szemünk világára. Ezzel kapcsolatosan szeretnék most néhány gyakorlati tanácsot adni a hallgatóinknak. Kezdjük is talán a legszembetűnőbb dologgal szerintem, ami a mai világunkat érinti. Nagyon-nagyon sokat vagyunk képernyő előtt, a kék fényről egyre több hallunk, de talán ez csak az alja a dolognak, erre még egy csomó minden helyeződik rá, amiről nem hallunk annyira, mert nem dől mondjuk a médiából. Mit érdemes ezzel kapcsolatban tudni, hogyan tudjuk felvértezni magunkat ezen hát hatások ellen?
3: A legfontosabb az, hogy figyeljünk oda a munkakörnyezetünkre, hogyha egy irodai munkáról beszélünk. Nagyon sokan dolgozunk irodában, beltérben, számítógépek előtt, és befolyásolni tudjuk igazából a látásromlást egy jól beállított munkakörnyezet. Hogy a monitor megfelelő távolságra legyen tőlünk, ez azt jelenti, hogy egy ilyen 50-70 centi körülbelül egy kartávolságra helyezkedik el, akkor már nem terhelünk annyit a szemünkre. Ha a magassága körülbelül egy ilyen szemállásban, tehát ha előre tekintünk, akkor körülbelül szembe van velünk, akkor a nyakunkat tudjuk tehermentesíteni, a testtartásunk sem annyira kényszerű, és ezzel igazából már nagyon sokat tudunk előre mozdítani, illetve a fényerő, amire nekem ki szoktak térni kérdésben bent az üzletben, hogy most akkor, hogyha én leszedek egy alkalmazást mondjuk a telefonomra, akkor én már így jó is vagyok így kékfényszűrésbe, és szoktam mondani, hogy nem feltétlen, tehát azért a monitor előtt is persze lehet egy ilyen barnás árnyalatot adni a monitornak, de jobb, hogyha a fényerővel is játszunk egy kicsit, picit sötétebbre vesszük. Ne a monitor legyen a legfényesebb a munkaterületünkön, az irodánkban, hanem egy olyan 75-50% környékére is le lehet vinni a fényerőt, ezzel már sokat tudunk segíteni. Illetve szeretnék arra is kitérni, hogy a táplálkozásunkkal is tudunk egyébként szemünknek támogatást adni. Ez azt jelenti, hogy nem feltétlen kell vitaminkészítményeket szednünk, hanem egy jól összerakott étrenddel, egy jó táplálkozással sokat tudunk a szemünk szöveteinek, a szemünk állagromlásának gátat szabni, és itt is ugye inkább a tudatosság az, amire érdemes a hangsúlyt fektetni. Az A-vitamin nagyon sokat tud segíteni, az E-vitamin és a C, ami érdemes ennek a fogyasztására odafigyelni, illetve a cink, ami az A-vitaminhoz segít a felszívódásához, illetve a beépüléséhez, és a szemünk természetes UV-védelmét is tudja ez egy kicsit befolyásolni, tehát jobbá tenni, hogyha esetleg a szemüvegünk az nem feltétlen mindig tartalmaz UV-szűrő réteget, pedig ajánljuk egyébként.
0: Hamarosan rátérünk ezekre az UV-s dolgokra is, de ezek előtt még maradjunk egy picit a munkakörnyezetnél és a kékfénynél. Ugye tényleg gyakran halljuk, hogy a kékfényszűrőt, hogyha van szemüveg,

0: Megünk akkor tetessük rá az optikusunkkal, de most már kaphatóak kifejezetten kékfényszűrős szemüvegek is, amelyek egyéb dioptriát nem tartalmaznak. Mit mond a szakember, érdemes ezekkel élni, hogyan érdemes ezeket használni, egyáltalán jók-e valamire?
1: Igen, én mindenféleképpen ajánlom, illetve azt is ajánlom, hogy ezt mindenképpen egy látásszakértővel kell megbeszélni egy vizsgálat keretében, mert mindenkinek más az igénye. Nem mindegy, mennyi időt töltünk készülékek előtt, mennyit van a telefonunk a kezünkben, de én azt javaslom, hogy mindenképpen érdemes erre a kékfényszűrésre nagyobb hangsúlyt fektetni, főleg, hogyha érezzük, hogy kicsit estére már olyan, mintha homok lenne a szememben, nehezebben pislogok, esetleg jön egy kis fejfájás. A kékfényszűrős lencse ezen azért már nagyon sokat tud segíteni.
0: No hát akkor szerezünk be egy kékfényszűrős lencsét mindenképpen, amennyiben irodai környezetben dolgozunk, vagy hát sokat használjuk a telefonunkat. Térjünk rá a nyárra és az UV-szűrős rétegekre, hogyan állunk ezzel a dologgal, mit érdemes figyelnünk, hogyha napszemüveget veszünk a sima szemüvegre, tetessünk-e UV-szűrőt, mit érdemes ezzel kapcsolatban tudnunk?
1: Az UV-szűrés az nagyon fontos lenne már ugye gyerekkorban is, tehát nálunk is csak olyan szemüvegek kaphatók, napszemüvegek, illetve napfényvédelemre való szemüvegek, amik 100% UV-szűrőt tartalmaznak, illetve emellé szoktam ajánlani a polarizált lencséket, amik szabadtérben történő tevékenységeknél is nagyon sokat segítenek, vízparton, a nyaralásnál sokkal élesebben látunk, és nem feltétlen a víz tükröződése fogja kiszúrni a szemünket egy tengerparton, hanem látjuk szépen kényelmesen a környezetünket. Illetve ugye aki dioptriás napszemüveget szeretne, neki is több opció van, lehet napszemüveg, lehet ez egy előtétes szemüveg, amihez már ugyanúgy van egy 100% UV-szűrős polarizált előtét, amit leveszünk, igény szerint fel tudjuk tenni, de ha bemegyek a boltba, csak lekattintom a szemüvegemről, illetve fényre sötétedő lencséknél is már elérhető ez az UV-szűrő réteg, ugye az pedig önmagától reagál az UV mennyiségére. Tehát itt nem tudjuk befolyásolni, hogy a lencse mennyire sötétedjen, mikor sötétedjen. Az januárban egy naposabb napon is be fog sötétedni valamelyest, nyilván nem annyira, mint augusztusban, de nagyon szépen tudja ez is védeni a szemünket.
0: Mire figyeljünk, hogyha napszemüveget vásárolunk? Tehát melyek azok a jelzések, amelyek szembetűnőek?
1: Hát az UV-400 matrica, az mindenféleképpen fontos lenne, illetve a polarizált szemüvegeken is rajta van általában egy matrica, ami ezt jelöli. Én azokat ajánlom inkább egyébként.
0: Akkor szerezzük be a tökéletes napszemüveget, ez nem csak egy ilyen sztár allűr, hanem valóban használ ez a szemünknek és a látásunknak is.
1: Igen, és szeretném azt is elmondani, hogy ha már van egy nagyon kedvenc napszemüvegünk, amitől nem feltétlen szeretnénk megválni, be tudjuk vizsgálni, hogy mennyi UV-szűrőt tartalmaz, tehát hány százalékig szűri az UV-t az a mi kedvenc szemüvegünk, és hogyha esetleg mégsem felel meg az igényeinknek, akkor tudunk ajánlani esetleg helyette másikat.
0: Ártani tudunk egyébként a szemünknek azzal, hogyha nem megfelelő szemüveget viselünk, ugye különböző kis bazári árusoknál lehet kapni mindenféle szemüveget, amik hát kedvezőnek tűnnek, de nem biztos, hogy ugyanaz van rajta, mint a matricán.
1: Sokszor előfordul, igen, főleg ezeken a piaci, meg tengerparton vásárolt szemüvegeknél, hogy nem feltétlenül tartalmazza azt az UV-szűrőt, ami rá van írva. Tudunk vele ártani, igen, hiszen ugye felteszünk egy sötét lencsét, a pupillánk jobban kitágul, és ezáltal a káros fények is sokkal hamarabb, sokkal mélyebbre tudnak hatolni a szemünkbe, mint annak kellene.
0: Akkor figyeljünk a vásárlásnál, és ha már így belementünk a nyárba és a sztár allűrös sztorikba, akkor vegyük górcső alá az idei trendeket, mit látsz a piacon, melyek azok a stílusok, színek és formák, amelyek idén hódítanak.
1: Azt veszem észre, hogy egyre bátrabban nyúlunk már a formákhoz, a furcsább formákhoz, a szokatlanabb dolgok, esetleg az élénkebb színekhez. Személy szerint én ennek nagyon örülök, mert nagyon sok évig hódított a fekete szemüveg, mert az mindenhez megy, de most már annyiféle szín, annyiféle anyag található akár egy szemüvegen belül is, hogy igazából mehet ez egy farmerhoz és egy kosztümhöz is, úgyhogy én abszolút ajánlom, hogy merjünk belevágni, és a szemüveg öltöztet, és egy jól megválasztott szemüveggel igazán jó stílust tudunk magunknak kölcsönözni.
0: És nem mellesleg a szemünket is védjük. Köszönjük szépen Szeleste Irékának, hogy ellátogatott hozzánk, és ellátott minket szuper tanácsokkal. Köszönjük, hogy itt voltál.
1: Köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.
2: Csáááá!

0: A gyermeknap a világ sok országában ünnepnap. A Nemzetközi Gyermeknap megünneplése Törökországból ered, és ezen a napon különösen a volt kommunista országokban vált népszerűvé. Ehhez hasonló az ENSZ által létesített egyetemes gyermeknap intézménye. Az ENSZ közgyűlése 1954-ben javasolta, hogy minden országban tartsák meg az egyetemes gyermeknapot. Az ünnep célja, hogy megemlékezzenek a világ gyermekeinek testvériségéről és egymás közti megértéséről, valamint a gyermekek jóléte érdekében kifejtett küzdelemről. Javasolták a kormányoknak, hogy mindenhol olyan napot jelöljenek ki erre a célra, amit megfelelőnek gondolnak. Magyarországon az Országos Gyermekvédő Liga kezdeményezésére már a 20. század első évtizedében is rendeztek gyermeknapot, ha nem is minden évben. Végül Magyarországon 1950-től 1953-ig június első vasárnapján, azt követően pedig minden év május utolsó vasárnapján rendezték, illetve rendezik meg a Nemzetközi Gyermeknapot. E nap fényében érkezzen most egy könyv, meg Éli Noémi.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégen pedig Éli Noémi, a Dabasi Halászboldi Zsárvárosi Könyvtár szakmai igazgatója. Szia Noémi, köszöntelek az éterben.
3: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Mit hoztál nekünk ezúttal?
3: Ugye mivel gyereknap van, gondoltam, hogy olyan könyvet választok, ami az ifjúságnak szól, és nem is akármiatt egy lovas könyvet, ami részletgazdag illusztrációkkal szolgál, pontos leírásoknak köszönhetően a fiatal lórajongó gyerekek akár mini lexikonként is forgathatják. Ez egy sorozatnak az egyik darabja, és mivel lassan közeledik a nyári szünet, ezért aktuális is lesz a benne olvasható történet. Ez a Vadrózsa farm, Lipő Renátának a könyve, és ennek a kis résznek a története a kis Csikó. Két kislány, Léna és Lilla szinte minden idejüket a Vadrózsa farmon töltik, kedvenc póniaik Lepke és Tátos, na és ott van még Bundás kutya. Kalandokban ezúttal sincs hiány, hiszen a szomszédos tanyán bájos kis Csikók születtek, és a lányoknak Lepke születésnapját is méltóképpen meg kell ünnepelniük. Ahogy múlnak a hetek, Lilla szép lassan megtanul lovagolni, és ellátogatnak az első közös lovas versenyükre is. Úgyhogy ezt a kis kötetet hoztam most gyereknapra, hiszen nagyon sok gyerek szereti a lovakat.
0: Boldog gyereknapot mindenkinek! Beszélgettünk itt a kollégákkal arról, hogy annak idején nem annyira ültük ezt a gyereknapos történetet, de mégiscsak van egy kép, ami beugrik, ha azt mondják, hogy gyereknap. Neked mi ez a kép?
3: Szerintem nekem sem volt kimondottan ilyen, hogy gyereknapos dolog, de hát nálunk azért így minden nap gyereknap volt, így jól el voltunk, tehát hogy nem éreztem ennek hiányát. Úgyhogy kimondottan nem ugrik be gyereknapra semmi. Amikor még én voltam gyerek, az már jó régen volt, így sokkal másabban teltek a napjaink, és én úgy érzem, hogy akkor igazából tényleg nem volt hiányunk semmiben, nem kellett egy napot kineveznünk, hogy gyereknap. Mert azért, hogyha volt valami program, vagy bármi, akkor oda eljutottunk, kint lehettünk, szabadban lehettünk. Na és hát ugye az édességekről eszünkbe jót, akkor fagyi is volt mindig, tehát hogy azért azt vásároltak a szülők, meg édességeket is. Főleg a nagymamámnál mindig volt egy varázsdoboz, abban benne voltak a finom csokoládék, cukorkák, amiket otthon azért nem mindig kaptunk meg, vagy nem minden nap ehettünk. Tehát hogy én így nem éreztem ennek a fontosságát.
0: Akkor legyen minden nap gyereknap, ennek fényében köszönjük szépen, hogy velünk tartottál, jövő héten várunk vissza egy újabb kötettel.
3: Köszönöm, és mindenkinek kellemes napot kívánok, és most már lassan visszaszámolás van az iskolában, óvodában, úgyhogy nyáron lehet jönni olvasni a könyvtár.

0: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám.
2: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
4: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Davas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: You are now rocking with Will.i.am in
7: Britney, bitch.

0: Ismét erősödik a pollenterhelés, speciális fájdalomcsillapítást alkalmaznak daganatos betegeknél. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Ismét felerősödött a pollenterhelés. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké, az útifűé és a bodzai pedig közepes tartományban alakulhat. Az eperfafélék, a bálványfa és a hárs jellemzően alacsony, esetenként közepes szinten lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a kőr is, a ciprus és a tiszafafélék, a tölgy és a nyírvilágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Drámaian csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél, azokkal az intervenciós módszerekkel, amelyeket a Semmelweis Egyetemen nemrég alakult fájdalommunkacsoport alkalmaz, közölte a Felsőoktatási Intézmény kedden az MT-vel. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttételes betegeket látnak el. Az intervenciós fájdalomcsillapítás lényege, hogy a fájdalmat közvetítő idegpályákat kikapcsolják valamilyen tűszúrásos technikával, ultrahang vagy CT vezérlés mellett. Ezek az eljárások a gyógyszeres kezelés kiegészítőjeként óriási életminőségjavulást hozhatnak az onkológiai betegek számára, és probléma nélkül megismételhetők, ha a fájdalom kiújul vagy másút jelentkezik, tették hozzá. A helyreállítási és ellenálló képességi eszköz, azaz az RRF forrásainak esetében vannak a legsürgetőbb teendők. A programon vállalt mérföldköveket augusztus végéig teljesíteni kell. Miután a fizetési kérelmeket szeptemberben megküldik, 2026 végére megindulhat a pénzek konkrét kifizetése is, közölte Kármán András pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentette be a megállapodást, 16,5 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról. Szigorításokat jelentett be az állandó tartózkodási engedély az úgynevezett zöld kártya igénylésének szabályaiban az Egyesült Államok Bevándorlási Hivatala. A hivatal közölte, hogy a jövőben azon külföldiek, akik zöld kártyát igényelnek, a döntést konzuli eljárás keretében saját hazájukban kell kivárniuk. A bejelentés alapján azoknak, akik el akarják indítani a zöld kártya eljárást, és jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodnak, el kell hagyniuk az országot, és külföldről kell az igényt benyújtani. Szerdán nyugat felől vastag frontfelhőzet terjeszkedik kelet felé, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon várható. Egyre több felé valószínű csapadék, jelentős mennyiségű eső is. Nagyobb területen is megélénkül, helyenként megerősödik a déli eszél, amelyeknek iránya főleg a Dunántúlon északnyugatira fordul. A maximum a Dunántúlon 16 és 24, attól keletre 25 és 30 fok között alakul.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabasei sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A Monornak nem sikerült előnyt kiharcolni a Gyirmót ellen az MB2-be való feljutásért rendezett osztályozó párharc első összecsapásán. Az osztályozó párharc Gyirmoti felvonásának első lehetősége a haziak előtt adódott, amikor Iván buktatásért megítélt szabadrugásából német veszélyeztette ballal, de Pirgi bravúrral védett. Félórai játék után ismét a vendégkapu forgott veszélyben, ugyanis a jobb oldalon felfutó Iván lövése után Bálint a gólvonal elől mentett. A játékrész vége felé Kis kihagyott büntetője miatt bosszankodhattak a Marccal partiak, de kis idő múlva Tömösvári fejesgólya után már örülhettek is. Fordulás után ismét Kis állt közel a gólszerzéshez, de mégis a vendégek egyenlítettek. Egy óra játék után ismét előnybe került a Gyirmót, amikor Kicsun fejjel volt eredményes, de a vendégeknek erre is volt válasza. A hosszabbítás pillanatában ismét Kicsun lőtt a hálóba, de öröme korainak bizonyult, és a játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot, így a bajnokok csatájában a visszavágóra vár a döntés a másodosztályba történő feljutás illetően. A mérkőzés után a Monor edzője Hallgas István így értékelt. Nehéz mérkőzés volt, de ezt is vártuk. Egy évig azért dolgoztunk, hogy ennek a két meccsnek a pillanatait megélhessük. Boldogok vagyunk, hogy eljutottunk idáig. olyan együttessel játszottunk, amely más lehetőségekkel rendelkezik, mint mi, viszont pozitív, hogy kellő bátorsággal játszottunk ellenük. A találkozó végeredménye 2-2, a visszavágót vasárnap rendezik Monoron. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
5: Igazi zenékkel, félszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: right snap.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
5: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
6: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
2: Volkswagen. Reklám voltam, viszont hallásra.

0: 21 óra van.
1: 21 óra van.
2: Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg a mezőgazdaság számára. Szerdán nyugat felől vastag frontfelhőzet terjeszkedik kelet felé. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Az insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni induló 67%-a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utazás biztosítási díjjal számolhatnak. Ez az átlagdíj 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Facebook oldalán. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésben úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoznak a vidéki térségekből. Közölte a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Ismét 8 új taggal bővült a Halhatatlanok társulata. Az elismerésben Köles Ferenc és Máté Gábor színész, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színésznő, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekes, Kovács Tibor és Nagy Íris táncművész részesült. Az elismerést elnyerő művészek lábnyomát szeptember 19-én délelőtt az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel, közölték a szervezők kedden az MTI-ben. Ahogy minden évben most is, a közönség döntötte el, hogy kik azok az előadó művészek, akik tehetségükkel a nemes célok, a kultúra, a művészetek, valamint a társadalom melletti kiállásukkal kiérdemelték, hogy a társulat örökös tagjai legyenek. Több mint 200 millió forintnyi bevételt titkolt el egy taxis cég. Még 50 millió forintnyi teljesen fiktív számlát is kiállított, például autószerelésről úgy, hogy sem szerszámokkal, sem műhelyen, de még autószerelővel sem rendelkezett, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal kedreggel az MTI-vel. A súlyos szabálysértések miatt a társaság a több mint 60 millió forintnyi adó megfizetésén túl 200%-os bírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat, jelezték. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. Keleten, északkeleten késő délutánig számottevő csapadék még nem valószínű. A szelet kísérhetik élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. Délutánra nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis még nyugaton csak 20, keleten akár 30 fok is lehet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Igazi zenékkel, félévszázad legnagyobb slágerei.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Este 10 óra van.
1: Este 10 óra van.
2: A kereseti adatok település szinten is elérhetők a KSA új térképén. Olaszország a köztársaság 80 évét ünnepli. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek!
2: A Balatont érintő önálló fejlesztés politikát és önálló költségvetés kidolgozását tartja szükségesnek a Balatoni Köregyesület. Az egyesület hétfőn az ehhez szükséges teendőket összefoglaló levélben fordult Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez. A levelet az MT-hez is eljuttatták. Azt írták, a Balaton partmenti településeinek és vonzáskörzetének fejlesztési igényei jelentősen különböznek a három érintett megye távolabbi településeinek problémáitól, ezért a térség érdekeit azt szolgálná, ha a Balatont önálló régióként fejlesztenék. A kereseti adatok település szinten is elérhetőek a KSH térképes interaktív felületén. Frissült június 1-én a Központi Statisztikai Hivatal térképes felülete. A legfontosabb újdonság, hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban állók 2019 és 25 közötti éves bruttó és nettó átlag keresete már a munkavállalók lakcíme szerinti települési szintű bontásban is elérhető, közölte a KSH hétfőn az MT-vel. A tíme a rendszerben összesen 13 mutató, a keresetek mellett egyebek közt a foglalkoztatás, a munkanélküliség és a lakásállomány jellemzői frissültek június 1-én a legfrissebb adatok alapján. A kisebb nemzetek csak úgy tudnak érvényesülni, ha szorosan összetartanak és nem fognak függeni a nagy nemzetektől, jelentette ki Petr Pavel, cseh köztársasági elnök a közép-csehországi Neratovicében. Az államfő azt mondta, az Európai Uniós és a NATO tagság védi Csehországot és segít neki a jólét megteremtésében. Hangsúlyozta az oktatásügy, valamint a tudomány fontosságát és felszólította a kormányt, hogy a művelt társadalom megteremtését tekintse kiemelt stratégiai feladatnak. Az olaszok 1946. június 2-án népszavazással választottak a monarchia és a köztársaság között. A 80. évforduló alkalmával az államfő kétnapos ünnepségsorozatot vezet. A városok prefektusainak küldött üzenetében az intézmények és a polgárok közötti bizalom erősítését szorgalmazta. A 80. évfordulóra az elnöki palota internetes oldalt nyitott, amelyre eddig közel 1000 videót töltöttek fel. A mozgóképes üzeneteket az olaszok küldték arról, mit jelent számukra a köztársaság. Az olasz városokban az ünnepre megnyitották az intézmények székházait. Több középületre a köztársaság emlékezetes eseményeinek képeit vetítik ki. Szerdán nyugat felől vastag frontfelhőzet terjeszkedik kelet felé, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon várható. Egyre több felé valószínű csapadék, jelentős mennyiségű eső is. Nagyobb területen is megélénkül, helyenként megerősödik a déli eszél, amelyeknek iránya főleg a Dunántúlon észak-nyugatira fordul. A maximum a Dunántúlon 16 és 24, attól keletre 25 és 30 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Igazi zenékkel, félév század legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Túlpörög már ez a föld velünk, meg szembe táncolva fékezünk karjaiban, karjaiban.
0: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Élet olyan, mint egy film. Csak nem szól alatt a zene.
1: De már ez sem igaz.
0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
1: Rádió Tavas. Az otthon hangja.
2: Menjek vagy maradjak, jöjjek vagy szaladjak, mikor vele vagyok olyan happy minden, de ha távol vagyok másul elé éppen. Menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Tudom, azt mondtam, nem tri a pálya, de egy darab belőlem ott maradt fenn a kis szobádban.
3: Várom a percet, már rég múlt, azt a lányt, aki a kezem után nyúlt, nem fogta rá.

0: kultúrkavalkád és a Bátkelőtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bákkelőtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
1: Hallom már a vindiát tovább, tovább.
2: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
3: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
2: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: 23 óra van.
1: 23 óra van.
2: A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható. Súlyos légitámadás érte Kijevet. Szerdán nyugat felől vastag frontfelhőzet terjeszkedik kelet felé. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható június elején. Ritka csillagászati jelenség, a két bolygó látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5 és 12 között a nyugati égbolton, tájékoztatta a svábhegyi csillagvizsgáló az MT-t. A közlemény szerint a két legfényesebb bolygó június 9-én kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel, a Jupiter apró korongja és a legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisai is megpillantható lesz. Meghirdették a bolygóbarát ízek hónapját. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a bolygóbarát ízek hónapja, a felelős gasztrohős alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak, közölték a szervezők hétfőn az MT-vel. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú, és a nemzetközi bolygóegészségügyi étrend tudományos ajánlásaihoz igazodnak. A kampány a fenntartató gasztronómia világnapjához kötődik, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete hívott életre, és minden évben június 18-án tartják. Súlyos légitámadás érte Kijevet és több ukrajnai nagyvárost, sokan meghaltak és megsebesültek a csapásokban. Az orosz hadsereg összesen 72 különböző típusú rakétával és 656 csapásmérő, valamint álca drónnal hajtott végre támadást Kijev, Dnipro és Harkiv ellen kedre virradóra. A csapásokban sokan meghaltak, több tucatnyian megsebesültek, civil infrastruktúrális létesítményekben és lakóházakban keletkeztek súlyos károk, jelentették az illetékes hatóságok. A támadás következtében az eddigi adatok szerint 10 ember meghalt, a sebesültek száma pedig meghaladja a 100-at, emberek rekedhettek a romok alatt is. Donald Trump amerikai elnök azt valószínűsíti, hogy a következő egy hét folyamán létrejön a megállapodás Iránnal. Donald Trump hangoztatta, hogy a megállapodás Iránnal egy katonai győzelemnél is jobb, ugyanakkor elismerte, hogy nem könnyű elérni az egyességet. Egyben megerősítette, hogy egyelőre nem hagyta jóvá az elé terjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatást akar. Az amerikai haderő hétfőn azt közölte, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó zárlat jegyében már 121 hajót fordítottak vissza. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. Keleten, északkeleten késő délutánig számottevő csapadék még nem valószínű. A szelet kísérhetik élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. Délutánra nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis még nyugaton csak 20, keleten akár 30 fok is lehet.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Tavas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A Monornak nem sikerült előnyt kiharcolni a Gyirmót ellen az MB2-be való feljutásért rendezett osztályozó párharc első összecsapásán. Az osztályozó párharc gyirmoti felvonásának első lehetősége a haziak előtt adódott, amikor Iván buktatásért megítélt szabadbúgásából német veszélyeztette ballal, de Pirgi bravúrral védett. Fél órai játék után ismét a vendégkapu forgott veszélyben, ugyanis a jobb oldalon felfutó Iván lövése után Bálint a gólvonal elől mentett. A játékrész vége felé Kis kihagyott büntetője miatt bosszankodhattak a Marccal partiak, de kis idő múlva Tömösvári fejes gólya után már örülhettek is. Fordulás után ismét Kis állt közel a gólszerzéshez, de mégis a vendégek egyenlítettek. Egy óra játék után ismét előnybe került a Gyirmolt, amikor Kicsun fejjel volt eredményes, de a vendégeknek erre is volt válasza. A hosszabbítás pillanatában ismét Kicsun lőtt a hálóba, de öröme korainak bizonyult, ugyanis a játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot, így a bajnokok csatájában a visszavágóra vár a döntés a másodosztályban történő feljutás illetően. A mérkőzés után a Monor edzője Hallgas István így értékelt: nehéz mérkőzés volt, de ezt is vártuk, egy évig azért dolgoztunk, hogy ennek a két meccsnek a pillanatait megélhessük. Boldogok vagyunk, hogy eljutottunk idáig, Olyan együttessel játszottunk, amely más lehetőségekkel rendelkezik, mint mi, viszont pozitív, hogy kellő bátorsággal játszottunk ellenük. A találkozó végeredménye 2-2, a visszavágót vasárnap rendezik Monoron. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel,

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod.

0: a zene a mágia legerősebb formája.
1: 93.4
0: Rádió Tabas. You got me strung up like a puppet, hung up.

0: Tessék,
1: itt a reklám.
2: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüvegkínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Podoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
6: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
0: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az ország szívében együtt a legjobbakkal.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Oroszi Bernadett lesz az új országos tiszti főorvos. Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, derül ki az egészségügyi miniszter hétfő késő esti Facebook posztjából, amelyben arról számolt be, hogy elkezdődött az átadás átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Hozzátette, hogy elkísérte Oroszi Beatrix, aki az új országos tiszti főorvos lesz, és Szepesdi Zsuzsanna, aki a Független Háttérintézmény az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője lesz. Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Az insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni induló 67%-a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utazás biztosítási díjjal számolhatnak. Ez az átlagdíj 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. Drámaian csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél, azokkal az intervenciós módszerekkel, amelyeket a Semmelweis Egyetemen nemrég alakult fájdalommunkacsoport alkalmaz, közölte a felsőoktatási intézmény kedden az MT-vel. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttételes betegeket látnak el. Az intervenciós fájdalomcsillapítás lényege, hogy a fájdalmat közvetítő idegpályákat kikapcsolják valamilyen tűszúrásos technikával, ultrahang vagy CT-vezérlés mellett. Ezek az eljárások a gyógyszeres kezelés kiegészítőjeként óriási életminőségjavulást hozhatnak az onkológiai betegek számára, és probléma nélkül megismételhetők, ha a fájdalom kiújul vagy másút jelentkezik, tették hozzá. Ismét felerősödött a pollenterhelés. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké, az útifűé és a bodzái pedig közepes tartományban alakulhat. Az eperfafélék, a bálványfa és a hárs jellemzően alacsony, esetenként közepes szinten lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a kőr is, a ciprus és a tiszafafélék, a tölgy és a nyírvilágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Szerdán nyugat felől vastag frontfelhőzet terjeszkedik kelet felé, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon várható. Egyre több felé valószínű csapadék, jelentős mennyiségű eső is. Nagyobb területen is megélénkül, helyenként megerősödik a déli eszél, amelyeknek iránya főleg a Dunántúlon észak-nyugatira fordul. A maximum a Dunántúlon 16 és 24, attól keletre 25 és 30 fok között alakul.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, Phoenix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 Dablab Dabas kukac gmail.com
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: fly. Éjjel egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Ismét erősödik a pollenterhelés, speciális fájdalomcsillapítást alkalmaznak daganatos betegeknél. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
3: Nachrichten,
1: Novel,
3: Noticias,
1: Novinky,
3: News,
1: magyarul és érthetően hírek.
2: Ismét felerősödött a pollenterhelés. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké, az útifűé és a bodzai pedig közepes tartományban alakulhat. Az eperfafélék, a bálványfa és a hárs jellemzően alacsony, esetenként közepes szinten lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a kőr is, a ciprus és a tiszafafélék, a tölgy és a nyírvilágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Drámaian csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél, azokkal az intervenciós módszerekkel, amelyeket a Semmelweis Egyetemen nemrég alakult fájdalommunkacsoport alkalmaz, közölte a felsőoktatási intézmény kedden az MT-vel. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttételes betegeket látnak el. Az intervenciós fájdalomcsillapítás lényege, hogy a fájdalmat közvetítő idegpályákat kikapcsolják valamilyen tűszúrásos technikával, ultrahang vagy CT-vezérlés mellett. Ezek az eljárások a gyógyszeres kezelés kiegészítőjeként óriási életminőségjavulást hozhatnak az onkológiai betegek számára, és probléma nélkül megismételhetők, ha a fájdalom kiújul vagy másút jelentkezik, tették hozzá. A helyreállítási és ellenálló képességi eszköz, azaz az RRF forrásainak esetében vannak a legsürgetőbb teendők. A programon vállalt mérföldköveket augusztus végéig teljesíteni kell. Miután a fizetési kérelmeket szeptemberben megküldik, 2026 végére megindulhat a pénzek konkrét kifizetése is, közölte Kármán András pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentette be a megállapodást 16,5 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról. Szigorításokat jelentett be az állandó tartózkodási engedély az úgynevezett zöld kártya igénylésének szabályaiban az Egyesült Államok Bevándorlási Hivatala. A hivatal közölte, hogy a jövőben azon külföldiek, akik zöld kártyát igényelnek, a döntést konzuli eljárás keretében saját hazájukban kell kivárniuk. A bejelentés alapján azoknak, akik el akarják indítani a zöld kártya eljárást, és jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodnak, el kell hagyniuk az országot, és külföldről kell az igényt benyújtani. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. Keleten, északkeleten, késő délutánig számottevő csapadék még nem valószínű. A szelet kísérhetik élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. Délutánra nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis még nyugaton csak 20, keleten akár 30 fok is lehet.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Az zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Megrepett a jég alattam, nyakig a nyárba szakadtam. Fenn vagyok, kamera magasban, nem kell más.
1: Rádió Davas, az

0: Egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
5: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: 93.4
1: Rádió Dabas. So we are in, yes. I just wanna swim in you. 93.4
0: Rádió

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Éjjel 2 óra van.
1: Éjjel 2 óra van. Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg a mezőgazdaság számára. Szerda nyugat felől vastag frontfelhőzet terjeszkedik kelet felé. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News.
0: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Az insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utazás biztosítási díjjal számolhatnak. Ez az átlagdíj 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Facebook oldalán. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésben úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoznak a vidéki térségekből. Közölte a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Ismét 8 új taggal bővült a Halhatatlanok társulata. Az elismerésben Köles Ferenc és Máté Gábor színész, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színésznő, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekes, Kovács Tibor és Nagy Íris táncművész részesült. Az elismerést elnyerő művészek lábnyomát szeptember 19-én délelőtt az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel, közölték a szervezők kedden az MTI-vel. Ahogy minden évben most